0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárta haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség, és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A Száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztal teríteni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket, odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának, jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában, és vezette őket biztonságban, és nem féltek. Ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor fölserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
0: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most, most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő, segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
2: A témánk az az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymást. Másról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már úgy kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
1: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
3: 18 lettem, 3 napja pontosan.
1: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
3: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
1: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
3: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
2: Általános
3: iskolájába, ahol ő tanult.
2: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, hogy amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
1: Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
3: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van, kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
2: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te. Vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meghozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
1: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen esetben átestél, és megtanultad ezt?
3: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó énekelnél meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk három helyen vagy négy helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az ötödiken egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
1: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
3: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Sziládi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mármint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
2: Az olvasási élményük hasonló lehet, az zenei élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélt arról, hogy volt időszak, nagyon kereste azt, hogy vajon ez többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy ne talántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témánk, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örökös társ. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
7: Ez volt
5: a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsérő.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyéren él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította, és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Szám Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint júnyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, tér vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt! És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
4: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

látta tisztán a szíved, úgy, hogy amit ő mond, mind elhiszed. Távol tartod magad a gonosztól, így nem kell attól

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 82. Zsoltár, a Száv Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullatok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Chance.
2: Thank you all very much for this privilege and opportunity.
3: Köszönöm nektek ezt a kiváltságot és lehetőséget.
2: For many, many years, I am the one that sits on the side and whispers in his ear about what he should say.
3: Én vagyok az, aki sok éven át ültem már ő mellette, és suttogtam a fülébe, hogy mit mondjon.
2: It is not always true, but many times true.
3: Ez nem mindig így van, persze, de sokszor.
2: And so, if I can carry this stereotype a little bit further.
3: Tehát, hogyha ezt a hasonlatot kicsit tovább vihetem.
2: As a woman tonight, I'm going to speak to you about emotions.
3: Tehát én, mint nő, ma este szeretnék az érzelmekről beszélni nektek.
2: There's a stereotype that says women are emotional, men are not.
3: Van egy ilyen közhely, amely szerint a nők érzelmibbek, a férfiak viszont nem.
2: It's a lie. Don't believe it.
3: De ez egy hazugság, ne higgyétek el.
2: What I want to share with you tonight is how and why we have emotions.
3: Ma este arról szeretnék beszélni, hogy miért és hogyan vannak érzelmeink.
2: I am a very emotional person.
3: Én egy nagyon érzelmi beállítottságú ember vagyok.
2: I love life with a passion.
3: Én szenvedélyesen szeretem az életet.
2: I have been supernaturally given a family by God.
3: Isten természet fölötti módon adott nekem családot.
2: Rod and I are not able to have natural children.
3: Mert hogy Roddal nem tudunk, nem születhettek fizikailag gyerekeink.
2: That is children by natural birth.
3: Tehát, hogy természetes születéssel nem tudtak gyerekeink születni.
2: But 10 years ago, a young woman lived with us in our home.
3: De 10 évvel ezelőtt egy ifjú hölgy velünk élt az otthonunkban.
2: She was a student and she had come through YWAM, Youth with a Mission.
3: Tehát ő diák volt, és a Youth with a Mission-nál jött hozzánk.
2: She found herself in London and needing a job.
3: És Londonban találta magát, és szüksége volt egy munkára.
2: She had some skills and talents that would fit very well with what we are doing at City Temple.
3: Van néhány olyan készsége és képessége, ami nagyon jól beleillik a mi gyülekezeti tevékenységünkbe.
2: But in order for her to work with us at City Temple, she needed a place to live.
3: De ahhoz, hogy itt a City Temple-ben nálunk dolgozhasson, szüksége volt egy lakóhelyre.
2: And so she moved in with us.
3: Tehát hozzánk költözött.
2: She is from Hong Kong.
3: Hongkongi.
2: And her surname, her family name, was translated Woods.
3: És hogyha lefordítjuk az ő hongkongi családi nevét, akkor Woods, tehát erdőre jön ki mondjuk.
2: And her name literally means in English, little one, Woods.
3: És szó szerint lefordítva az ő teljes neve azt jelenti, hogy kis woods, tehát kis erdők.
2: And very, very, very quickly she began to call us Papa Rod and Mama Karen.
3: És nagyon gyorsan rászokott arra, hogy Rod papának hívja a férjemet, engem pedig Karen mamának.
2: And of course we called her little one.
3: És persze mi őt kicsinek hívtuk.
2: And she went on from our home after about 6 or 8 months.
3: Körülbelül 6-8 hónap múlva elköltözött tőlünk.
2: But she always stayed in contact with us.
3: De mindig kapcsolatban maradt velünk utána is.
2: Sometimes to our puzzlement.
3: Néha nem is értettük.
2: We didn't understand quite why she would stop by and just say, I'm going to have tea with you.
3: Nem is tudtuk, hogy miért van az, hogy néha beugrik hozzánk és közli, hogy nálatok fogok teázni.
2: I have a present for you.
3: Ajándékot hoztam nektek.
2: And it would be something funny, like an aloe vera plant. A strange cactus.
3: Aha, igen, tehát, hogy és ilyen furcsa ajándékokat, meg vicces ajándékokat hozzuk, mondjuk egy kaktuszt.
2: You see, not necessarily the normal thing that you would bring someone.
3: Tehát ezek általában nem ezek az alapajándékok, amiket úgy visz az ember valahova vendégségbe.
2: But she was faithful on Mother's Day and Father's Day to come and visit, or at least to bring greetings to us by phone.
3: És mindig fontos volt neki, hogy anyák napján, meg apák napján, vagy meglátogasson minket egy ajándékkal, vagy legalább telefonon felhívjon minket.
2: And over 10 years we have had many, many people in and out of our lives.
3: És ugye 10 év alatt nagyon sok ember jött be az életünkbe és ment ki az életünkből.
2: Living in our home, staying in our church, having some kind of crisis or some kind of joy with us.
3: Nálunk laktak, vagy a gyülekezetünkbe jöttek, volt az életünkbe valamiféle válsághelyzet, vagy valami öröm.
2: But Sumoy was always faithful, even though sometimes not always present.
3: De ez a hölgy mindig hűséges volt hozzánk, akkor is, ha nem volt ott mindig.
2: And 4 years ago, she met a man called Paul.
3: És 4 évvel ezelőtt találkozott egy Paul nevű emberrel.
2: And she was quite smitten, we thought, although she doesn't think so.
3: Azt gondoljuk, hogy nagyon beleszeretett ebbe az emberbe. No, ő nem gondolta, hogy ez ilyen megcsípte a légy, és akkor beleszeretett, nem így gondolta.
2: She brought him as a friend to meet us.
3: Tehát barátként elhozta hozzánk, hogy találkozzunk vele.
2: And it was at that point in time we already knew that this was the man to be her husband.
3: És akkor mi már tudtuk, hogy ebből az emberből lesz a férje.
2: And over the course of the next year that did happen and it's a wonderful story but I won't do that now.
3: Tehát egy éven belül ez meg is valósult, hogy összeházasodtak, gyönyörű történet ez, de most nem mondom el.
2: But as they were preparing for their marriage, they asked us to act as her mother and father for the marriage ceremony.
3: És ahogy közeledett a menyegzőjük napja, megkértek minket, hogy mi legyünk a menyasszonynak, úgymond az apa és anya szerepét mi töltsük be.
2: So as well as being the musician of the wedding, I was the mother of the bride.
3: Tehát azon kívül, hogy én vezettem a zenélést az esküvőn, én voltam a menyasszony anyja is.
2: And here's a little hint. It is difficult to play the piano while you are crying.
3: És ugye, hát ez egy kicsit nehéz ügy volt, mert nehéz sírva zongorázni.
2: So memorize.
3: Úgyhogy tanuljátok meg kívülről a dolgokat.
2: Rod, as well as being the officiate of the ceremony, was the father.
3: És Rod amellett, hogy ő adta össze őket, ő volt az örömapa is.
2: He walked her down the aisle.
3: Ő vezette végig a menyasszonyt ugye a padsorok között.
2: Kissed her on the cheek.
3: Puszítta meg az arcán.
2: And turned around and did the ceremony.
3: És aztán megfordult és megtartotta esketést.
2: It is one of the deepest and most precious privileges that we have ever been given.
3: Ez az életünknek az egyik legmélységesebb kiváltsága, amit valaha kaptunk.
2: And very quickly they had a son called Micah.
3: Nagyon gyorsan született egy fiúk, akit Micah-nak hívnak.
2: And when before actually when he was born they asked if we would be his grandparents.
3: És már mielőtt megszületett ez a baba, megkérdezték, hogy hajlandók lennénk-e mi a nagyszülei lenni.
2: And it is a very very joyful and awesome responsibility that we fully take upon ourselves.
3: És ugye nagyon nagy felelősség is és nagyon nagy öröm is, amit az ember magára vállal nagyszülőként.
2: So as the kingdom of God goes forth, we as parents get to say we were adopted by our daughter.
3: Tehát mi ugye, ahogy halad előre Isten királysága, azt is mondhatnánk, hogy minket szülőként örökbe fogadott a lányunk.
2: Only in the kingdom of God.
3: Ez csak Isten királyságában lehetséges.
2: But this family, now they have 2 sons, Micah and Judah.
3: Tehát most már 2 fiúk van, Micah és Judah, tehát ez a család.
2: Is one of the deepest treasures that I have of my life.
3: Az egyik legnagyobb kincs az életemben.
2: I have the greatest joy and the greatest happiness when I am with my family.
3: A legnagyobb örömet és boldogságot akkor élem át, amikor a családommal vagyok.
2: I am also passionate about music.
3: Szenvedélyesen szeretem a zenét is.
2: I love to sing, I love to play piano, I love to play anything that has strings or you blow across.
3: Én szeretek énekelni, szeretek zongorázni, és szeretek játszani mindenféle hangszeren, amit fújni lehet, vagy aminek billentyűi, húrjai vannak.
2: Have you been known to pound on things? Hit things, like drums.
3: Tehát, hogy még az ütősöket is.
2: I have also a deep passion and I am very excited about food.
3: Nagyon lelkes vagyok az ennivalóval szemben, és nagyon szenvedélyesen szeretek enni.
2: My husband doesn't come by it unnaturally. He comes by it because I also love food.
3: Tehát a férjem nem magától olyan falánk, hanem csak azért, mert én szeretek enni. Csatlakozott.
2: As we travel about, I love to have new flavors on my tongue.
3: Ahogy utazgatunk a világban, nagyon szeretek új ízeket kóstolni.
2: New methods and processes for cooking.
3: Új főzési módszereket ellesni.
2: Each time someone comes to live in our community at City Temple, I ask them to teach me a dish from their culture.
3: valahányszor egy másik kultúrából csatlakozik valaki a gyülekezetünkbe, mindig megkérem, hogy tanítson meg valaminek a megfőzésére.
2: So I have one Brazilian dish.
3: Tehát tudok egy brazil ételt.
2: One Malaysian dish.
3: Tudok egy malajziait.
2: One Hungarian dish.
3: És tudok egy magyart is.
2: I learned one dish to cook for a wedding.
3: Megtanultam egy ilyen ételt, amikor egy menyegzőre főztem.
2: I have one or some more Chinese dishes.
3: Tudok néhány kínai ételt készíteni.
2: I have one African dish.
3: Egy afrikai ételt is tudok.
2: So I collect these, and it is one of my happiest times when I get to share food across the table with someone in my congregation.
3: Tehát nagyon szeretem gyűjtögetni a recepteket, és az egyik legnagyobb örömöm az, amikor asztaltársaságnak ételt szolgálhatok fel, mondjuk a gyülekezeti tagoknak.
2: It's easy to talk about our joyful emotions.
3: Nagyon könnyű az örömteli érzelmeinkről beszélnünk.
2: Nobody would ever tell us that it's bad to have emotions.
3: Soha senki nem mondaná azt nekünk, hogy rossz dolog, ha érzelmeink vannak.
2: But if I told you that negative emotions are also a good thing, you might be surprised.
3: De azon lehet, hogy meglepődnétek, ha azt mondanám, hogy a negatív érzelmek is jó dolgok.
2: As joyful as I am about having a family is the same kind of anger that rises in me when families are abused.
3: Amilyen nagy örömet jelent nekem, hogy családom van, ugyanolyan haragos tudok lenni, amikor azt látom, hogy családi bántalmazások történnek.
2: As joyful as I am when I share food with my friends, it is as angry as I get when I see consumption and waste all around the world.
3: Amilyen örömet jelent nekem, hogy barátaimnak ételt adhatok, amikor vendégségbe jönnek, ugyanolyan haragos vagyok amiatt a pazarlás miatt és túlzott fogyasztás miatt, amit látok a világban.
2: Both these positive emotions and negative emotions are from God.
3: És ilyen módon a jó, a pozitív és a negatív érzelmek is Istentől vannak.
2: Now, I don't have to give you instruction about what to do with joyful emotions.
3: Arról nem kell, hogy tanítást adjak nektek, hogy mit kezdjetek az örömteli érzelmeitekkel.
2: But dealing with negative emotions is one of the primary skills that we learn as we mature as Christians.
3: De a keresztény érlelődésnek az egyik fontos szakasza vagy lépése, területe az, amikor megtanuljuk feldolgozni a negatív érzelmeket.
2: I would like to read some scripture if that's okay.
3: Szeretnék a Bibliából olvasni.
2: 1 Peter,
3: az 1 Péter,
2: chapter 2,
3: második rész,
2: verses 1-25.
3: Az első 23 verset.
2: Do you mind just to read it out for
3: me? Okay. 1 Peter 2.
2: Yes.
3: Tehát akkor olvassuk. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ímé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, s botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmet kaptatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veletve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. 25-ig? Oh, I'm sorry. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.
2: I want to share just a few things about emotions, and then I'm going to bring it back to what the scripture has said.
3: Na, néhány dolgot még szeretnék az érzelmekről mondani, és utána visszatérek ennek a fejezetnek az üzenetéhez.
2: First of all, we cannot directly control how we feel.
3: Először is, mi közvetlenül nem tudjuk irányítani azt, hogy mit érzünk.
2: Emotions are the same as autonomic responses in our body.
3: Az érzelmek ugyanolyan automatikus reakciók, mint más reflexek a testünkben.
2: In your body, you cannot stop blinking.
3: Fizikailag nem tudod megakadályozni magad abban, hogy pislogj.
2: You cannot stop breathing.
3: Nem tudod abba hagyni a lélegzést.
2: You don't directly control your heartbeat.
3: Közvetlenül nem tudod befolyásolni a szívműködésedet, szívverésedet.
2: In this same way, emotions will come upon us in our spiritual being.
3: Ugyanúgy a szellemi lényünkben jönnek az érzelmek.
2: We automatically will feel anger.
3: Automatikusan válunk haragossá valami miatt.
2: Or we will feel anxiety or anxiousness.
3: Vagy érzünk szorongást, aggodalmat.
2: Or we will feel sorrow.
3: Vagy a bánat is úgy magától jön föl bennünk.
2: These automatically come upon us, and they are there to demonstrate that we need to pay attention to something.
3: Automatikusan jönnek fel bennünk az érzelmek, és azt mondják, azt üzenik nekünk, hogy oda kell figyelnünk valamire.
2: Having emotions is not sinful.
3: Nem bűn, ha érzelmeink vannak.
2: Just because I feel angry does not mean that I have sinned.
3: Csak azáltal, hogy haragot érzek, ezzel még nem vétkeztem.
2: God would not tell us to do something that is an impossibility.
3: Isten nem parancsol nekünk olyat, ami lehetetlen.
2: Scripture says, be angry, but do not sin.
3: A Biblia azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek.
2: So simply by feeling an emotion does not mean that we have sinned.
3: Tehát csak az, hogy egy érzelem feljött bennünk, még nem jelenti azt, hogy vétkeztünk.
2: Feeling this emotion only demonstrates that something is not right.
3: Az érzelem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy valami nincs rendben.
2: If I feel angry, it is like a red light coming on the front of my car dashboard.
3: Hogyha haragot érzek, ez olyan, mint hogyha egy lámpa kigyulladna az autómnak a műszerfalán.
2: I can do three things to that red light when it comes on.
3: Hogyha kigyullad egy mondjuk egy piros lámpa, ezzel három dolgot tehetek.
2: I could smash the dashboard.
3: Mondjuk összetöröm a lámpát a műszerfalon.
2: There would be no more light.
3: És akkor nem lesz piros fény.
2: I could ignore the light. Just pretend that it is not there.
3: Vagy figyelmen kívül hagyhatom a piros lámpát, úgy teszek, mintha nem lenne ott.
2: Both of those choices will not take care of the problem in my car.
3: Az autóm problémáját e két reakció egyike sem oldja meg.
2: But if I acknowledge that there is a red light on my dashboard and take care of it,
3: de hogyha elismerem, hogy tényleg világít egy piros lámpa a műszerfalon, és foglalkozom a problémával,
2: then my car will continue to run,
3: akkor az autóm tovább fog működni,
2: and I will move forward.
3: És haladok előre.
2: So in the same way, I must acknowledge that I have emotions.
3: Ugyanilyen módon el kell ismernem, hogy vannak érzéseim.
2: I should not cover them up.
3: Nem szabad elfedni őket.
2: Or ignore them.
3: Nem szabad figyelmen kívül hagyni őket.
2: And it is equally not good to go into a rage because I have an emotion.
3: És az sem helyes, hogyha dükkitörést adunk elő azért, mert van egy érzésünk.
2: So, if we have these emotions,
3: tehát ha ilyen érzéseink vannak,
2: but they are not sinful, but from God,
3: és Istentől vannak, tehát nem bűnösök,
2: what can I do so that they do not control me?
3: Mit tehetek, hogy ne irányítsák az életemet?
2: I believe that this is one of the signs of maturity that we deal with our emotions in a proper manner.
3: Én azt gondolom, hogy az érettségnek az egyik jele az, hogyha a megfelelő módon tudjuk feldolgozni az érzéseinket.
2: I'm going to reread verse 15 from that passage.
3: A 15. verset újra olvasom ebből a szakaszból.
2: This is the will of God that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people.
3: Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát.
2: In this situation, doing good is dealing well with our emotions.
3: Ebben a helyzetben a jó cselekvés azt jelenti, hogy helyesen bánunk az érzelmeinkkel.
2: Verse 16 says, living as people who are free, not using our freedom to cover up for evil.
3: A 16. vers azt mondja, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja.
2: So at the beginning I said it was a risk to be stereotypical that a woman should speak with about emotions.
3: Azt mondtam az elején, ugye, hogy eléggé közhely az, hogy ha a nő beszél az érzelmekről, az veszélyes.
2: But actually expressing our emotions is a very important part of dealing with our emotions.
3: De valójában az érzelmek kifejezése az egy fontos eleme, része az érzelmek feldolgozásának.
2: The first step that we want to deal with when we are looking at our emotions is to identify what we are actually feeling.
3: Az első lépés az érzelmekkel való foglalkozásban az, hogy azonosítjuk, hogy valójában mit is érzünk.
2: If we can give a specific name to the feeling that we have on our inside, it is a first step in dealing properly with that feeling.
3: Egy adott érzéssel való foglalkozásban, a helyes foglalkozásban az első lépés az, hogyha meg tudjuk nevezni, hogy mi is az, ami bennünk érzésként feljött.
2: It also helps us to diagnose what is wrong or what needs to be attended to.
3: Abban is segít ez, hogy diagnosztizálni tudjuk, hogy mi a probléma velünk, mivel kell foglalkoznunk.
2: Very often our negative emotions can be put into one of three categories.
3: Nagyon sokszor a negatív érzelmeinket három kategória egyikébe lehet besorolni.
2: A blocked goal or expectation leads us to a place of anger.
3: Hogyha valamilyen elvárásunk nem sikerül, annak valami útját állja, akkor ez haragot kelt bennünk.
2: When we are angry, we expected one thing to happen and another thing to happen.
3: Haragossá azért válunk, mert valamire számítottunk és valami más történt.
2: For example.
3: Például.
2: On Sunday morning, I want to leave the house at 8:45.
3: Vasárnap reggel 3:49-kor akarok kilépni a házból.
2: But a small child needs a nappy change.
3: De a kisgyerekemnek ki kell cserélni a pelenkáját.
2: And it will not be good in a car without a nappy change.
3: És az autóban nem lenne túl jó levegő a tisztába tevés nélkül.
2: So the emotion that rises up inside of me initially is anger.
3: Tehát először a harag támad fel bennem.
2: And if I expressed that anger, then it would seem as though making a dirty nappy as a child is wrong.
3: És hogyha ki is fejezném ezt a haragomat, akkor a gyerek ebből azt szűrné le, hogy helytelen dolog becsinálni.
2: But actually what that anger is demonstrating to me is that my goal of leaving the house has been thwarted.
3: Pedig igazából én azért haragszom, mert nem tudtam abban a percben elmenni otthonról, amikor akartam.
2: Why is that important?
3: Miért fontos ez?
2: So that I can deal correctly in that situation.
3: Mert ennek segít.
2: And another thing to happen.
3: Haragossá azért válunk, mert valamire számítottunk és valami más történt.
2: For example.
3: Például.
2: On Sunday morning, I want to leave the house at 8:45.
3: Vasárnap reggel 3:49-kor akarok kilépni a házból.
2: But a small child needs a nappy change.
3: De a kisgyerekemnek ki kell cserélni a pelenkáját.
2: And it will not be good in a car without a nappy change.
3: És az autóban nem lenne túl jó levegő a tisztába tevés nélkül.
2: So the emotion that rises up inside of me initially is anger.
3: Tehát először a harag támad fel bennem.
2: And if I expressed that anger, then it would seem as though making a dirty nappy as a child is wrong.
3: És hogyha ki is fejezném ezt a haragomat, akkor a gyerek ebből azt szűrné le, hogy helytelen dolog becsinálni.
2: But actually what that anger is demonstrating to me is that my goal of leaving the house has been thwarted.
3: Pedig igazából én azért haragszom, mert nem tudtam abban a percben elmenni otthonról, amikor akartam.
2: Why is that important?
3: Miért fontos ez?
2: So that I can deal correctly in that situation.

0: change.
1: És az autóban nem lenne túl jó levegő a tisztába tevés nélkül.
0: So the emotion that rises up inside of me initially is anger.
1: Tehát először a harag támad fel bennem.
0: And if I expressed that anger, then it would seem as though making a dirty nappy as a child is wrong.
1: És hogyha ki is fejezném ezt a haragomat, akkor a gyerek ebből azt szűrné le, hogy helytelen dolog becsinálni.
0: But actually what that anger is demonstrating to me is that my goal of leaving the house has been thwarted.
1: Pedig igazából én azért haragszom, mert nem tudtam abban a percben elmenni otthonról, amikor akartam.
0: Why is that important?
1: Miért fontos ez?
0: So that I can deal correctly in that situation.
1: Mert ennek segítségével tudom jól kezelni ezt a helyzetet.
0: So the situation only calls for a nappy change.
1: Tehát a helyzet csak azt követeli, hogy tegyem tisztába a gyereket.
0: Not for harsh discipline because a nappy is dirty.
1: Nem pedig az kell csinálni, hogy keményen megfenyítem azért, mert bepiszkolta magát.
0: Now that's just a very small example.
1: Ez persze csak egy nagyon kicsi példa.
0: But sometimes we feel anxiety or confusion about a situation.
1: De néha szorongást vagy zűrzavart érzünk egy helyzetben.
0: This quite often demonstrates that our goal or our expectation is unclear.
1: Ez általában azt jelenti, hogy a célunk vagy az elvárásunk bizonytalan.
0: We quite often have this confusion or anxiety rise up when we are uncertain of what is going to happen.
1: Sokszor akkor támad bennünk zűrzavar vagy szorongás, amikor nem tudjuk, hogy mi fog egy helyzetben történni.
0: For example, standing before people.
1: Például kiállni emberek elé.
0: Bringing a word of prophecy.
1: Elmondani egy proféciát.
0: Or a teaching.
1: Vagy egy tanítást.
0: Or even a prayer or word of encouragement.
1: Vagy akár egy bátorítást vagy egy imát.
0: Can sometimes make anxiety or confusion rise up inside of us.
1: Néha ettől is már szorongás vagy zűrzavar támad bennünk.
0: Because we don't know the end result of what our word is going to be.
1: Mert nem tudjuk előre, hogy milyen eredményen fog járni, amit elmondunk.
0: And so what we have to do is acknowledge that that feeling is there.
1: Tehát először is fel kell ismernünk, hogy ez az érzés ott van.
0: But go ahead and do it anyway.
1: De akkor is meg kell tennünk, amit meg kell tennünk.
0: Which leads to the next part of dealing with our emotions.
1: Ez az érzelmeinkkel való foglalkozás következő lépéséhez vezet.
0: After we have actually identified what is our emotion,
1: miután valóban felismertük, megneveztük az érzésünket,
0: we need to begin asking questions about that emotion.
1: El kell kezdenünk kérdéseket feltenni arról az érzésről.
0: Why do I feel this way?
1: Miért érzem ezt?
0: What was the goal or expectation?
1: Mi volt a célom vagy az elvárásom eredetileg?
0: Was my goal blocked or unclear or unrealistic?
1: Nem volt világos, hogy mi a célom, nem volt reális a célom, vagy akadályozta valami az elérését.
0: Was it unattainable?
1: Elérhetetlen volt ez a cél.
0: Who fell short because I felt this emotion?
1: Kinek okozott kárt, hogy én ezt éreztem?
0: Another way to say that, was somebody at fault?
1: Más szóval, ez valakinek a hibája?
0: And the last question that I might always ask is, what do I believe about myself or others or even God in this situation?
1: És az utolsó kérdés, amit felszoktam tenni magamnak ilyenkor az, hogy mit hiszek el magamról, másokról vagy Istenről ebben a helyzetben.
0: Automatically when I take a step back from my emotion and analyze it,
1: amikor az érzelmemtől picit így elvonatkoztatom magam és elkezdem elemezni, akkor általában
0: I can disseminate that emotion.
1: Meg is tudom szüntetni.
0: I can take the time to react in a mature way. Sorry.
1: Rá tudom szánni az időt arra, hogy érett módon reagáljak az érzésemre.
0: And when I take that tiniest step back from the emotion,
1: és amikor a legkisebbet is hátrább lépem, tehát elvonatkoztatom magam az érzelemtől,
0: I am able to deal with it as a mature person.
1: Akkor képes vagyok érett emberként feldolgozni.
0: In Psalm 63, David says he was a brute beast before

0: the people and before the Lord.
1: A 63. Zsoltárban azt mondja Dávid önmagáról, hogy egy oktalan állat volt a nép és Isten előtt.
0: He was giving in and allowing the emotion to control his behavior.
1: Kilazított és engedte, hogy az érzelme irányítsa a viselkedését.
0: Rather than truth to determine his behavior.
1: Ahelyett, hogy az igazság határozta volna meg a viselkedését.
0: This is how we deal with our emotions, with truth.
1: Így kell elbánnunk az érzelmeinkkel, az igazsággal.
0: If we allow an emotional reaction just to go forth,
1: ha engedjük, hogy pusztán érzelemből reagáljunk valamire,
0: then our actions in response to the emotion becomes the sin.
1: Akkor az érzelem alapján való cselekedetünk válik bűnné.
0: So this emotion is not the sin, but how we choose to react can become the sin.
1: Tehát nem az érzés a bűn, hanem az, hogy milyen cselekedetet választunk az érzés hatására, az válhat bűnné.
0: But I am so thankful to God because he has given us the way to deal with this.
1: De nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ő megadta nekünk a módot arra, hogy feldolgozzuk az érzéseinket.
0: I will say this again. He does not demand something of us that is unattainable.
1: Újra mondom, hogy Isten nem követel tőlünk olyat, ami megvalósíthatatlan.
0: He does not require of us something that we cannot do.
1: Nem követel tőlünk olyat, amit nem tudunk megtenni.
0: He has given us all things that we need for this godly life.
1: Minden szükségeset megadott nekünk az Isten szerinti élethez.
0: He has given us a spirit of sound mind.
1: Nekünk adta a józan ész szellemét.
0: So we can have emotions, but deal with them in the appropriate way.
1: Tehát lehetnek érzéseink, érzelmeink, de bánjunk el velük, vagy dolgozzuk fel őket a megfelelő módon.
0: So after we have actually given a label to our emotions,
1: tehát miután már címkét tudtunk ragasztani az érzelmünkre,
0: and we have done a quick analysis,
1: és gyorsan kielemeztük,
0: then comes the action.
1: Utána jön a cselekedet.
0: What are we going to do in the face of this negative emotion?
1: Mit teszünk ezzel a negatív érzelemmel?
0: Well, here is what I would suggest.
1: Én a következőt javaslom.
0: Take responsibility where it is your responsibility.
1: Vállaljuk a felelősséget, ha mi vagyunk a felelősek.
0: And release what is not your responsibility.
1: És engedjük el azt, ami nem a mi felelősségünk.
0: So, remember that little question that we asked?
1: Tehát emlékeztek még a kis kérdésünkre, amit feltettünk?
0: Who fell short?
1: Tehát ki hibázott?
0: Or whose fault was it?
1: Tehát kinek a hibája az, hogy ez történt, ez az érzés például.
0: If it is you that has fallen short, if it is you that has sinned, if it is you that has made the mistake, repent.
1: Ha te hibáztál, vagy te vétkeztél, akkor térj meg.
0: It is that easy.
1: Ennyire egyszerű.
0: It is so difficult in the eyes of the world to say I was wrong.
1: A világ azt gondolja, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy hibáztam.
0: We are told that to say we have made a mistake is weakness.
1: Arra tanítanak minket, hogy ha elismerjük, hogy hibáztunk, akkor ez gyengeség.
0: We are told in business and in politics never admit guilt.
1: Azt tanítják a politikai életben és az üzleti életben is, hogy soha ne ismerd el, hogyha vétkes vagy.
0: But the kingdom of God has turned everything upside down.
1: De Isten királysága mindent a feje tetejére állított.
0: It is the first thing that we go to when we have gone wrong to say, I was wrong.
1: Amikor rosszul cselekedtünk, akkor ez az első dolgunk, hogy elismerjük, hogy rosszul tettem.
0: And the reality is that we are already forgiven for all that we have done.
1: És az a valóság, hogy már bocsánatot kaptunk mindenre, amit elkövettünk.
0: And so this is why we go first to repentance.
1: És ezért az az első dolgunk, hogy megtérünk.
0: It is the gift of Jesus to us that we can say, I was wrong, I am sorry.
1: Jézus ajándéka a számunkra az, hogy képesek vagyunk azt mondani, hogy tévedtem, bocsáss meg.
0: Jesus says, I know, you were wrong.
1: Jézus azt mondja, én tudom, hogy tévedtél.
0: It is agreeing with what the Word of God says when we say, I was wrong.
1: Amikor azt mondjuk, hogy rosszul cselekedtünk, akkor Isten beszédével értünk egyet ezzel.
0: But the good news is, there's no condemnation when we say, I was wrong.
1: De az a jó hír, hogy nem kárhoztatás alá esünk, amikor elismerjük, hogy rosszat tettünk.
0: Jesus has already forgiven us everything that we have done or will do.
1: Jézus már megbocsátott nekünk mindent, amit valaha elkövettünk, vagy amit tenni fogunk.
0: And so when we ask that question, who fell short, and it was us, we repent.
1: Tehát amikor feltesszük a kérdést, hogy ki hibázott, és az a válasz rá, hogy mi, akkor azonnal meg kell térni.
0: The first verse of chapter 2 in 1 Peter says, put away therefore all malice, all deceit, all hypocrisy, all envy.
1: Azt mondja az első vers itt az 1 Péter 2-ben, hogy levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást.
0: These are the words that describe what happens when we refuse to repent in our sin.
1: Ezek a szavak írják le azt, hogy mi történik, amikor nem vagyunk hajlandók megtérni a bűnünkből.
0: These describe the things that we will do if we react poorly to our emotions.
1: Ezek mondják el, hogy mit fogunk tenni, hogyha rosszul reagálunk az érzelmeinkre.
0: And so thanks to God, we can put them away through repentance.
1: Hála Istennek, megtérés által le tudjuk vetközni ezeket.
0: So what do we do though if we are not the ones who have fallen short, but it is someone else's fault that we feel this emotion?
1: De mi történik akkor, hogyha nem mi hibáztunk, hanem valaki másnak a hibája, bűne az, hogy mi ilyen érzést érzünk?
0: This is forgiveness.
1: Erre a válasz a megbocsátás.
0: In the same way that we have received forgiveness from Jesus.
1: Ugyanúgy, ahogy Jézus megbocsátott nekünk,
0: we extend forgiveness.
1: Mi is megbocsátunk.
0: And here's the funny thing about the kingdom of God.
1: És itt egy érdekes dolog Isten királyságával kapcsolatban.
0: This forgiveness really has nothing to do with the other person.
1: Ennek a megbocsátásnak igazán semmi köze a másik emberhez.
0: This forgiveness is for our freedom.
1: Ez a megbocsátás minket tesz szabaddá.
0: So that we will not be put down by this malice, by this anger, by this envy, this deceit.
1: Hogy ne tudjon minket leterhelni és lenyomni ez a bizonyos álnokság, képmutatás, irigykedés és rossz indulat.
0: Even though the person might have not sinned that caused your emotion,
1: akkor is, hogyha a másik ember valójában nem követett el bűnt, ami miatt te ezt az érzést érzed,
0: forgiveness still works.
1: Akkor is működik a megbocsátás.
0: Because it's about us releasing our negative emotions.
1: Mert ezáltal mi engedjük el a saját negatív érzelmeinket.
0: We have a little pattern of forgiveness that we teach quite often, even to little children.
1: Van egy ilyen mintánk a megbocsátás folyamatára, amit tanítani szoktunk akár kisgyerekeknek is.
0: It goes like this. I choose to forgive.
1: Ez így szól, úgy döntök, hogy megbocsátok.
0: For whatever it is.
1: Tehát, hogy megbocsátom ezt, és elmondjuk, mit bocsátunk meg a másiknak.
0: And now here's the important part.
1: És most jön a fontos rész.
0: Because it made me feel whatever it made you feel.
1: Mert ettől én ezt kezdtem el érezni, és elmondjuk, hogy milyen érzésünk támadt.
0: This is why forgiveness deals with these negative emotions.
1: Ezért tud elbánni a megbocsátás a negatív érzelmekkel.
0: I am releasing what I am feeling to God.
1: Ezt, amit érzek, odaadom Istennek.
0: Because he is the one who can perfectly deal with the situation.
1: Mert ő az, aki tökéletesen tud foglalkozni ezzel a helyzettel.
0: So, I'm going to go back to that silly example about a dirty nappy.
1: Tehát akkor visszatérek a becsinált gyerek buta példájához.
0: Lord, I'm angry.
1: Uram, haragszom.
0: I am angry that my goal has been thwarted.
1: Haragszom azért, mert nem tudtam elérni a célomat.
0: I wanted to leave at 8:45 for church.
1: 3:49-kor akartam elindulni a gyülekezetbe.
0: But now I have a dirty nappy.
1: De most itt van egy piszkos pelenka.
0: And so quickly I go through my checklist.
1: Úgyhogy gyorsan ellenőrzést végzek a fejemben.
0: Why am I feeling this?
1: Miért érzem ezt?
0: My goal is blocked.
1: Mert a célomat nem értem el.
0: Who is at fault?
1: Kinek a hibája?
0: The kid with the dirty nappy.
1: Hát a gyereké, mert ő csinált be.
0: What should I do about it?
1: Mit kell kezdenem ezzel?
0: I'm still angry while I'm changing this nappy.
1: Miközben tisztába teszem a gyereket, még mindig haragszom.
0: Here's what I do.
1: És a következőt teszem.
0: Lord, I choose to forgive this little one for a dirty nappy.
1: Uram, úgy döntök, hogy megbocsátok ennek a babának azért, hogy becsinált.
0: For blocking my goal of leaving at 8:45.
1: És így megakadályozott abban, hogy elmenjek 3:49-kor.
0: For keeping me from holding to my precious time.
1: És megakadályozott abban, hogy az én értékes időzítésemet betartsam.
0: It has made me feel angry.
1: Ettől haragos lettem.
0: It has made me feel hurried.
1: Úgy éreztem, hogy kapkodnom kell.
0: It has made me feel uncomfortable.
1: Tehát kényelmetlenül érzem magam ettől.
0: I release these feelings to you.
1: De átadom neked ezeket az érzéseket.
0: And I choose to bless this little one.
1: És úgy döntök, hogy megáldom ezt a kis babát.
0: Now, this has disseminated all of my anger.
1: Ettől az összes haragom elmúlt már.
0: Because you cannot be angry and be blessing out of the same mouth.
1: Mert hogy ugyanabból a szájból nem tudsz egyszerre haragudni meg áldani.
0: I've tried. It doesn't come out as a blessing.
1: Én már próbáltam, de akkor nem áldás jön ki.
0: It comes out as a curse.
1: Hanem átok inkább.
0: I choose to. That's not nice. And so until I have released those negative emotions to God.
1: Tehát amíg át nem adtam Istennek ezeket a negatív érzéseket,
0: I can't bless that little one.
1: Addig nem tudom a kisbabát megáldani.
0: But when I know that I can honestly and from my heart bless that little one,
1: de amikor már tudom, hogy őszintén és szívből meg tudom áldani a kisbabát,
0: I have done the work of forgiveness.
1: Akkor már befejeztem a megbocsátás munkáját.
0: Now, I have used a very silly and small example.
1: Egy kis buta példát fogok használni.
0: But this is also the same process that you will use in larger situations.
1: De ugyanezt a módszert kell használni nagyobb, jelentősebb helyzetekben is.
0: Lord, I am angry that I have been passed over for that promotion.
1: Uram, haragszom azért, hogy nem kaptam meg ezt az előléptetést.
0: I am angry at my coworker who has been here 6 months.
1: Haragszom a munkatársamra, aki fél éve van itt.
0: And I have been here for 2 years.
1: Én meg már 2 éve.
0: I acknowledge that I am angry.
1: Elismerem, hogy haragszom.
0: I choose to forgive my boss.
1: Úgy döntök, hogy megbocsátok a főnökömnek.
0: For passing me over again.
1: Amiért megint kihagyott engem.
0: Because it has made me feel less capable.
1: Mert ettől úgy érzem, hogy én nem vagyok annyira alkalmas a munkára.
0: But I choose to bless my boss.
1: De úgy döntök, hogy megáldom a főnökömet.
0: And I choose to bless that coworker who received that position.
1: És megáldom azt a kollégámat is, akit előléptettek.
0: Now all of that, as a mature Christian, and as you practice it, will become more and more and more natural.
1: Ahogy érlelődsz keresztényként, és ahogy egyre többet gyakorlod ezt, egyre természetesebben fog jönni belőled.
0: You will begin to analyze your emotions.
1: Elkezded majd elemezni az érzéseidet.
0: And I can tell you this, you will thank God for negative emotions.
1: És már most elmondom nektek, hogy hálásak lesztek Istennek a negatív érzelmeket.
0: Because they are a pathway to peace.
1: Mert ezek a békességhez vezető utak.
0: And joy.
1: És az örömhöz
0: vezető. And righteousness for your heart.
1: És az igaz lelkűséghez vezető utak a te szíved számára.
0: And through that process you are giving God the privilege and the space to speak to you.
1: És ezáltal Istennek megadod a lehetőséget arra, hogy szóljon hozzád, tere lesz ahhoz, hogy szóljon hozzád.
0: In that example about forgiving a coworker and a boss,
1: ebben a példában, ahol meg kell bocsátani a kollégának meg a főnöknek,
0: I can also reflect on my own work.
1: A saját munkámra is vonatkozik ez.
0: and perhaps the purposes and reasons why I was passed over.
1: És talán azok az okok is kiderülnek, amiért nem én kaptam az előléptetést.
0: And so I can ask God for forgiveness and set my wrongs right.
1: És ilyenkor bocsánatot kérhetek Istentől, és a saját téves vagy rossz hozzáállásomat, cselekedeteimet is helyre rakhatom.
0: Now the last thing that we do with our emotions.
1: Az utolsó dolog, amit teszünk az érzelmeinkkel,
0: when we are dealing with them, is we check them against the truth of God's word.
1: Ami miközben foglalkozunk velük, az az, hogy Isten beszédének a tükrében vizsgáljuk meg őket.
0: If what we believe does not reflect truth,
1: hogyha amit hiszünk, az nem tükrözi az igazságot,
0: then what we feel will not reflect reality.
1: Akkor amit teszünk és érzünk, az nem fogja tükrözni a valóságot.
0: I'm going to say that all together again.
1: Tehát újra elmondom az egészet.
0: If what we believe does not reflect truth, then what we feel does not reflect reality.
1: Hogyha amit hiszünk nem tükrözi az igazságot, akkor amit érzünk, az nem fogja tükrözni a valóságot.
0: Quite often, if we are at the mercy of our negative emotions,
1: gyakran, amikor ki vagyunk szolgáltatva a negatív érzéseinknek,
0: we begin to believe lies about our people around us,
1: akkor elkezdünk hazugságokat elhinni a körülöttünk levő emberekről,
0: about our own selves,
1: önmagunkról,
0: and about God.
1: És Istenről is.
0: If I get angry again and again and again and I do not deal with it,
1: hogyha sokszor és ismételten haragra gerjedek és nem foglalkozom ezzel,
0: I could begin to believe that God doesn't care.
1: Akkor elkezdhetem azt hinni, hogy Isten nem törődik ezzel, nem foglalkozik vele.
0: I could begin to believe that God is not powerful enough to deal with my situation.
1: Akkor elkezdhetem azt hinni, hogy Isten nem elég erős ahhoz, hogy a helyzetemet megoldja.
0: I could begin to become hopeless because I can't seem to move beyond this sin issue.
1: Reménytelenné válhatok, mert úgy tűnik, hogy nem tudok túllépni ezen a bűn problémán.
0: But if I step back and I begin to use these questions of analysis,
1: de hogyha elvonatkoztatom magam és ezeket az elemző kérdéseket felteszem,
0: and I begin to act in repentance and forgiveness,
1: és elkezdek megtérni és megbocsátani,
0: I give space to God to correct my feelings and my thoughts.
1: Akkor teret adok Istennek arra, hogy helyre igazítsa az érzelmeimet és a gondolataimat.
0: I can repent of the lie that God is not able to deal with my situation.
1: És akkor megtérhetek abból a hazugságból, hogy Isten nem képes a helyzetemet megoldani.
0: Because he has already given me the commission to deal with it.
1: Mert ő megbízott már engem azzal, hogy foglalkozzak vele.
0: I can discredit the lie that I am an angry and uncontrollable person.
1: Le tudok számolni azzal a hazugsággal, hogy én egy haragos ember vagyok, aki nem tud uralkodni magán.
0: Because I can feel angry, but no longer have to act angry.
1: Mert továbbra is érezhetek haragot, de nem kell haragosan reagálnom és cselekednem.
0: We in effect must renew our minds.
1: Tehát lényegileg meg kell újítanunk az elménket.
0: We must believe what the word of God says about us.
1: Hinnünk kell azt, amit Isten beszéde mond rólunk.
0: This is our spiritual warfare against the negative emotions and the pattern of negative living that they bring.
1: Ez a mi szellemi harcunk a negatív érzelmek ellen és a negatív életmód ellen, amit ezek magukkal hoznak.
0: We have the confidence to come to God.
1: Bizalommal mehetünk Istenhez.
0: We have the confidence to use the tools and the gifts that he has given to us.
1: Bizalommal használhatjuk azokat az eszközöket és ajándékokat, amiket adott nekünk.
0: Particularly forgiveness and repentance.
1: Különösen a megtérést és a megbocsátást.
0: Because of who he says we are.
1: Amiatt, amit ő mond arról, hogy mi kik vagyunk.
0: In verse 9 in this passage, he says this about us.
1: Ebben a részben, a 9. versben a következőt mondja rólunk.
0: We are a chosen race.
1: Választott nemzetség vagyunk.
0: Chosen by God.
1: Isten választott minket.
0: A royal priesthood.
1: Királyi papság vagyunk.
0: We are the priests that get to have intimate relation with the Father.
1: Mi vagyunk azok a papok, akiknek lehet meghitt kapcsolatuk az Atyával.
0: We are part of the holy nation of God.
1: Tagjai vagyunk Isten szent nemzetének.
0: We are set apart and completely acceptable to God.
1: Isten számára elkülönítettek vagyunk, és ő teljesen elfogad minket.
0: We are people of God's possession.
1: Isten tulajdona vagyunk, mint nép.
0: And the reason that we are all of these things, why has God made us this?
1: És mindezt elolvasva, miért tett minket ilyenné Isten?
0: So that we may proclaim the excellencies of Him who called us.
1: Hogy hirdethessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott minket.
0: You see, when we deal properly with our emotions,
1: tudjátok, amikor megfelelően kezeljük az érzelmeinket,
0: we set aside all of those things that would hinder our intimacy with the Father.
1: Akkor ezzel félretesszük minden olyan dolgot, ami gátolhatná az Atyával való meghitt kapcsolatunkat.
0: We set aside all of those things that would interrupt our relationships with others.
1: És félretesszük mindazokat a dolgokat, amelyek megszakíthatnák a kapcsolatunkat másokkal.
0: And we move from the place of darkness into His marvelous light.
1: És a sötétségből átlépünk az ő csodálatos világosságába.
0: So this is what I want to leave you with.
1: Tehát ezzel szeretnélek itt hagyni titeket.
0: I want you to desire to rejoice in those negative emotions.
1: Szeretném, ha úgy döntenétek, hogy örülni fogtok a negatív érzelmeknek.
0: Are you angry?
1: Haragosak vagytok?
0: Woohoo!
1: Éljen!
0: Are you frustrated?
1: Csalódottak vagytok?
0: Yes!
1: Igen!
0: Are you sad?
1: Szomorúak vagytok?
0: It's all right.
1: Nem baj.
0: Are you hopeless?
1: Reménytelenek vagytok?
0: Okay.
1: Rendben van.
0: These are the things that will signal you to deal with these in a righteous manner.
1: Ezek azok a dolgok, amik felhívják a figyelmeteket arra, hogy igaz módon kezeljétek és dolgozzátok fel ezeket.
0: And be sure of this.
1: És legyetek biztosak abban.
0: You can do this.
1: Hogy képesek vagytok ezt megtenni.
0: You are not so weak that you must be the subject of your emotions.
1: Nem vagytok annyira gyengék, hogy az érzelmeitek rabszolgáivá kéne válnotok.
0: You are the chosen race.
1: Ti vagytok a választott nemzet.
0: The ones who have intimacy with God our Father.
1: Akik meghitt kapcsolatban lehetnek Istennel, ami Atyánkkal.
0: And you are powerful to do this.
1: És van erőtök megtenni ezt.
0: Okay.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 14. részét hallhatjuk.
3: Úgy érzem, hogy ebben az utolsó tanításban négy dolgot próbálunk majd megtenni.
4: And we're going to be looking in chapters 12.
3: Megnézzük a 12. és a 13. fejezetet a zsidó levélben, hogy ezt a négy dolgot meglássuk.
4: So you might like to turn in your notes to page 59.
3: Az 59. oldalra menjetek a jegyzetben.
4: And we're going to go into chapter 12.
3: És a zsidó levél 12. részéről lesz szó.
4: And after the great heroes of faith in chapter 11.
3: Miután a 11. részben megismerkedtünk a hit nagyhőseivel.
4: And we've got pretty comprehensive notes which
3: és elég átfogó a jegyzet, ami kifejezi,
4: kinds of faith.
3: Hogy ők hogyan példája különböző fajta hiteknek. Tehát a hit különböző oldalainak.
4: Chapter 12 introduces us to the great example.
3: Bemutatja nekünk Jézust, aki a hit nagy példája.
4: And we've got to understand that every minute of the life of Jesus,
3: hogy Jézus életének minden percét hit által élte.
4: The humanity in which he lived was identical to
3: Jézus
4: the humanity in which Adam lived before he sinned.
3: Olyan volt, mint Ádám emberi lénye a bűnbeesés előtt.
4: And you've got to understand that to understand the way that Jesus lived.
3: És meg kell értenünk ezt ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan élt Jézus.
4: And when you do that, you come to
3: és amikor ezt megteszitek,
4: at the life of faith which he lived.
3: Akkor teljesen el fogtok ámulni azon, hogy a hitnek milyen életét élte Jézus.
4: See, he had a human spirit like your spirit.
3: Ugyanolyan volt az emberi szelleme, mint a tietek és az enyém.
4: And he learned who he was by the revelation of the word.
3: És az ige kinyilatkoztatásából és a Szentlélek kinyilatkoztatásából tudta meg, hogy ő kicsoda.
4: And there came a day as he searched the scriptures and pursued
3: Jézus kutatta az írásokat,
4: came to the revelation, hey, I'm the Messiah.
3: És nagyon kereste az ő életének a küldetését, és akkor hirtelen rájött, hogy ő a Messiás. Miután kereste Isten akaratát az igében.
4: And that was a faith discovery. Hello.
3: És a hit által fedezte ezt fel.
4: And he had to walk it out by faith.
3: És hit által kellett ebben járnia.
4: It says he was tempted in every way, the same way that we are tempted.
3: Hogy Jézus minden módon ugyanúgy megkísértetett, ahogy mi.
4: And one of the temptations was to doubt.
3: És a kételkedés volt az egyik kísértés.
4: Now I went through a very serious crisis in my ministry.
3: Az én szolgálatomban is átmentem.
4: In the early 80s.
3: Egy nagyon súlyos válságon a 80-as évek elején.
4: I reached out for a very large piece of property in Great Britain.
3: Nagy-Britanniában egy nagyon nagy telket akartam megszerezni.
4: We got it supernaturally. I've not time to tell the whole story.
3: Nincs időm elmondani az egész történetet, de természetfölötti módon jelentette ki Isten, hogy nekünk akarja adni.
4: I heard the word of God clearly concerning this whole facility.
3: Világosan hallottam Isten hangját ezzel az egész ingatlannal kapcsolatban.
4: We acquired a complete senior high school with 17 acres of land in a prime site in
3: egy 70 hordas telket kaptunk meg, egy egész középiskolai épülettel rajta. Nagyon szép környéken volt.
4: We got it in the most miraculous way.
3: A legcsodálatosabb módon kaptuk meg.
4: The authorities first rented it to us and then promised that we could buy it.
3: A hatóságok először bérbe adták nekünk, és utána azt mondták, hogy egy nagyon észszerű összegért megvásárolhatjuk az egészet.
4: We had a great church there. We were
3: volt ott egy nagyszerű gyülekezet, egy kiképzőiskolát indítottunk be, keresztény iskola volt, óriási ingatlan volt, és nagyon jó volt.
4: Many people sold their homes and came to live.
3: Eladták a házukat,
4: the houses surrounding this was the center.
3: És ennek a központnak a közelébe költöztek oda.
5: um in der Nähe dieses Zentrums ein neues Haus zu haben, dort zu wohnen.
4: And a book was written about as being the fastest growing church in Great Britain at the time.
3: És könyvet írtak arról, hogy Nagy-Britanniában akkoriban ez volt a leggyorsabban növekedő gyülekezet.
5: In ganz England.
4: Yeah, what did we say?
5: I said England.
4: Oh, that's okay.
5: Yeah, you
4: always say Great Britain. Oh, always say
3: Great Britain. All right, well. Nagy-Britanniát mondott, tolmács Angliát mondott, nem baj.
4: And then suddenly,
3: aztán hirtelen,
4: there was a deal done, a crooked deal done, and we were thrown off the site in with 2 weeks' notice.
3: Egy alattomos üzletet kötött valaki valakivel, és ilyen módon 2 héten belül azt mondták, hogy el kell hagynunk az egész ingatlant.
5: Von einer Frist von 2 Wochen aus diesem Gebäude herausgeschmissen.
4: I had a church of 400-500 people live on that particular site.
3: Egy 500 fős gyülekezet találkozott mindig, működött azon a területen.
4: A Christian school of 300 children.
3: Egy 300 gyereket tanító keresztény iskola volt.
4: And staff and everything.
3: Voltak főidős munkatársak, teljes idejű munkatársak, és mindenféle
4: egyéb.
3: És hirtelen kidobtak minket erről a
4: telefonon.
3: Ez volt a legszennyesebb üzletkötés, amit valaha valaki valakivel kötött.
4: And I was devastated by this experience.
3: És teljesen tönkretett engem ez az átélés.
4: And many of my people, including some of the leaders, were not too happy with me.
3: És sok gyülekezeti tag és néhány vezető sem nagyon kedvelt engem emiatt.
5: Hatten keine besondere Freude an mir.
4: They were angry and frustrated, and they put all the blame on me and began to stick their knives in me. I didn't need that.
3: És engem hibáztattak, hogy a késeiket én belém vagdalták, pedig nem volt szükségem erre akkor.
4: One of the leaders broke away, took several hundred people with him to start another church.
3: Vezető szakította a gyülekezetet.
4: A hell of a year.
3: és több száz gyülekezeti tagot elvitt, és egy új gyülekezetet alapított. Úgyhogy ez volt abban az évben a pokol bugyra a számomra.
4: And I sat in total depression, and I said, I'm never going to be able to preach on faith again.
3: Ott ültem teljesen depressziósan, és azt mondtam, hogy soha többé nem fogok prédikálni a hitről.
4: And then one day I was motivated by a scripture.
3: És egy napon beindított engem egy ige.
4: Which is 1 Timothy chapter 6, verse 12 and
3: 13.
4: Where Paul is handing over the baton to his young apostle Timothy.
3: Átadja a stafétapotot a fiatal apostol társának, Timóteusnak.
4: He exhorts him to fight the good fight of faith.
3: És figyelmezteti őt, hogy harcolja meg a hit szép harcát.
4: He exhorts him to actually catch hold of the eternal life.
3: Hogy valóságosan ragadja meg Isten örök életét.
4: And then he says a third thing.
3: És utána mond egy harmadik dolgot is.
4: He says maintain the good confession which you testify before many witnesses.
3: A jó megvallás, amit nek tanúja volt sok hűséges tanú.
4: Phrase,
3: és a következő mondatban azt mondja,
4: ne felejtsd
3: el Jézus Krisztus jó megvallását, amit Pontius Pilátus előtt tett.
4: And it was that suddenly hit me.
3: És hirtelen ez volt az, ami belém hasított.
4: And it came in burning revelation to me.
3: És ez egy égő kinyilatkoztatás lett a számomra.
4: And what I saw was this.
3: A következőt értettem meg.
4: When Jesus was on trial, first of all before Caiaphas,
3: amikor Jézus tárgyalása volt, először Caiaphas a főpap előtt, és utána Pontius Pilátus előtt.
4: In human terms, everything concerning his kingdom.
3: Emberi fogalmak szerint minden, ami az ő királyságával kapcsolatos, teljesen szétesett.
4: Now he only knew who he was and about the kingdom by faith. He had no other.
3: Jézus csak hitáltal tudhatta, hogy ő maga kicsoda, és a királyságot is csak hitáltal vallhatta magának.
4: By which he could see. He just had human faith.
3: Nem álltak rendelkezésére semmiféle tények, kizárólag az emberi hitével hihette, hogy mindez igaz.
4: He was a, in all human terms, it was a total failure.
3: Emberi fogalmak szerint Jézus teljes kudarcot vallott.
4: He was a helpless prisoner of the civil and religious authorities.
3: Egy tehetetlen fogoly volt a világi és vallási hatóságok kezében.
4: His disciples had all run away and left him
3: to die alone. Elmenekült és teljesen magára hagyták.
4: And he stands before
3: Caiaphas. És Jézus ott áll Caiaphas előtt, ezt a Máté 26-ban lehet olvasni.
4: And Caiaphas says, well, are you the Christ?
3: Te vagy a Krisztus?
4: Now in the Greek, the response is absolutely magnificent.
3: Óriási ez a válasz, amit Jézus ad erre.
4: The best translation is to use an Americanism.
3: Egy amerikai kifejezéssel tudok legjobban lefordítani ezt.
4: Because what he says literally
3: azt mondja szó szerint, hogy fogadhatsz rá, hogy én vagyok az. Biztos lehetsz.
4: How do you translate that? I don't know. But you see, the English translation says, thou hast said. It's so weak.
3: Angolul azt mondja a Biblia, hogy te mondád. Ez olyan gyenge.
4: These were fighting words.
3: De ezek harcos szavak voltak, amiket Jézus mondott. És látom, hogy Jézus szeme szikrázott közben.
4: Totally,
3: ahogy ránézett.
4: Devil-filled situation. Ez where it looked like
3: megnéztette teljesen démonokkal megtöltött helyzetre, ránézett, és látta, hogy teljesen el akarják őt söpörni a földszínéről.
4: And Caiaphas says, are you a king?
3: Caiaphas megkérdezte, király vagy?
4: You bet I am.
3: Mérget vehetsz rá.
4: You bet I am.
3: Biztos lehetsz
4: benne. You're going to see angels ascending and descending before the Son of God.
3: És látni fogod, hogy az ember fia előtt angyalok szállnak le és fel.
4: Now they didn't say, oh, we're sorry about that.
3: Nem azt mondta, hogy hát elnézést kérek ezért, hogy így van.
4: They beat him up.
3: Megverték őt.
4: Punched his face into a pulp.
3: Tépé verték az arcát.
4: It says in one of the prophecies, his
3: az egyik
4: prophecy
3: azt mondja, hogy az arca
4: hard,
3: ennyire eltorzult, hogy nem lehet ezt felismerni, mint embert, hogy kicsoda.
4: They put these mocking robes on him and dragged him off to Pilate.
3: Gúnyból rárakták ezt a köpenyt és elvonszolták Pilátushoz.
4: And Pilate asks this question.
3: Pilátus felteszi a kérdést.
4: Well, are you a king?
3: Király vagy hát?
4: And here comes this same glorious reply.
3: És itt van ugyanez a dicsőséges válasz.
4: You bet I am.
3: Mérget vehetsz rá.
4: Have you ever seen anything less like a king?
3: Láthattunk már valaha olyat, aki kevésbé valószínűen volt király. Az összes körülménye azt kiáltotta, bolond vagy őrült. Ez egy veszett fejsze, nyele, mindennek vége van.
4: But he fought back with fighting faith.
3: De Jézus harcos hittel reagált mindenre.
4: And when I suddenly saw that by revelation.
3: És amikor kinyilatkoztatás által ezt hirtelen megláttam.
4: I've been whimpering away for about a year saying, oh God, I'm finished, I can't get back into the fight.
3: Addig körülbelül egy évig csak nyavajogtam, hogy Uram, nem tudok visszaállni. A szolgálatban teljesen végem van, kikészültem.
4: When I saw my glorious warrior savior.
3: De amikor megláttam a dicsőséges harcos megváltómat.
4: Fighting the good fight of faith.
3: Aki megharcolja a hit jó harcát.
4: And then if you go onto the cross and see how on
3: the cross he's fighting
4: this good fight of faith.
3: Harcolta Jézus a hitnek a jó harcát.
4: He's not saying, oh poor old me. He's saying,
3: nem azt mondta, hogy
4: I'll have the nations.
3: Ó, szegény én. Hanem azt mondta, ördög.
4: Rob you completely.
3: Az enyém az egyház, az enyém a világ.
4: Totally triumph.
3: Ördög, én teljesen elveszek tőled mindent, és teljes diadallal fogok kijönni ebből az egész dologból.
5: Du wirst es noch sehen. Ich werde alle Nationen erben und ich werde in totalem Triumph hier von wieder von auferstehen.
4: He wasn't saying these things in some air-conditioned studio.
3: És Jézus ezt nem valamilyen légkondicionált stúdióban mondta, hanem a keresztről mondta ki ezeket a dolgokat.
4: Now that's my fighting, warring Jesus.
3: Ez az én harcos, háborút viselő Jézusom.
4: When I saw that, I got on my knees and I said, God forgive me for being a wimp.
3: És amikor ezt megláttam, akkor tédre estem, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen anyámasszony katonája, bőgőmasina voltam. Visszalépek a harcba.
4: Now pour that faith into me. Let me live the faith the way Jesus lived that life.
3: Uram, áraszt belém azt a hitet, hogy ugyanazzal a hittel éljek a földön, amivel Jézus élt.
4: So now the writer of the Hebrews says, right now you guys, you need to look at Jesus.
3: Azt mondja a zsidó levél írója, hogy gyerekek, nézzétek meg Jézus.
4: You need to look at Jesus.
3: Jézusra kell néznetek.
4: Now all these other guys, but now boy, let's have a look at Jesus.
3: Az összes többi fickó nem olyan izgalmas, de nézzétek Jézus.
4: He's the forerunner, he's the pioneer,
3: ő az előfutár, ő az
4: útörő. He's the trailblazer of our faith.
3: Ő a hitünknek a bozótban utat vágó katonája.
4: You've not yet resisted unto blood, striving against sin.
3: Ti még nem tartottatok ki vérig, amikor a bűn ellen harcoltatok.
4: Stop feeling sorry for yourselves.
3: Hagyjátok abba önmagatok sajnálását.
4: Stop saying, oh, it's been tough, we've had a tough time where I'm working.
3: Ne mondjátok az, hogy ó, milyen nehéz helyzetben kell nekem munkálkodni.
4: Take up the sword.
3: Fogjátok a kardot.
4: Get back into the fight.
3: És lépjetek vissza a csatába.
4: And say, by the power of that faith, we're going to
3: be glorious. Ennek a hitnek az erejével dicsőségesen győzni fogunk.
4: You see, the Melchizedek priesthood is a warring priesthood.
3: Látjátok, a Melchizedeki papság harcos papság.
4: And the chief weapon of its warfare is faith.
3: És a hit a legnagyobb fegyvere.
4: Amen.
3: Amen.
4: I don't know if it's the end of the session or you're just dead, but something's wrong somewhere.
3: Valami nem stimmel, látom, már majdnem vége a tanításnak, ti már félig itt elájultatok, de én remekül vagyok.
4: So, He endured the cross.
3: Tehát Jézus elszenvedte a keresztet.
4: Despising the shame.
3: Megvetette a szégyent.
4: And has already sat down at the right hand of the throne of God.
3: És akkor már leült az Atyának a jobbjára a trónra.
4: Stop feeling sorry for yourselves and get into this glorious example.
3: Úgyhogy lépjetek be abba a dicsőséges példába, kövessétek, hagyjátok abba önmagatok sajnálását.
4: Now verse 5.
3: 5. vers.
4: Through to verse 11 deals with something very important.
3: A 11. versig valami nagyon fontos téma van felszínen.
4: It's handling the process of coming to maturity.
3: Az érettségre jutás folyamatáról van szó.
4: A lot of things that happen to us are not the devil.
3: Tudjátok, nagyon sok dolog történik velünk, ami nem az ördögtől van.
4: If they are, there's something wrong, because it's not normal to be harassed by the devil.
3: Hogyha az ördögtől van, akkor az nem normális, mert helytelen az, hogy nem valószínű, hogy az ördög zaklat minket ilyen dolgokkal.
4: Don't despise the chastening of the Lord.
3: Azt mondja az ige nekünk, hogy ne vessük meg az Úr fenyítését.
4: Because every son that God receives, he chastens them.
3: Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, minden, akit fiává fogad, megostoroz. Akkor térjünk vissza ehhez az ige részhez.
4: I'm going from verse 5 down to verse 11.
3: Az 5-től a 11. versig fogunk menni.
4: You'll find that the word chasten comes no less than 8 times.
3: 8-szor fordul elő a dorgálás vagy fenyítés szó, vagy ostorozás.
4: In verse 5 and 6.
3: Az 5. és 6. versben.
4: There's a process by which God brings us to maturity.
3: Van egy folyamat leírva, ami által Isten érettségre visz minket.
4: The word son is the word of a mature, grown-up son,
3: who's become
4: just like his dad
3: szava,
4: and entered into all his father's treasure.
3: Aki ugyanolyan, mint az apja, és az apjának minden kincsét a magáénak mondhatja.
4: It's not a physical thing, it's a spiritual thing.
3: Nem fizikai dolog, ez hanem szellemi.
4: You don't become mature in the spiritual world by time, it's by the activity of faith.
3: Szellemileg nem az időtelésével válunk éretté, hanem a szellemi tevékenységek hitáltal válunk
4: éretté. Some Christians have been Christians for 40 years,
3: vannak keresztények, akik már 40 éve hívők, de szellemileg még mindig csecsemők.
4: Because they've never allowed God to bring them to maturity.
3: Mert soha nem engedték még meg Istennek, hogy érettségre vigye őket.
4: Now, God loves everyone that he receives.
3: Isten mindenkit szeret, akit elfogad.
4: And his plan is to bring them to the maturity of Jesus Christ.
3: Hogy eljutassa őket Jézus Krisztus érettségére.
4: So you become just like your father.
3: Tehát olyanná váltok pont, mint az édesapátok.
4: And all your father's treasure and resources is available for you.
3: Atyátok minden erőforrása és vagyona a rendelkezésetekre áll, hogy használjátok.
4: Now God's sons are terrifying.
3: Isten fiai ijesztőek.
4: And they're able to take the world.
3: És képesek elfoglalni a világot.
4: But babies can't do anything and they're always harassed and messed about by the devil.
3: Semmit nem tudnak csinálni, és az ördög állandóan zaklatja és zavarja őket.
4: And to come to the functional Melchizedek priesthood, you've got to allow the Father to bring you to maturity.
3: Ahhoz, hogy a működő Melchizedeki papságba belépjetek, engednetek kell, hogy az Atya érettségre juttasson titeket.
5: Müssen wir Gott zulassen, dass uns zurechtweist und züchtigt.
4: How many of you want to become like Jesus?
3: Hogyan akartok olyanok lenni, mint Jézus?
4: And I got both hands up. Amen.
3: Nekem mind a két kezem fönn van.
4: And to come to all the fullness and treasure of the Father.
3: Ki akar belépni az Atya teljességébe és minden kincsének a birtoklásába.
4: Amen. Well, this is the way he does it.
3: Na hát az Atya ilyen módon teszi ezt, éri ezt el.
4: Chastens you.
3: Megdorgál, megostoroz.
4: In verses 5 and 6 you'll find three.
3: Az ötödik és a hatodik versben három szó található ezzel kapcsolatban.
4: Chasten.
3: Az intést.
4: Rebuke.
3: A fenyítést.
4: And scourge.
3: És a megostorozást.
4: There are three steps which God goes through to get you from babyhood to sonship.
3: Isten három lépésen keresztül juttat titeket el a csecsemőkortól a felnőtt fiúságig.
4: And there's no other way that God does it.
3: És Isten ezzel az egy módon csinálja ezt.
4: You can't have people lay hands on you.
3: Nem érhető úgy el, hogy az emberek kézrátétellel imádkoznak
4: érted.
3: Nem lehet az, hogy elmész egy bizonyos konferenciára, ahol puff és megvan.
4: You can't go to the supermarket.
3: Nem mehetsz el az ABC-be. Hogy forró vízben oldható fiúságot vegyetek egy konzervben.
4: Mix it with milk.
3: Összekevered tejjel.
4: Drink it every night.
3: Minden este iszol belőle. Ó, óriási Isten fia vagyok.
4: No, it doesn't work that way.
3: Nem így működik.
4: There are these three things that God does.
3: Isten három dolgot tesz.
4: Number one is chastening.
3: Először is int minket.
4: Number two is rebuking.
3: Másodszor fenyít.
4: Number three is
3: scourging. Harmadszor pedig dorgál.
4: Let's look quickly at these three words.
3: Gyorsan nézzük meg ezt a három szót.
4: The word chasten is the translation of the Greek word paideuo.
3: A paideuo görögül az a szó, amit intésnek fordít ez a rész.
4: Why'd you go there for? Come paideuo.
3: Piaduo.
4: We get our English word pediatrics, pediatrician comes from this word.
3: Ebből a szóból jön, ebből a görög szóból az angol szó a
4: gyerekgyógyászra.
3: Valóban azt jelenti ez a szó, hogy
4: strike once.
3: Hogy egyszer kézzel megütni.
4: With the hand or with a blunt
3: instrument. Vagy egy tompa tárgyal.
4: For the purposes of discipline or
3: correction. Fenyítés vagy helyreigazítás céljából.
4: In other words, what we're being told is if you're naughty,
3: szóval, itt azt mondja az ide, hogyha pajkosak vagytok,
4: you can do it to me.
3: Megteheted.
4: Naughty, God will
3: neked.
4: Say,
3: hogyha rossz vagy, akkor Isten azt mondja, hogy dur, és akkor meg vagy intve. Tolmács is ezt megmutatta a tanító, nem emlékszem szerintem ezt a hátbeverés.
4: Now, providing you, and there's good. There's good principles for bringing up kids naturally here.
3: És ez természetes szinten is jó alapelv a gyerekneveléshez.
4: Because a child between the ages of 3 and 10 is called a paideon.
3: És 10 éves közötti gyereket pideonnak hív a görög nyelv.
4: Between 3 and 10.
3: Egy 3 és 10 éves közötti gyereket.
4: They're called a paideon.
3: Pideonnak hív a görög nyelv.
4: It means that they are being trained to obey by the application of the hand.
3: Hogy a kéz alkalmazásával tanítják a gyereket engedelmességre.
4: So if you are behaving like a babe,
3: tehát ha úgy viselkedtek, mint egy csecsemő, akkor Isten el fog náspángolni.
4: It's not anger, it's love.
3: Nem haragból, hanem szeretetből.
4: And the purpose, we're told what this purpose is.
3: És elmondja az ige, mi a célja Istennek ezzel.
4: So that you might become partakers of His holiness.
3: Hogy részesüljetek az ő szentségében.
4: And you might become partakers of His divine nature.
3: És Isten mi természetnek részesei lehessünk.
4: Now that's a wonderful purpose.
3: Ez egy csodálatos cél.
4: And he says, no chastening seems pleasant at the time,
3: azt mondja az
4: but
3: igen,
4: afterwards it brings forth the peaceable fruit.
3: Semmilyen dorgálás nem tűnik kívánatosnak akkor, amikor kapjuk, de később az igazság jó gyümölcsét termi azoknak, akik azáltal gyakoroltatnak.
4: So if God loves you, he's gonna smack you.
3: Tehát hogyha Isten szeretiteket meg fog ostorozni néha.
4: If he doesn't smack you, it's because you're not his child.
3: Hogyha nem verel néha, az azért van, mert nem vagytok a gyerekei. Ha nem rak titeket helyre, akkor nem fogadott titeket a fiaivá.
4: But if he receives you as a son, he starts the process of bringing you to maturity to become like Jesus.
3: Akkor elkezd titeket érettségre jutatni, hogy olyan fiúk legyenek, mint Jézus, és ehhez a fenyítést használja néha, vagy ezt az intést ebben az esetben.
4: Now all you've got to do is to say, sorry Lord, and that's all over, it's done.
3: Ilyenkor csak annyit kell mondani, Uram, bocsáss meg, és akkor ezzel túl vagy rajta.
4: Don't do it again, no more smacks.
3: Hogyha nem teszitek újra, akkor nem lesz más spanyolás. Ha megteszitek, újabb paskolás.
4: If you continue to do it, he doesn't go on smacking.
3: De hogyha folyamatosan bennmaradtok az engedetlenségben, akkor Isten abba hagyja ezt a más spanyolást előtt. És akkor jön a második szint.
4: Stage 2 is the rebuking.
3: Ez pedig a fenyítés. Angolul
4: zorgálás. This is the same word we were looking at, for faith is the convincing proof.
3: Ez ugyanaz a szó, mint amikor arról beszéltünk, hogy a hit a nem látott dolgoknak a szóló döntő bizonyíték.
4: It's the Greek word elenchio.
3: Ez az elenchio, elenchio.
4: I wish we had two chairs, we haven't got. Never mind, it doesn't matter. It takes too much trouble. But, see, if you continue to be naughty,
3: tehát, hogyha továbbra is engedetlenek vagytok, és azt mondja az Úr, hogy beszélnem kell veled.
4: And I want to talk to you.
3: Ülj le, beszéljünk egymással.
4: I want to get you to see this thing that you're doing the same way that I see it.
3: Úgy látnád ezt a dolgot, amit csinálsz, ahogy én látom.
5: Das, was du tust, so siehst, wie ich es sehe.
4: So he behaves like a prosecuting attorney.
3: Tehát Isten úgy viselkedik, mint egy ügyész.
5: Anwalt, der eine Verfolgung anstellt.
4: His purpose is to get you to see.
3: És az a célja, hogy meglásd
4: a particular practice. Behavior pattern of
3: hogy ő hogyan látja azt a bizonyos viselkedési mintát, ami ott van az életedben.
4: It says the same thing in 1 John 1:9.
3: Az 1 János 1:9 ugyanezt mondja.
4: If we confess our sins, well, the word is homologeo.
3: Ha megvalljuk a bűneinket, ez görögül a homologeo szó.
5: For ihn aussprechen,
4: which means to say the same thing as God.
3: Azt jelenti, hogy ugyanazt mondjuk a dologról, amit Isten mond.
4: In Isaiah chapter 1 verse 15, God says, come, let's reason together.
3: Azt mondja, hogy gyere, érveljünk egymással, beszéljük ezt meg.
4: In the Septuagint, it's the word elenchio.
3: Ez az elenchio szó görögül.
4: You and I, we need to talk.
3: Neked és nekem beszélnünk kell egymással.
4: He might talk to a person, he might talk to a nation.
3: Isten lehet, hogy beszél egy emberrel, vagy egy nemzettel.
4: He says, now I want you to see this in the way I see.
3: Szeretném, hogyha úgy láttad ezt a dolgot, ahogy én látom.
5: Ich möchte, dass du es so siehst, wie ich es sehe.
4: And then come to hate it the way I hate it.
3: És ugyanúgy meggyűlölnéd, ahogy én gyűlölöm.
4: And then let's agree together, we're going to kill this.
3: És utána egyezzük meg abban, hogy véget vetünk ennek a dolognak. Amen.
4: Are you on my side?
3: Az én oldalamon vagy?
4: Are you against me?
3: Vagy ellenem vagy?
4: There's this horrible bit of flesh in your life.
3: Ez egy szörnyű része a testi működésnek az életedben.
4: Let's form an alliance.
3: Fogjunk össze ellene.
4: And let's kill this thing.
3: És öljük meg ezt. Vessük neki véget. Végezzünk vele. Egyetértünk? Rendben. Akkor eldőlt a dolog.
4: But if you don't agree,
3: de ha nem értetek egyet,
4: you see, this happened with the disciples.
3: Ez megtörtént a tanítványokkal is.
4: Once they accepted the headship of Jesus Christ,
3: miután elfogadták, hogy Jézus a főnök,
4: once they accepted the headship of Christ,
3: miután elfogadták, hogy Krisztus a fej közöttük,
4: then they were competing with each other about which of them was going to be the greatest.
3: Elkezdtek egymással viszálykodni azon, hogy ki lesz a legnagyobb közülük.
4: That didn't happen once.
3: Illetve egyszer sem történt ez meg, miután elfogadták Jézus vezetését. Az evangélium 7 különböző helyen jegyzi fel, hogy így vitatkoztak a tanítványok a nagyságról. Vitatkoztak.
4: They discussed.
3: Megtárgyaltak a dolgokat.
4: They debated.
3: Vitatkoztak
4: róla. They disputed all these four words.
3: Megvitatták, megtárgyalták az egészet.
4: And it was a family thing.
3: És ez egy ilyen családi dolog volt.
4: Peter and Andrew, the Bar-Jona family, they wanted to be the top family.
3: Péter és András egy családhoz tartottak, ők akartak a fő család lenni.
4: James and John and the Zebedee family, they
3: wanted to be the top family. Illetve a Zebedeus család, ők is a csúcs család akartak lenni, a legfőbb család akartak lenni. Tehát a családokról is szól a történet.
4: Involved with the two sons.
5: Und dann kommt noch die Mutter von den zwei.
3: És aztán még bejött mindig a két fiúnak az anyukája.
4: Important family.
3: És azok is és az mama is próbált őket motiválni arra, hogy próbáljanak a legfontosabb családdá válni. Meg a mamák egymással is visszájkodtak.
4: But if you don't agree,
3: de ha nem értetek egyet,
4: you see, this happened with the disciples.
3: Ez megtörtént a tanítványokkal is.
4: Once they accepted the headship of Jesus Christ,
3: miután elfogadták, hogy Jézus a főnök,
4: once they accepted the headship of Christ,
3: miután elfogadták, hogy Krisztus a fej közöttük,
4: then they were competing with each other about which of them was going to be the greatest.
3: Elkezdtek egymással viszálykodni azon, hogy ki lesz a legnagyobb közülük.
4: That didn't happen once.
3: Illetve egyszer sem történt ez meg, miután elfogadták Jézus vezetését. Az evangélium 7 különböző helyen jegyzi fel, hogy így vitatkoztak a tanítványok a nagyságról. Vitatkoztak.
4: They discussed.
3: Megtárgyaltak a dolgokat.
4: They debated.
3: Vitatkoztak
4: róla. They disputed all these four words.
3: Megvitatták, megtárgyalták az egészet.
4: And it was a family thing.
3: És ez egy ilyen családi dolog volt.
4: Peter and Andrew, the Bar-Jonah family, they wanted to be the top family.
3: Peter és András egy családhoz tartoztak, ők akartak a fő család lenni.
4: James and John and the Zebedee family, they
3: Jakab és János, illetve a Zebedeus család, ők is a csúcs család akartak lenni, a legfőbb család akartak lenni. Tehát a családokról is szólt a történet.
4: Was involved with the two sons.
5: Und dann kommt noch die Mutter von den zwei.
3: És aztán még bejött mindig a két fiúnak az anyukája.
4: Important family.
3: És azok is és a mama is próbált őket motiválni arra, hogy próbáljanak a legfontosabb

0: Evangélium hét különböző helyen jegyzi fel, hogy így vitatkoztak a tanítványok a nagyságról. Vitatkoztak. Megtárgyaltak a dolgokat. Vitatkoztak róla. Megvitatták, megtárgyalták az egészet. És ez egy ilyen családi dolog volt. Péter és András egy családhoz tartottak, ők akartak a fő család lenni. Jakab és János, illetve a Zebedeus család, ők is a csúcs család akartak lenni, a legfőbb család akartak lenni. Tehát a családokról is szólt a történet. És aztán még bejött mindig a két fiúnak az anyukája, és azok is és a mama is próbált őket motiválni arra, hogy próbáljanak a legfontosabb családdá válni, meg a mamák egymással is viszálykodtak, állandóan ez volt. És aztán azt mondja, hogy Jézus, gyertek egy kicsit beszélgetni kell. Kicsit elnespárgolta őket, nem volt reagálás. Aztán azt mondta, gyerekek, gyertek, üljünk le. Szeretném, hogyha olyanok lennétek, mint ez a kisgyerek, oda hoz közeljük egy kisgyereket.
1: My kingdom is not like the world.
0: Az én királyságom nem olyan, mint a világ.
1: If you want to be great, go and become the servant of everybody.
0: Ha nagyok akartok lenni, akkor legyetek mindenkinek a szolgája.
1: If you want to be significant,
0: ha jelentősek akartok lenni, legyetek olyanok, mint ez a kisgyerek.
1: He said this to them 7 times.
0: Hétszer mondta ezt el Jézus nekik.
1: The final time was in the upper room in 22.
0: A Lukács 22-ben a felházban.
1: In agony, about to go to the cross.
0: Jézus ott van, azon szenved, hogy el kell menni a keresztre.
1: And what are they doing?
0: És mit csinálnak a tanítványok?
1: Arguing about which of them is going to be the greatest.
0: Azon vitatkoznak, hogy melyik lesz a legnagyobb.
1: And the worst guy was Peter.
0: Péter volt a legrosszabb ebben.
1: So Jesus says, Peter.
0: Tehát Jézus azt mondja, Péter.
1: Satan's desired you.
0: A sátán kikért téged.
1: And I'm going to pray for you that your faith doesn't fail.
0: Imádkozni fogok érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited.
1: And when you're converted, then
0: és amikor majd megtértél, akkor majd bátorítani, erősíteni fogod a testvéreidet.
1: Because if you don't respond to the rebuke,
0: mert hogyha
1: to see it, sin and hate it the way he does, he'll take you to the third step.
0: A szennyítésre nem reagáltok, tehát nem hagyjátok, hogy Isten meggyőződéteket arról, hogy úgy lássátok az adott dolgot, ahogy ő, akkor jön a harmadik szint.
1: No one in their right mind wants to go to the third.
0: Senki, aki a józan eszének a birtokában van, nem akar eljutni a harmadik szintig.
1: Because if you don't respond to the smack,
0: mert ha nem reagáltok az ásfángolásra,
1: if you don't respond to the persuasive argument to see things the way
0: meggyőző érvekre, hogy úgy lássátok a dolgokat, ahogy Isten.
1: If you persist in your bad habit,
0: hogyha továbbra is kitartotok a rossz szokásatokban,
1: then God will scourge you.
0: Akkor Isten megdorgál majd titeket, vagy megostorol.
1: Is the word mastigoo.
0: A mastigoo, az a mastigoo, az a görög.
1: Is masticate.
0: A görög szóra.
1: Masticate, and it means to chew to small pieces.
0: Ez azt is jelenti, hogy tehát amikor dohányt rágnak az emberek, elcsúcsa egy pici darabot, és utána kitöpik.
1: Tehát
0: azt mondja Isten, hogyha nem viselkedsz jól, akkor apró darabokra rágok, és utána kiköplek.
1: Or in American terms, Texan terms anyway.
0: Texasi kifejezések
1: szerint. If you don't behave,
0: ha nem viselkedsz,
1: I'll take you to the woodshed.
0: Elviszlek téged a fajtába.
1: My belt.
0: Leveszem az övemet.
1: Oh, hold that quickly. And I'll knock the hell out of you.
0: És leverem a fejedet.
1: Now I'm done. Okay. Never mind. Okay, that's fine. That's all right. No, I don't need that. Just leave it. That's fine. Okay, that's the picture.
0: Tehát ez a kép, amiről itt szó van.
1: Now, it comes from a Roman particular kind of whip, which is called a flagel.
0: Ez egy bizonyos római fajta ostorból származik ennek a neve.
1: Pieces of bone,
0: amelyben voltak fémdarabok és csomdarabok beépítve a bőrszíjakba, amik erről az ostorról lógtak. És amikor valakit megostoroztak, akkor a hátát az illetőleg úgy felhasogatták ezek a dolgok, hogy a bordáig letépték a húst róla.
1: Now when God allows you to go through a scourging,
0: amikor Isten megengedi, hogy egy ilyen ostorozáson átmenj,
1: the whip that he uses is usually the devil.
0: Akkor általában az ördög az ostor, akit használ erre.
1: Now, the devil's waiting to get at you.
0: Az ördög

0: alle gvarie vi gjør på Sundtinget.
1: But while you walk in obedience, he can't touch you.
0: Daarom gingen daar met schikbaar niet, zodat ik daar meer het was zat.
1: All he has to do is to step back and let the devil get at you, and he will beat you to a pulp.
0: Isten is kazen door wat harder lopen, engedje, hoe je zult de graden gooien, en je zal koren weg zien zoals te rozen.
1: And it's absolutely essential that you learn when the devil is attacking you and when the God is scourging you. Because don't fight God, it's useless.
0: Hogy mikor van az, amikor az ördög támad, és mikor van az, amikor Isten ostoroz, mert Isten ellen teljesen fölösleges dolog harcolni.
1: We have examples in Scripture where those that were scourged became even more resistant than they were before.
0: Ahol azok, akiket megostoroztak, még jobban ellenállók lettek az ostorozás után, mint amilyenek előtte voltak.
1: The scourging didn't cure them, it made them even harder and even more rebellious.
0: Megkeményítette őket, és még lázadóbbá tette őket az ostorozás, ahelyett, hogy helyre hozta volna őket.
1: Alexander the Coppersmith is a good example.
0: Alexander a részművős az egyik jó példa erre.
1: Paul said, he did me much harm, I delivered him to Satan that he might learn not to bless
0: him. És én átadtam őt a sátánnak, hogy megtanulja, hogy ne káromkodjon.
1: In the upper room, Jesus delivered Peter to the devil who was wanting to get at him, so he would beat the pulp out of him,
0: Péter,
1: and then he would be broken and repentant enough to be the
0: az ördögnek azért, hogy nyugodtan pépéverhesse őt, és ezután Péter megtérhessen, és visszatérhessen a tanítványi szolgálatába.
1: Péter pozitívan reagált,
0: és a probléma túloldalán az ostorozás után egy megtört tanítvány lett belőle, aki teljes hűséggel szolgálta Jézust.
1: But Alexander the Coppersmith, Alexander, was a gifted, powerful evangelist, he refused to be broken, and he became an enemy of Paul and an enemy of the gospel.
0: És nagyon felkent evangelista volt, nem volt hajlandó engedelmeskedni az ostorozásnak, és ezért ellensége lett Pálnak is, és az evangéliumnak is.
1: Stoutly resisted our words.
0: A Pál azt mondja, hogy konokul ellenállt a mi szavainknak ez az ember.
1: He's got all kinds of doctrinal error.
0: Mindenféle hitelbeli hibákat követett el.
1: I don't know where we are. What's happening?
2: He resisted my words.
1: He stoutly resisted my words.
0: Ellenállt a szavaimnak.
1: He went into error.
0: Tévedésbe esett.
1: Into doctrinal heresy.
0: Hitelvi eretnekségekbe.
1: All kinds of ways to rescue this guy.
0: Mindenféle módot kipróbáltunk.
1: But his stubborn, rebellious attitude, he ended up a total spiritual mess.
0: Hogy megmentsük ezt az embert, de mivel annyira konok volt és lázadó, ezért egy szellemi katasztrófaként végezte.
1: And even the chastening of the scourging of God didn't cure him.
0: És még az sem hozta helyre őt, hogy Isten megostorozta.
1: So let's make a resolution.
0: Tehát akkor hozzunk egy döntést.
1: I don't want to go into God's woodshed.
0: Nem akarok bemenni Isten elapajtába.
1: If he smacks me, I'm going to respond immediately.
0: Ha ő megver engem, akkor azonnal reagálok.
1: I hope he never has to rebuke me.
0: Remélem, hogy soha nem kell majd megfenyíteni engem.
1: But
0: vagy megosztoroznia. De hogyha megtenné, akkor oda fogok rá figyelni.
1: I don't want to make shipwreck of my faith, like
0: mert nem akarom, hogy a hitem hajótörés szenvedjen, ahogy Alexander a részvívás esetében történt.
1: Peter was stubborn.
0: Péter konok volt.
1: He almost messed up.
0: Majdnem teljesen összezavart mindent.
1: But the chastening turned it, the scourging turned around.
0: De megváltoztatta őt az ostorozás.
1: And he became the broken, useful disciple that Jesus was.
0: És megtört engedelmes tanítvány lett, akit Jézus használni tudott.
1: Amen. How many want to become like Jesus?
0: Hogyan akartok olyanok lenni, mint Jézus?
1: Still want to be like Jesus?
0: Még mindig olyanok akartok lenni, mint Jézus?
1: If he smacks you?
0: Nem baj, hogyha elvert titeket?
1: You respond to the rebuking?
0: Reagálni fogtok az intésre?
1: Pray you never come anywhere near his scourging.
0: És imádkozzatok, hogy soha ne kerüljetek a közelébe se az ostorozásnak.
1: But if you do, handle it the right way.
0: Ha megtörténne mégis, akkor kezeljétek ezt a megfelelő módon.
1: Broken, useful disciple that he wants you to.
0: Legyetek az a hasznos és összetört tanítvány, akire szüksége van Jézusnak.
1: Now let's move on quickly to the other.
0: Menjünk gyorsan tovább a következő dolgokra.
1: The next thing I've got down is I want you've got to decide which következő,
0: amit szeretném, hogy eldöntsetek, az az, hogy melyik városban akartok élni.
1: Page 60 in your notes.
0: A jegyzet 60. oldalon.
1: Hebrews 12 in verse 18.
0: A Zsidó 12:18.
1: For you've not come to the mountain that may be touched and then burned with fire. Now let's go down to verse 22.
0: Menjünk a 22. vershez, mert nem járultatok megtapintható hegyhez.
1: This is In what is this is in the past perfect tense.
0: Ez befejezett múlt időben van eredetileg.
1: You have already come to Mount Zion.
0: Már oda jöttetek a Sion hegyéhez.
1: To the city of the living God.
0: És az élő Istennek városához.
1: To heavenly Jerusalem.
0: A mennyei Jeruzsálemhez.
1: To a numeral company of angels in party dress would be a good translation.
0: És az lenne jó változat, hogy olyan angyalok seregéhez, akik megszámlálhatatlan, és akik ünnepi ruhában vannak öltözve, az első szülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, szellemeihez, Jézushoz, az új szövetség közbenjárójához, és a vérhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
1: If you go to Galatians chapter 4,
0: hogyha a Galata 4-hez lapoztok,
1: it talks again about the two cities.
0: Ez újra beszél a két városról.
1: Physical Jerusalem.
0: A fizikai Jeruzsálemről.
1: Let's go to Galatians 4.
0: Menjünk a Galata 4-hez.
1: Physical Jerusalem.
0: A fizikai Jeruzsálemről. Galata 4.
1: Vers 24. These things are symbolic of the two covenants.
0: Ezek mást példáznak.
1: Sinai, which gives birth to bondage and is Hagar.
0: Mert azok az asszonyok a két szövetség, az egyik a Sínai hegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár.
1: And for this Hagar is Mount Sinai of Arabia and corresponds.
0: Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál.
2: Ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt.
1: So while Paul is writing, there's a Jerusalem on earth.
0: Tehát miközben Pál írt, volt a földön a Jeruzsálem, aki a zsidó vallás központja volt, és a halálnak, a törvénynek és a köteléknek a rabságában volt.
2: Das in völliger Finsternis und Gebundenheit lebt.
1: And it's full of empty religious activity, which is
0: üres vallási tevékenységekkel, amik nem elfogadhatóak Isten szemében.
1: But already existing since the day of Pentecost.
0: De már pünkösd napja óta létezik.
2: Jedoch schon seit dem Tag des Pfingsten.
1: There's another Jerusalem.
0: Egy másik Jeruzsálem.
1: She already is.
0: Ő már van.
1: And she's not on earth, she's
0: és nem a földön van, hanem a mennyben.
1: She's above.
0: Fönt van.
1: She's free.
0: Szabad.
1: She's the mother of us all.
0: Ő mindnyájunknak anyja.
1: Without any effort at all, she's bringing forth a multitude of children which are going to cover the earth with the glorious praising people of the kingdom.
0: És minden erőfeszítés nélkül a földön megszüli a gyerekeknek a nagy tömegét, akik dicsőséges módon imádják Istent és a királyságot megvalósítják. Nektek kell eldöntenetek, melyik városban akartok élni.
1: Amen. It's like you want to wake up to say, hey, I already am in New Jerusalem.
0: Fel kell ébrednetek, és azt kell mondanatok, hogy hát én már az új Jeruzsálemben, a mennyeiben vagyok.
1: In the comfortable fellowship with angels.
0: Kényelmes közösségben élek az angyalokkal.
1: To the Spirit of God, to
0: Isten
1: the blood
0: szellemével,
1: of Jesus, and it's all done.
0: Jézus vérével jó kapcsolatban vagyok.
1: This is a great place.
0: És mindannyian ugrálunk és hallelujákat kiabálunk, és ez egy nagyszerű hely.
1: And when that heavenly Jerusalem is established, it has the power to change whatever it's over.
0: Létrejön ez a mennyei Jeruzsálem, akkor képes megváltoztatni bármit, ami alatta van.
1: When heavenly Jerusalem is built, we've already seen this, it fills
0: Már láttuk,
1: with the glory of God, and now the power of heavenly Jerusalem starts to change the physical city on earth over which it's been built.
0: Megépül a mennyei Jeruzsálem, akkor megtisztítja a levegőeget, és akkor Isten királysága, az ő dicsősége ereje elkezdhet leszállni és megvalósulni az alatta levő városon, ami a földön van.
1: And all the references in the Psalms to Jerusalem and to Zion are talking about this heavenly one, they're not talking about
0: amikor
1: the
0: earth. Amikor a Zsoltárok Jeruzsálemre vagy a Sionra utalnak, akkor ez mindig a szellemi helyre vonatkozik, sose a földi Jeruzsálemre és Sionra, mert Dávid ott élt ebben a mennyei helyben.
1: The priesthood of that Jerusalem is Melchizedek.
0: És annak a mennyei Jeruzsálemnek a papsága a Melchizedeké.
1: When that city is built through the apostolic and Ephesian 4 ministries,
0: az apostoli szolgálatot
1: is such power that all the demon principalities have to flee from the
0: Ephesus 4-ben felsorolt ajándékokon keresztül fölépül ez a mennyei Jeruzsálem, akkor az azon a területen lakozó minden démoni fejedelemségnek menekülnie kell.
1: Now, which city you're going to live in?
0: Ti melyik városban akartok élni?
1: And which city you're going to pray for?
0: És melyikért fogtok imádkozni?
1: That's a good
0: question. Ez egy jó kérdés.
1: Which Jerusalem are you praying for?
0: Melyik Jeruzsálemért imádkoztok?
1: And what are you praying to become manifested over where you live?
0: És miért imádkoztok, hogy mi nyilvánuljon meg azon a helyen, ahol éltek?
1: Because if you see the city,
0: mert hogyha látjátok ezt a várost,
1: and live in it in your spirit,
0: és szellemben abban éltek,
1: and pray for its manifestation,
0: és annak a megnyilvánulásáért imádkoztok,
1: it's going to first of all change the
0: heavenly
1: environment. No
0: demonic principalities can stay there, they'll all be cast out.
1: And the glory of that heavenly city will start to
0: impose its impact upon the
1: earth beneath, and the earth will change.
0: Az alatta levő földi területre hatást gyakorolni, és akkor ez a földi terület is megváltozik.
1: Not time to do it today, but read Psalm 87.
0: Időnk arra, hogy ezt megtegyük, de majd például olvassátok el a 87. Zsoltárt.
1: Many references in the Psalm.
0: Nagyon sok utalás van abban a Zsoltárban.
1: And then you tell me which Jerusalem.
0: És aztán majd
1: mondjátok
0: el,
1: hogy
0: melyik Jeruzsálemről beszél Dávid, és melyikért kell nekünk imádkoznunk.
1: Amen. Third thing.
0: A harmadik dolog.
1: We come down to verse 25 of 12.
0: A 25. vers következik a Zsidó 12-ben.
1: Hebrews chapter 12. I've got to go back there.
0: Verse 25.
1: For if they did not escape who refused him who spoke on earth, how much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven?
0: Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon.
1: You see, since the resurrection,
0: tudjátok, a feltámadás óta,
1: the tabernacle, Mount Zion and all these glorious things, they've all been moved to heaven.
0: Minden dicsőséges dolog.
1: Sits. Where does Jesus sit?
0: A mennybe költözött át, ahol Jézus ül oda. Hol ül most Jézus?
2: Dort sitzt Jesus jetzt. Und wo sitzt er?
1: In heavenly places.
0: A mennyei helyeken.
1: Where do we sit with him?
0: Hol ülünk mi vele?
1: In heavenly places.
0: A mennyei helyeken.
1: So you've got to move your location from earth to heaven.
0: Tehát a lakhelyünket a földről elköltöztetjük a mennybe.
1: And then you can reign with him from there.
0: És akkor onnan uralkodhatunk Jézussal együtt.
1: And that voice which is speaking from heaven.
0: És az a hang, ami szól, az a mennyből szól.
1: And he say, come up here.
0: És azt mondja, gyertek fel ide.
2: Come here, herauf.
1: Come up here.
0: Gyertek fel ide.
1: Get up.
0: Teljetek fel.
1: Come and join me in this heavenly room.
0: Gyertek és csatlakozzatok hozzám a mennyei trónteremben.
1: Now if you refuse him,
0: ha elutasítjátok
1: őt,
0: aki a mennyből szól,
1: then that's a serious rebellion.
0: Akkor ez nagyon komoly lázadás.
1: We can't change our city.
0: Nem tudjuk megváltoztatni a városunkat.
1: The demons are too strong around here.
0: Túl erősek itt a démonok.
1: And I don't believe in all this spiritual warfare in the heavens. I don't even.
0: És én nem hiszek ebben az egész levegőbeli szellemi harcban, meg ebben a dolgokban.
1: And you refuse to come up here.
0: És nem vagytok hajlandók oda fölmenni.
1: And you stay down there.
0: Lent maradtok.
1: You see, even in the natural.
0: Tudjátok, természetes szinten is.
1: War is won by heavenly air supremacy.
0: A háborút a levegőégben a légierő győzi meg, hogyha a levegőt uraljuk. Most akkor egy pillanatra beszéljünk az amerikai hadseregről.
1: If they got a new military theory that they mustn't use their air force anymore.
0: Hogyha lenne egy új hadszázati teóriájuk, miszerint nem kell.
1: Air force is not spiritual.
0: Miszerint nem kell használniuk a légierőt, mert elég lesz a gyalogság a földön, nem szellemi dolog a légierőt használni.
1: Our enemies in the heavens, we will just fight them on the ground.
0: És akkor nem harcolnánk, nem támadnánk meg senkit a levegőikben, csak a földön harcolnánk.
1: That's some of the teaching that's flying around in spiritual force.
0: A szellemi körökben nagyon sok ilyen tanítás kering, de ez teljesen értelmetlen.
1: So we're allowing the enemy to have total air supremacy.
0: Tehát megengedjük az ellenségnek, hogy a levegőt teljesen ő uralja.
1: And we're sending out people to wage war on the ground. We're
0: és utána kiküldünk engem embereket. hogy harcoljanak csak a földön, mint gyalogság, és azt kérjük tőlük, hogy ezt csinálják komolyan.
1: When I was in power intercession in San Antonio just 2-3 weeks ago, I was absolutely gripped by the Spirit of God.
0: San Antonióban, a 2-3 héttel ezelőtt volt San Antonióban egy nagy közbejáró alkalom, és Isten szelleme teljesen megragadott engem.
1: He said there's a threefold strategy.
0: Ez egy három rétű stratégia, ami van.
1: The prayer center in San Antonio.
0: San Antonióban az imaközpont.
1: It's to become an intercontinental ballistic missile center.
0: Kell, hogy egy ilyen interkontinentális rakétákat tároló bunker legyen, és ilyeneket lőjön ki.
1: Tehát ballistic missile center.
0: Tehát interkontinentális ballisztikus rakétákat tároló és kilövő hely legyen.
1: Pulverize Islam to pieces is you're going to fire powerful spiritual rockets to targets that I will show you.
0: Miközben a hadseregetek az iszlám részeit apró porrá zúzza, megmutatom nektek, hogy milyen szellemi célokra lőjetek imával.
1: And other strong spirits, particularly in Europe, he said, you don't need to go there, just hit them.
0: Különösen Európában, hogyha vannak erős szellemek, nem kell, hogy oda menjetek Európába, csak az ima szobátokból, San Antonióból lőjetek rájuk.
1: And I will show you how to take them out with targeted prayer power without even leaving the room.
0: Megmutatom nektek, hogy anélkül, hogy elrohaddátok a szobát, hogyan kell nagyon célzott ima erővel kilőni azokat a fejedelemségeket a helyükről.
1: He said that's stage one.
0: Azt mondta Isten, ez az első lépés.
1: And I'll give you the targets and I'll show you exactly how to do it.
0: Nektek majd a célpontot, és megmondom pontosan, hogyan kell csinálni.
1: Stage two is much more general aerial bombardment of all the enemy positions.
0: Ez egy sokkal nagyobb, általánosabb tüzérségi támadás, tehát tűzerő alá veszitek az ellenség célpontjait. A harmadik szint az,
1: people to go in as missionaries,
0: amikor az emberek oda mennek misszionárisként, ők lesznek a gyalogság, és ők fogják igazán betakarítani az aratnivalót.
1: Said if you send the people
0: azt mondja,
1: in too
0: Isten,
1: soon on the ground, you're going to suffer many casualties.
0: Hogyha túl hamar küldöd be az embereket a gyalogságot az adott földre, akkor túl sok áldozat lesz. Fölöslegesen.
1: So we've got to understand the heavenly dimension.
0: Tehát meg kell értenünk ezeknek a dolgoknak a mennyei kiterjedését.
1: And we mustn't refuse him that speaks from heaven.
0: És meg nem szabad visszautasítanunk azt, aki a mennyből szól.
1: And from that heavenly vantage point,
0: és ebből a mennyei kiindulási pontról,
1: as we saw and prayed last night,
0: ahogy tegnap este láttuk és imádkoztuk,
1: God's going to shake everything on earth,
0: Isten mindent meg fog rázni a földön,
1: and the purpose is to remove
0: célja,
1: all those things that can be shaken,
0: hogy mindent eltávolítson, ami megrázható, ami elmozdíthatatlan, rendíthető,
1: so as to leave those things which cannot be shaken,
0: hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
1: And here the writer is quoting Haggai, which we read last night.
0: És itt az író Haggeustól idéz, amit felolvastunk tegnap este.
1: And we put it into practice last night.
0: És tegnap este ezt átvittük a gyakorlatba is.
1: And all over the nations we prayed for, things are happening in the spirit realm.
0: És szellemi világ, szellemi szinten minden olyan nemzet fölött történnek most dolgok, amelyekért imádkoztunk.
1: The shaking's coming.
0: Jön a megrázás.
1: It's already begun in many places.
0: Sok helyen már elkezdődött.
1: And the result is going to be the clearing out of the way of everything which is the kingdom.
0: Hogy minden áttávolítatik az útból, ami akadályozza a királyság terjedését.
1: So that the kingdom can be forcefully advanced.
0: Hogy erőteljesen nyomulhasson előre a királyság.
1: Amen. Verse 28.
0: vers.
1: Therefore, since we are receiving a kingdom which
0: cannot be shaken, országot nyervén,
1: let's have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear.
0: Kapjunk olyan kegyelmet az ő szava szerint, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Azt kell mondanunk, hogy Uram, rendelkezésedre állok, leszek harcos, vagy közbenjáró, vagy bármi, ami akarod, hogy legyek.
2: Ein Fürbitter, ein geistlicher Kämpfer, was immer du brauchst.
1: I'll give you my body, I'll give you my time.
0: Odaadom neked a testemet, az időmet.
1: To use exactly as you want to use them.
0: Pontosan használd ezeket úgy, ahogy akarod.
1: But the purpose is to target everything that stands in the way of your kingdom.
0: Hogy rálőjek mindenre, ami ellenállt a királyságodnak.
1: Tear it down and out of the
0: way. Lerontsuk és eltávolítsuk az útból.
1: So only your kingdom remains.
0: Hogy csak a te királyságod maradjon meg.
1: And I'm going to receive grace from you to do that. Amen.
0: És én kegyelmet fogok kapni tőled ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni.
1: That's how we serve God acceptably.
0: Így szolgálhatjuk Istent elfogadható módon.
1: If you are letting your body and your time be used for God's will, you cannot be more successful.
0: Isten akarata szerint legyen felhasználva, akkor ez a legsikeresebb lehetőség az életetekben. Ennél nem lehettek sikeresebbek.
1: You can't do your own thing, you cannot be more useless.
0: És ugye a saját akaratotokat akarjátok tenni, akkor ez a leghaszontalanabb dolog, amit tehettek.
1: We've got brother so-and-so coming to our church.
0: Itt van XY testvér, aki jön a gyülekezetünkbe.
1: He's preached in 39 nations.
0: Aki már 39 nemzetben prédikált.
1: Supposing he went to 34 of them in disobedience.
0: Lehet, hogy ez az ember 34 nemzetben engedetlenségből ment el.
1: What's the good of that?
0: És akkor mi ebben a jó?
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: We've got to become obedient.
0: Engedelmesnek kell lennünk.
1: We've got to become obedient.
0: Engedelmesség kell válnunk.
1: Just like Jesus.
0: Ahogy Jézus is az volt.
1: Amen. Now we move into chapter 13.
0: Most jön a 13. rész.
1: And here's the final thing I want to say.
0: Ez az utolsó dolog, amit mondani szeretnék.
1: The Melchizedek priesthood is corporate, it's not individual.
0: A Melchizedeki papság egy testület, nem egyedi, nem egyéni kezdeményezés.
1: God is not looking for Melchizedekian James Bonds.
0: Isten nem Melchizedeki James Bondokat keres.
1: Individually, the Melchizedek priesthood.
0: Aki ő egyénileg a Melchizedeki papság.
1: And individually, I'm going to do great things for God.
0: Nagy dolgokat fogok tenni Istenért.
1: Although our relationship is very personal,
0: noha nagyon személyes a kapcsolatom Istennel,
1: it nevertheless brings us into a unity with the body of Christ.
0: Mindazáltal mindig egységbe fog hozni minket,
1: which is the power.
0: Krisztus testével, úgyhogy az egész papság mozduljon együtt, mert ebben van az erő.
1: So chapter 13 concentrates on the kind of relationships which enable us to move as one Melchizedek.
0: Azokra a kapcsolatokra koncentrál a 13. rész, amelyek segítenek minket abban, hogy ebbe a Melchizedeki papságba tudjunk mozdulni, ami egy testületi dolog.
1: Individually we cannot
0: egyedileg
1: be Melchizedek.
0: Nem lehetünk Melchizedek egyedül.
1: But corporately we can.
0: De testületileg igen.
1: So as well as focusing on that intimacy of the personal relationship with God.
0: Tehát koncentrálnunk kell arra is, hogy bensőséges kapcsolatunk legyen Istennel személyesen.
1: We must have practical, functional relationships with one another.
0: Gyakorlati és működő kapcsolatokat kell tartanunk egymással.
1: So chapter 13 concentrates on all these
0: relationships. Tehát a 13. rész ezekre a kapcsolatokra koncentrál.
1: It also concentrates on the sort of things which can stumble us and take us out of the race.
0: És beszél azokról a dolgokról is, amelyekben megbotránkozhatunk, amelyek kivehetnek minket a versenyből.
1: Listed them here, you can read it carefully, but make sure that one of them is working.
0: Elolvashatjátok, most csak föl fogom sorolni.
1: Verses 1 to 3.
0: Beszélhetek erről az első három vers.
1: Guard your love.
0: Vigyázzatok a szeretetre.
1: Be compassionate and
0: és legyetek irgalmasak, és legyetek kapcsolatban az emberekkel.
1: Look out for angels. They tend to be around a lot more now than they used to be.
0: És figyeljetek az angyalokra, mert lehet, hogy mostanában sokkal többen vannak a környéken, mint régen.
1: Learn how to work with them and relate with them.
0: De tanuljátok meg, hogyan kell velük együtt működni és hozzájuk viszonyulni.
1: Verse 4, guard your morals.
0: Negyedik vers, vigyázzatok az erkölcsi helyzetekre. Különösen a
1: házasságotokra.
0: Nem lehettek benne a melchizedeki papságban úgy, hogy közben az erkölcsi hozzáállásotokat elveszítitek.
1: It never starts with wrong outward behavior. It starts with wrong attitudes in your mind.
0: Külső rossz viselkedéssel kezdődik, hanem mindig azzal, hogy a lelkünkben, az elménkben rossz a hozzáállás.
1: You need to ruthlessly deal with them.
0: És irgalmatlanul el kell ezzel bánni.
1: Especially when you're a bit out of sorts with your partner, you've had a bit of a bad time. And
0: különösen, hogyha
1: so loving and so understanding, watch out, be careful.
0: A házasságotok, a házastársatokkal valami problémátok van, és találtok valakit, aki nagyon szeretetteljes és megértő, akkor nagyon vigyázzatok.
1: Watch your conversation, watch the way you relate to those of the opposite sex.
0: Vigyázzatok a beszélgetéseitekre és arra, hogy a más neműekkel hogyan vagytok kapcsolatban, hogyan beszéltek.
1: And never allow a wrong intimacy to develop.
0: És soha engedjetek,
1: you may be on your own.
0: hogy főleg, hogyha egyedülállók vagytok, kifejlődjön valaki, és ti köztetek egy helytelen, bensőséges kapcsolat.
1: Now, I'm back over 45 years of ministry.
0: Én 45 éve szolgálok.
1: 51 years of marriage.
0: 51 éve vagyok házas.
1: And I've never thought a wrong thought in 51 years.
0: És 51 év alatt soha egyetlen rossz gondolatom sem volt a feleségemmel kapcsolatban, meg egyébként.
1: I've never had an improper, I won't even get into cars or have people come and see me for counseling. I just won't get into that sort of area.
0: Nem mentem bele olyan helyzetekbe, amelyek veszélyesek lettek volna, hogy együtt bejünk egy autóba és elmenjünk, vagy eljöjjenek hozzám lelki gondozásra. Az ilyeneket mindig kerültem.
1: I don't have spiritual daughters.
0: Nincsenek szellemi lányaim.
1: My wife has spiritual daughters.
0: A lányomnak, a feleségemnek vannak.
1: If they have a relationship with her, which is the primary relationship.
0: És hogyha neki kapcsolatuk van a feleségemmel, ami az elsődleges kapcsolat ebben a helyzetben.
1: A bit of fatherhood into the equation.
0: Lehet, hogy én is ebben a helyzetben egy kis atyassággal bejövök, de soha nem engedem, hogy a lányok egyenesen csak hozzám jöjjenek.
2: Aber ich werde niemals mit Ihnen diese Beziehung
1: haben. Can you hear what I'm saying?
0: Értitek, mit mondok?
1: I'm looking back over 45 years. I'm looking at
0: 45 évi szolgálatra nézek vissza.
1: And women that have made shipwreck by not obeying these principles.
0: És egy tucatnyi ember tudik megjelenezni férfiakat és nőket, akik azért szenvedtek hajótörést, mert nem engedelmeskedtek ezeknek az alapelveknek.
1: And it's a tragedy every time.
0: Ez mindig egy tragédia.
1: It destroys the person.
0: Ez elpuszti, rombolja azt, akivel
1: történik. It destroys the ministry which they were leading.
0: Rombolja a szolgálatot, amit vezet az illető.
1: And it greatly dishonors the name of Christ.
0: És nagy gyalázatot hoz Jézus nevére.
1: So Hebrews 13 gets down to all these practicalities.
0: Tehát a Zsidó 13 ezeket a gyakorlati dolgokat hozza föl.
1: If the girls don't get you, the money might.
0: Hogyha a lányok nem tudnak elkapni, akkor lehet, hogy a pénznek sikerül.
1: And if the money doesn't get you, the glory might.
0: Ha a pénz nem tud elkapni, akkor talán majd a dicsőség.
1: So watch out for these three things.
0: Tehát figyeljetek erre a három dologra.
1: The girls, the glory,
0: a lányok,
1: and the gold.
0: A dicsőség és az arany.
1: Don't seek to be famous or
0: híresek lenni, vagy nem megfelelő tiszteletet magatok iránt kivívni.
1: Be perfectly integrous with every bit of money that you have.
0: Minden fillérrel, ami a kezetekbe kerül, legyetek abszolút becsületesek.
1: And as we've already said, keep yourself
0: mondtuk,
1: in absolute moral purity.
0: Tartsátok meg magatokat teljes erkölcsi tisztaságban. A gondolkodásotokban.
1: In your television life.
0: A tévénézésben, hogyha van ilyen az életetekben.
1: I run away from television and from movies because
0: én már menekülök a tévétől és a filmektől, mert nem akarom, hogy beszennyezzenek.
1: Even if they're 90% okay, I don't want to be contaminated by the 10%.
0: Akkor is, hogyha 90%-ban jó lenne, amit néznék, nem akarom, hogy beszennyezzen a 10%.
1: I have a new mind given to me by Christ.
0: Új elmém van, amit Krisztus adott nekem.
1: There was a day in my life after I was converted when God
0: volt egy nap az életemben, amikor Isten elvette tőlem a kéványú elmémet, amim volt, és nekem adta Krisztus tiszta gondolatait, elméjét. És 40 éve így élek.
1: I don't want to lose that beautiful pure mind.
0: És nem akarom ezt a csodálatos tiszta elmét elveszíteni.
1: So I guard it with great care.
0: Úgyhogy nagyon vigyázok rá.
1: Because I don't want to just start the race, I want to finish the race.
0: Mert nem abba hagyni akarom a versenyt, hanem befejezni.
1: Guard against rebellion.
0: Őrizkedjetek a lázadástól.
1: We talked about Alexander the coppersmith.
0: Amiről már beszéltünk, Alexander a rézműves esetében.
1: Guard against false doctrine.
0: Őrizkedjetek a hamis tanítástól.
1: Be prepared to share in the reproach of Christ.
0: Legyetek készek arra, hogy osztozzatok Krisztussal a gyalázatában.
1: If you are unashamedly for Jesus, the world is not going to like you.
0: A világ nem fog titeket szeretni, hogyha szégyentelenül, tehát visszafogottság nélkül Jézust követitek.
1: You cannot be popular with the world and also right with God. It's just impossible.
0: Lehetetlen egyszerűen Istennel is jó viszonyban lenni, meg a világnak is tetszeni.
1: Now, coming on, continue to offer the sacrifice of praise.
0: Mutassuk be folyamatosan a dicséret áldozatát.
1: Praise God when you least feel like it.
0: Nem akkor kell dicsérni Istent, amikor kedvünk van hozzá.
1: I'm not time to develop this, but these are the crucifix that God loves.
0: Időm erről beszélni részletesen, de Isten az olyan dicsérőket szereti.
2: Baum wachsen.
1: To praise him when all hell is let loose.
0: Tehát amikor akkor is dicsérjük Istent, hogy elszabadul az egész pokol, amikor nem történik semmi jó, semmi nem működik, minden rosszul megy.
1: To offer to him then the sacrifice of praise continually.
0: Akkor folyamatosan felajánlani neki, bemutatni neki a dicséret áldozatát. Isten szereti ezt a gyümölcsöt. A téli füge ízletesebb a nyárinál. Akkor jön az áttörés.
1: Of practicalities.
0: Tehát itt rengeteg gyakorlati kérdésről van szó ebben a fejezetben.
1: Offer the sacrifice of giving.
0: Adakozzatok, így mutassatok be áldozatot.
1: Obedience and submission.
0: Legyetek engedelmesek és alávetettségben éljetek. Az ima áldozatát is mutassatok be.
1: Final benediction.
0: És utána jön a befejező áldás.
1: Let's just read it, we're going to close.
0: Ezt most elolvassuk, és utána befejezzük.
1: Verse 20 and 21.
0: A 20. és 21. vers.
1: And may the God of peace,
0: a békesség Istene pedig,
1: who brought up our Lord Jesus Christ from the dead,
0: aki kihozta a halálból az Úr Jézus Krisztust,
1: that great shepherd of the sheep,
0: aki a juhoknak nagy pásztora,
1: through the blood of the everlasting covenant,
0: örökszövetség vére által,
1: make you complete in every good work,
0: legyen titeket teljessé minden jó cselekedetre,
1: will,
0: hogy tegyétek az ő akaratát,
1: working in you what is well pleasing in his sight.
0: És munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által.
1: Through Jesus Christ,
2: to whom be
1: glory,
0: akinek dicsőség örökkön
1: and ever.
0: Örökké.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now, in the last pages of the notes, I've written a conclusion, which I think
0: a jegyzet utolsó oldalain írtam egy ilyen befejezést, ami azt gondolom, hogy a jelen korban nagyon helytálló.
1: I'm not going to read it, but you can read it.
0: Nem fogom felolvasni, elolvashatjátok otthon.
1: Because I believe that's why this particular message is so relevant.
0: Hogy ezért olyan aktuális ez a bizonyos üzenet.
1: If this teaching becomes utter reality in us and in the churches we represent,
0: ez a tanítás teljes valósággal válik bennünk és az általunk képviselt gyülekezetekben,
1: then the kingdom is going to come with great power.
0: Akkor nagy erővel el fog jönni a királyság.
1: All the demonic powers are going to be cast down.
0: Minden démoni erő levettetik a trónról.
1: And we will reap a harvest like the church has never seen.
0: És olyan aratást fogunk betakarítani, amilyet az egyház még nem látott.
1: And the glory of the latter house in Europe.
0: És Európában a második ház dicsősége sokkal nagyobb lesz, mint az elsőé.
1: Think about Germany and what it once was.
0: Gondoljatok Németországra, milyen volt az egykor.
1: What it can be when it becomes even more glorious.
0: És milyen lehet, amikor még dicsőségesebb lesz.
1: And all the other great nations of Europe.
0: És Európa összes többi nagyszerű nemzete.
1: That God can bring them not only back from their backsliding, but to take them to a place where they've never been.
0: Hogyha Isten nem csak az visszaesésből tudja őket visszahozni az eredeti helyükre, hanem tovább tudja őket vinni a teljességig, olyan pontra, ahol még sose voltak.
1: More glorious in Europe than any other part of the world.
0: És a királyság dicsőségesebb lesz Európában, mint a világ bármely más részén.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 14. része.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő, segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
2: A témánk az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már úgy kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
1: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
3: 18 lettem, 3 napja pontosan.
1: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
3: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
1: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
3: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába. Általános iskolájába, ahol ő tanult.
2: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
1: Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
3: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez úgymond hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és az ötleteiket úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
2: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te, vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meghozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
1: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen esetben átestél, és megtanultad ezt?
3: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó énekelnél meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
1: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
3: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Sziládi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel, kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mert mint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
2: Az olvasási élményük hasonló lehet, a zenei élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélt arról, hogy volt időszak. Nagyon kereste azt, hogy vajon ezt többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogy egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy ne talántán társas kapcsolatokban a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak el a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában, ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témák, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál, Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: Two full schools of the word, which took me 1 week each to do in plain English.
4: Négy ige iskoláját csináltam eddig csak angolul végig. 4 hétig tartott letanítanom ezt az anyagot.
3: And obviously with translation the amount is reduced.
4: Nyilvánvalóan, mivel fordítással van ez a konferencia, ezért csökkentettük a mennyiséget, csak 1 hét áll a rendelkezésünkre.
3: So we could go day and night, that's a possibility.
4: Tehát éjjel-nappal is csinálhatnánk, ez is lehetőség, ha akarjátok.
3: And some of you I know would be hungry for that.
4: És tudom, hogy néhányan éheznétek erre a lehetőségre. Tehát néhányan készek lennétek erre.
3: But I'm 73.
4: De én 73 éves vagyok.
3: And I'm using my age as an excuse.
4: És mentségnek használom a koromat.
3: So what we're doing is we're going to concentrate on certain things.
4: Tehát bizonyos dolgokra fogunk csak koncentrálni.
3: But the notes are so full and so comprehensive.
4: De a jegyzetek annyira teljesek és átfogóak.
3: They're like a book which you could probably read pretty well without me saying anything.
4: Olyan jók, mint egy könyv, amit anélkül is elolvashatnátok, hogy én bármit mondanék.
3: So we're going to be selecting things and I will tell you each day because I myself am not sure where I'm going.
4: Tehát ki fogunk választani a jegyzetből bizonyos témákat, és minden nap megmondom nektek, mit veszünk, mert én sem vagyok biztos abban, hogy merre haladunk.
3: Certain things which I know I must communicate.
4: Vannak bizonyos igazságok, amikről tudom, hogy el kell mondanom őket.
3: And certain things we may not have time for.
4: Vannak bizonyos dolgok, amikre valószínűleg nem lesz idő.
3: The second thing is the evening meetings on Tuesday, Wednesday, Thursday.
4: A második az esti összejövetelek kedden, szerdán és csütörtökön.
3: What we're going to do is we're going to have a full blown David's Tabernacle experience.
4: Dávid sátorának egy teljesen kifejlődött változatát fogjuk átélni ezeken.
3: There's no set preaching.
4: Nem terveztem prédikálást ezekre előre.
3: We're just going to move as God directs us to do whatever He tells us to do.
4: Úgy fogunk mozdulni, ahogy Isten vezet, hogy azt tegyük, amit ő mond nekünk.
3: So you're not an audience watching a worship team.
4: Tehát ti nem egy hallgatóság vagytok, aki egy dicsőítő csoportot hallgat.
3: We are all going to be workers together with God to bring what He wants to bring.
4: Mindannyian Isten munkatársai leszünk abban, hogy elhozzuk azt, amit ő el akar hozni közénk.
3: And we will speak to situations in the spirit realm.
4: És szólni fogunk bizonyos helyzetekhez a szellemi szinten.
3: As God directs us.
4: Isten vezetése szerint.
3: And we will break those demonic principalities.
4: És meg fogjuk törni ezeket a démoni fejedelemségeket.
3: So we will see magnificent breakthrough.
4: És hatalmas áttöréseket fogunk látni.
3: And we've got a rough approximation I have in my spirit of where each evening should go.
4: A szellememben van egy ilyen elnagyott érzés arról, hogy az esték hogyan fognak zajlani. Az első
3: we are to concentrate on intimacy and worship, really getting into the presence of God.
4: Az első estén szerintem arra fogunk koncentrálni, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk és vele bensőséges kapcsolatba.
3: The second night we'll be aiming at spiritual warfare and exercising our rule in the heavenlies to change the very atmosphere of Europe.
4: A második estén a szellemi hatalmunkra fogunk koncentrálni, a levegőjékben fogunk elrendezni dolgokat, hogy Európa szellemi légkörét megváltoztassuk.
3: The third night, Thursday,
4: a harmadik estén csütörtökön,
3: it will be a time of impartation.
4: Át fogunk adni nektek szellemben dolgokat.
3: I'm releasing power and anointing as God directs me.
4: Erőt és keletet fogok rátok ruházni Isten vezetése szerint.
3: It'll be a time of healing when we shall see here some miracles, but even more we will take the healing power back to our location.
4: Gyógyulások is fognak történni, amikor Isten csodatevő erejét fogjuk átélni, de visszavihetünk a lakóhelyünkre is majd Isten erejéből.
3: School of the word.
4: Az ilyenfajta ilyen iskoláinál az a helyzet,
3: more happens afterwards than happens at the time.
4: Hogy utólag több minden történik, mint közben.
3: So what we put into you is what will come out in your different situations.
4: Tehát amit belétek helyezünk ezen a konferencián, az kijön majd helyzetek belőletek, hogy lakóhelyetekre.
3: We have many testimonies of incredible healings taking place.
4: Saját helyeteken.
3: Afterwards.
4: És a hihetetlen bizonyságtételeink vannak arról, hogy különböző fantasztikus gyógyulások történtek. Különböző helyeken, egész régiók, városok változtak meg azért, mert Isten ereje eljött ezekbe a térségekbe. Tehát nem azért vagyunk itt, hogy játszunk.
3: We're not here to give you information.
4: És nem azért, hogy információkat adjunk nektek.
3: Deeper purpose in God here.
4: Istennek van egy mélyebb célja ezzel.
3: The purpose is that you might be transformed.
4: Az pedig az, hogy ti átalakuljatok.
3: in order that the place where God has located you may also be transformed.
4: Hogy az a hely is átalakuljon, ahova Isten elhelyezett titeket.
3: If you're moving in the will of God,
4: ha Isten akaratában mozdultok,
3: and if God's Father hand is upon you,
4: és ha Isten atyai keze rajtatok van,
3: you have got to believe this.
4: Hinnetek kell a következőt.
3: You've got to believe that God can do through you anything he once did through Jesus.
4: Azt, hogy Isten rajtatok keresztül mindent meg tud tenni, amit Jézuson keresztül megtett.
3: Now it's not for you to do on your own, it's for you to be a worker together with him.
4: Nem egyedül kell ezeket a dolgokat tennetek, hanem úgy, hogy munkatársai lesztek Istennek.
3: But he can use your humanity just as successfully as he used the humanity of Jesus Christ.
4: De ugyanolyan sikeresen tudja a ti emberi lényeteket használni, amilyen sikeresen Jézusét használta.
3: When you really believe that,
4: amikor igazán elhiszitek ezt, akkor semmi nem lesz lehetetlen.
3: And you're enough.
4: És ti elegek lesztek a feladathoz. Nem fogtok várni, hogy valaki más majd jön és megcsinálja, hanem ti teszitek meg. És hiszük, hogy ez meg fog történni.
3: Let me say one more thing.
4: Hadd mondjak még egy dolgot.
3: In May of this year, God spoke to me.
4: Ennek az évnek a májusában Isten szólt hozzám.
3: He told me I was to change my priorities.
4: És azt mondta, hogy változtassam meg a fontossági sorrendet az életemben.
3: For the last about 12-14 years, I've had a lot of input into Africa, into many great nations in Africa.
4: Az elmúlt 12-14 évben nagyon sok erőt fektettem csodálatos afrikai nemzetekbe.
3: Young men who were pastoring 200-300 people totally transformed.
4: Láttam fiatal szolgálókat, akik 200-300 embernek voltak a pásztorai, és fantasztikusan átalakultak.
3: They're now mighty apostolic men.
4: És most hatalmas apostoli szolgálók.
3: With a base church of many thousands.
4: Aiknek sok ezer fős anyagyülekezeteik vannak.
3: A powerful churches.
4: És erőteljes gyülekezetek egész hálózatát irányítják.
3: And the nations are literally changing.
4: És ezek a nemzetek változóban vannak, szó szerint.
3: Now it's good for me to go and bless them, but they don't need me in the same way.
4: Jó nekem, hogy oda megyek hozzájuk és áldást jelentek nekik, de már nincs szükségük rám úgy, ahogy régebben.
3: God said to me, you finished your job, the apostolic men have come forth.
4: Azt mondta nekem Isten, hogy ott befejeztem a munkámat, mert ott már helyi apostolok álltak fel.
3: There's a power there to change the nation.
4: Van erejük ott helyben arra, hogy a nemzetet megváltoztassák.
3: So he said you are to cut right back on your involvement with Africa.
4: Tehát Isten azt mondta, hogy kicsit csökkentsem az afrikai tevékenységemet.
3: Because he said the time for Europe has come.
4: Mert azt mondta Isten, hogy eljött Európa ideje.
3: That's what he said to me.
4: Ezt mondta Isten.
3: He said you are to, apart from the United States of America, you are to concentrate on Europe.
4: Azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok mellett Európára kell koncentrálnom főleg.
3: And you will see with your eyes in Europe what you have already seen in Africa.
4: És azt mondta Isten, hogy a saját szememmel fogom Európában azt látni, amit Afrikában már láttam.
3: And I've seen some things in Africa, believe me.
4: És elhihetitek nekem, hogy Afrikában nagy dolgokat láttam.
3: Fantasztikus
4: dolgokat láttam ott.
3: Fantastic things in India.
4: És Indiában is fantasztikus dolgokat láttam. De itt is meg kell ezeknek történni.
3: Power,
4: nagy erővel.
3: Because we're going to be equipped by the Spirit of God to change our continent.
4: Mert Isten szelleme felszerel minket arra, hogy a földrészünket megváltoztassuk.
3: Now the two themes which we're blending together are these.
4: A következő két dolgot fogjuk egymásba forrasztani.
3: The raising up of the tabernacle of David.
4: Dávid sátorának a felépítése az egyik.
3: Which we're going to begin with for the first 2 days at least.
4: Amit legalább a konferencia első két napján fogunk csinálni.
3: And somewhere in the third day we're going to transition to the keys of the kingdom.
4: És valahol a harmadik napon elkezdünk a királyság kulcsairól beszélni.
3: And we're going to see when we learn to use these keys.
4: És meg fogjuk látni, hogy hogyan kezdhetjük el használni ezeket a kulcsokat.
3: Whole situation.
4: Egész helyzeteket meg lehet majd nyitni.
3: We can unlock cities.
4: Városokat nyithatunk ki velük. Nemzeteket nyithatunk ki.
3: Here's a good recent example of this.
4: Egy közelmúltbeli példa nagyon jó erre.
3: The nation of Mexico.
4: Mexikó országa.
3: Totally bound Catholic country 15 years ago.
4: 15 évvel ezelőtt egy teljesen megkötözött katolikus ország volt.
3: No church of more than 100 or so people at the most. They were the biggest church.
4: A legnagyobb gyülekezeteik maximum 100 emberből vagy kicsivel többből álltak.
3: Full of witchcraft, darkness, and wickedness.
4: Varázslással, sötétséggel és gonoszsággal.
3: A totally corrupt political system.
4: Egy teljesen romlott politikai rendszer volt.
3: And all this was a result of certain strategic demonic strongholds in that city.
4: És mindez annak az eredménye volt, hogy Mexikó városban bizonyos stratégiailag elhelyezkedő démoni fejedelemségek voltak.
3: God revealed a strategic way to deal with those things, just maybe not more what it began maybe 10-12 years ago.
4: Körülbelül 10-12 évvel ezelőtt Isten elkezdte megmutatni azt a stratégiai módszert, ahogy el lehet bánni ezekkel az erőkkel.
3: But then the real action began not more than 5 years ago.
4: De nem több mint 5 évvel ezelőtt kezdődött a valódi tevékenység.
3: My wife that was there just a few weeks ago.
4: A feleségem néhány héttel ezelőtt ott volt.
3: And they informed her with great joy these facts.
4: És nagy örömmel tájékoztatták őt a következő tényekről.
3: In the last 3 years, 11 million Mexicans have turned to Jesus.
4: Az elmúlt 3 évben 11 millió mexikói fordult Istenhez.
3: Now that's going to be the story of Germany and of France and of Austria.
4: Ez lesz a történet a Németországnak, Franciaországnak, Ausztriának és az összes többi országnak, aki itt van.
3: The corrupt government has fallen and been replaced by a very reasonable, modest, righteous government.
4: Megbukott a korrupt, romlott kormány, és egy nagyon észszerű, józan, rendes, igazságos kormány helyettesítette őket.
3: A nationwide prayer meeting to be held in the largest football stadium in Mexico City.
4: Nemrég összehívtak egy országos imaösszejövetelt, amit Mexico Citynek a legnagyobb futballstadionjában tartottak.
3: 15 years ago it was a problem to get 20 people to pray.
4: 15 évvel ezelőtt 20 embert is nehéz lett volna összeszedni az imádkozásra.
3: But just recently they called for a national day of prayer.
4: De nemrég egy ilyen országos imanapot hoztak össze.
3: In Mexico City.
4: Mexikóvárosban.
3: And they booked the largest football stadium.
4: És a legnagyobb futballstadiont bérelték ki erre.
3: Holds 100,000 people.
4: Ami 100,000 embert tud befogadni.
3: The stadium was totally packed.
4: Teljesen zsúfolt volt a csarnok, a stadion.
3: Approximate 100,000 stood outside because they could not get into the stadium.
4: És egy másik körülbelül 100,000 ember állt a stadionon kívül, mert nem jutottak be.
3: But they prayed anyway.
4: De akkor is imádkoztak.
3: And these days are coming to Europe.
4: És ugyanezek a napok közelednek Európához, kedveseim.
3: Sowing the seed for this in this conference this week.
4: És ezen a héten, ezen a konferencián elkezdjük vetni a magjait ennek.
3: So let's begin now our study.
4: Akkor kezdjük el most a tanulmányunkat.
3: And you can turn to page turn to the first page, day one.
4: Az első oldalhoz lapozzatok, az első nap első oldalához néhány pontot szeretnék említeni itt.
3: The call for raising up David's tabernacle, God's been proclaiming this to the church for many years.
4: Nagyon sok éve hirdeti már Isten az egyháznak azt a kihívást, hogy újra állítsák fel Dávid sátorát.
3: It's a voice that's been going from God. For I remember first time in the late 60s hearing about the raising up of David's tabernacle.
4: Emlékszem, hogy a 60-as években hallottam először Istennek ezt a hívását egyházszerte, hogy Dávid sátorát újra fel kell állítani.
3: There was a move of God going on in New Zealand at the time.
4: Akkor Új-Zélandban folyt Istennek egy mozdulása.
3: It looked like it was going to touch the whole nation.
4: Úgy nézett ki, hogy az egész nemzetre ki fog terjedni.
3: And God said the key to that transforming of the nation was the raising up of the tabernacle of David.
4: És Isten azt mondta, hogy a nemzet átalakulásának az a kulcsa, hogy Dávid sátorát fel kell állítani.
3: At that time they only understood the worship dimension. They did not understand the other thing.
4: Akkoriban még csak az imádással, dicsőítéssel kapcsolatos vonatkozását értették, ennek a többi oldalát nem. De itt kezdődött el.
3: God's been getting louder and louder with his voice.
4: És Isten egyre hangosabban kezdett erről beszélni.
3: Now across the world right now, people at last are beginning to hear and to obey what God has been saying for 40 years.
4: Most már végre világszerte az emberek elkezdik meghallani azt, amit Isten 40 éve mond, és elkezdenek engedelmeskedni. Miért engedelmeskedünk ilyen lassan Istennek?
3: If we'd been more speedy, we could have transformed Europe already.
4: Hogyha gyorsabbak lettünk volna, Európát már átalakíthattuk volna.
3: If we had been more speedy in our response.
4: Tehát ha gyorsabban reagáltunk volna erre. Erre az üzenetre.
3: So I don't lose it. Then we could have had a transformed Europe by now.
4: Akkor mostanra már átalakulhatott volna Európa.
3: Let's make this decision.
4: Tehát hozzuk meg ezt a döntést.
3: Whatever God says, we will do it.
4: Meg fogunk tenni mindent, amit is mond.
3: And we will do it quickly.
4: És gyorsan fogjuk megtenni.
3: That the word might come forth quickly.
4: Hogy gyorsan tudjon felszínre kerülni az ige.
3: Let me just give you some quick examples.
4: Hadd mondjak néhány gyors példát
3: now,
4: erre.
3: I suppose the most famous right now is the Kansas City in America.
4: Feltételezem, hogy jelenleg a leghíresebb Kansas város Amerikában.
3: I preached on David's tabernacle there 15-20 years ago.
4: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt prédikáltam ott Dávid sátoráról.
3: Now in the last 5 or 7 years they've suddenly got it and something incredible has happened.
4: Most az elmúlt 5-7 évben igazán leesett náluk a tantus és fantasztikus dolgok történtek ennek eredményeként. Most 2003-ban prédikálok Európában.
3: By the year 2005 I want to see it happening, beloved.
4: 2005-re látni akarom, hogy ez itt is megtörténik, kedveseim.
3: I'm giving you 18 months to obey the word of the law.
4: 18 hónapot adok nektek arra, hogy engedelmeskedjetek Istennek.
3: And to get these things actually functioning.
4: És működésbe hozzátok ezeket a dolgokat tényleg.
3: The power which changes everything.
4: Mert ebben van az az erő, ami mindent megváltoztat.
3: Seoul, South Korea is probably the best long-term example of this.
4: A Dél-Koreai, Seoul talán a legjobb példája világméretben ennek.
3: Now, South Korea is a nation of approximately 40 million people.
4: Dél-Koreában körülbelül 40 millióan élnek.
3: In my lifetime, I've seen that nation transform.
4: És az én életem alatt láttam, hogy ez az ország megváltozott.
3: Dr. David Yonggi Cho began with a church of five people in 1958.
4: Dr. David Yonggi Cho egy ötfős gyülekezettel kezdte 1958-ban.
3: And the idea having and his wife and his mother-in-law were one of the five. They had to come.
4: Ebből a feleség és az anyósa benne volt az ötben, tehát nekik muszáj volt eljönni a gyülekezetbe.
3: So there are only two people that came voluntarily.
4: Tehát csak ketten jöttek önként maguktól.
3: But God started with that seed, and we all know the power and size of that great church.
4: De Isten ezzel a kis maggal kezdte, és most mindannyian ismerjük ennek a gyülekezetnek az erejét és a méretét.
3: For many years, that church has been driven by the power of a continual house of prayer up on Prayer Mountain.
4: Ezt a gyülekezetet már évek óta az imahegyen folyamatosan zajló Dávid sátor a működés üzemelteti.
3: It's changed the nation politically.
4: Ez ad neki erőt, megváltoztatták a nemzetet politikailag, és gazdaságilag is.
3: South Korea is now the greatest mission sending nation in the whole world. It's gone past the United States of America.
4: Jelenleg az egész világon Dél-Korea küldi ki a legtöbb missionárius, mint ország, többet, mint az Amerikai Egyesült Államok.
3: Wait for the day when Poland says we are the greatest mission sending nation.
4: Fantasztikus lesz ez a nap, már alig várom, amikor Lengyelország fogja azt mondani, hogy mi küldjük a legtöbb missionáriust a világra.
3: But they won't succeed because Croatia will beat them.
4: De ők nem vihetik majd a rekordot, mert Horvátország le fogja őket verni ebben.
3: And they won't succeed because Austria will be pushing hard to.
4: De ők se lehetnek az elsők, mert Ausztria is nyomulni fog ám rendesen.
3: Amen. Let me give you a recent example. This is in Miami, United States of America.
4: Hadd mondjak egy közelmúltbeli példát az Egyesült Államokból, Miami-ból.
3: Miami, Florida is a wicked city, full of corruption and the mafia and all kinds of things like that.
4: Floridában a Miami egy nagyon gonosz város, ahol tele van maffiával,
3: gonoszsággal,
4: korrupcióval, meg ilyenek. Isten elhívott egy fiatal embert, hogy változtassa meg ezt a várost.
3: He watched other people come, attempt to have an effective ministry and watch them collapse.
4: Ez a fiatal ember látta, hogy jó, sokan odajöttek, megpróbáltak egy szolgálatot felállítani, de mindannyian összeomlottak ebben.
3: So he decided from day one it would be a prayer-based ministry.
4: Tehát a fiatal ember eldöntötte, hogy az ő szolgálat az első naptól kezdve az imán fog alapulni.
3: When the church became big enough, the first person he appointed to assist him was a full-time minister of prayer.
4: Amikor a gyülekezet már elég nagy volt, az első függetlenített munkás, akit kiválasztott, hogy őt segítse, az egy imavezető volt.
3: That church has in 4 years has grown to 5,000 people.
4: 4 év alatt 5,000 fősre növekedett ez a gyülekezet.
3: It's just acquired land worth many millions of dollars to build a big new auditorium.
4: Most vettek egy nagy telket, ami több millió dollárba került, hogy építsenek egy nagy gyülekezeti termet.
3: They now have on their staff full-time 12 ministers of prayer. They're paid just to pray and to lead the prayer.
4: Most 12 főállásos imavezetőjük van, azért kapnak fizetést, hogy az imát vezessék.
3: They pray all day, they pray all night. There are always dozens, if not hundreds, crying out to God for that city, and God is answering their prayer.
4: Isten éjjel-nappal imára készteti őket, és tucatjára vagy több százan imádkoznak.
3: Ministers are on duty for 6 hours to lead the prayer of the church.
4: A városukért, és egy műszakban 4 ilyen imavezető dolgozik, hogy a gyülekezetbe vezesse az imát a városért.
3: And they have 4 shifts of 6 hours.
4: És 4 ilyen 6 órás műszakjuk van. Éjjel-nappal.
3: 7 days a week without a day off.
4: Imádkoznak napi 7 napon keresztül, nincsen szabad nap.
3: They don't want a day off. Their passion is to pray.
4: De nem is akarnak szabad napot, mert az a szenvedélyük, hogy imádkoznak.
3: I was there 3 or 4 weeks ago.
4: 3-4 héttel ezelőtt voltam.
3: This young man has attached himself strongly to me as his spiritual father, and it's a great privilege for me to have that position.
4: Ez a fiatal ember ragaszkodik hozzám nagyon, mint szellemi atyához, és nagy kiváltság nekem, hogy ez lehetek.
3: I was there about 3 Sundays ago.
4: Körülbelül 3 vasárnappal ezelőtt.
3: They decided to begin having house groups for the purposes of evangelism.
4: Korábban eldöntötték, hogy házi csoportokat fognak alakítani evangelizációs céllal.
3: The previous Wednesday they had their first home group meeting.
4: Az előző szerdán volt az első ilyen házi csoportos összejövetelük mindenkinek.
3: They started with 180 home groups.
4: 180 házi csoporttal indítottak.
3: And between 20 and 30 church members came to each of these home groups.
4: Egy-egy házi csoportba 20-30 gyülekezeti tag járt.
3: And everybody tried to bring a friend or a visitor.
4: És mindenki próbált hozni egy látogatót vagy egy barátját.
3: On Sunday they were announcing with great joy the success of the first week of home group meeting.
4: Vasárnap nagy örömmel hirdették ki és jelentették be az első házi csoportoknak a sikerét.
3: More than 500 visitors came to these home group meetings.
4: Azon a héten több mint 500 látogató jött el a házi csoportokba.
3: More than 200 were powerfully converted the first week of these home group meetings.
4: És több mint 200-an erőteljesen megtértek ezeken az első heti alkalmakon.
3: And there they were in the meeting, just been.
4: A többiek is ott voltak az összeveteleken, csak nem tértek meg.
3: The thing is driven by the power of David's tabernacle.
4: És ezt az egész dolgot Dávid sátorának az ereje hajtja.
3: See, David's tabernacle is not a place where you just enjoy God.
4: Tehát Dávid sátora nem csak az a hely, ahol élvezik Isten jelenlétét.
3: It's a place where you commune with God and war with God to see transformation of your city.
4: Hanem olyan hely, ahol közösségben vagyunk Istennel és együtt harcolunk vele azért, hogy a városunk átalakulását lássuk.
3: Now, David's tabernacle suddenly appeared in the early church about 20 years after it began.
4: Dávid sátora hirtelen előkerült a korai egyházban körülbelül 20 évvel az egyház alapulása után.
3: And it was the first major crisis of the church.
4: Ez volt az egyház első nagy válsága.
3: We read about this in Acts chapter 15.
4: Az Apcsel 15-ben lehet erről olvasni.
3: Lots of Gentiles were now pouring into the church.
4: Most már sok pogány áradt be az egyházba.
3: And there were certain people that wanted to make them into good Jews as well as believing in Jesus.
4: És bizonyos emberek nagyon jó zsidót akartak belőlük csinálni, amellett, hogy Jézus Krisztusban hittek.
3: And this began a big row.
4: És ez egy nagy balhét kezdett
3: Some said,
4: el.
3: No, you mustn't do that. Some said, we absolutely have to do it.
4: Vannak néhányan, akik azt mondták, hogy ezt nem szabad csinálni, vannak mások, akik azt mondták, ez
3: so
4: muszáj.
3: Various people came together and expressed various opinions.
4: Tehát sokan összejöttek és különböző véleményeiknek adtak hangot.
3: And then, and everybody had their say.
4: Mindenki elmondhatta, amit akart erről.
3: And then we read the apostles and the elders went away to consider the matter.
4: Aztán azt olvasjuk, hogy az apostolok és a vének félrefordultak ezt megbeszélni.
3: Leadership responsibility.
4: És aztán az Úr szólt Jakabhoz, aki a vezetői pozíció felelősségét viselte. És Isten szelleme mondott neki valamit.
3: He quoted this scripture from Amos.
4: Ámosnak az igéjét idézte neki.
3: Said, what you're seeing is the raising up again of the tabernacle of David.
4: Azt mondta neki Isten, hogy amit látsz, az újra Dávid sátorának a felépítése.
3: Let's just read these scriptures. Come to Acts chapter 15.
4: Olvassuk el ezeket az igéket, lapozzunk az Apcsel 15-höz.
3: And James is giving a summary of all these different opinions.
4: Jakab összefoglalja ezeket a különböző nézeteket.
3: Coming at verse 14. Simon had declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for his name.
4: Simon elbeszéli, mi módon gondoskodott először is Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő.
3: And with this the words of the prophets agree just as it is written.
4: És ezzel egyetértettek a proféták mondásai, mint megvan írva.
3: After this I will return.
4: Ezek után megtérnek.
3: And I will rebuild the tabernacle of David which has fallen down.
4: És felépítem a Dávidnak leomlott sátorát.
3: I will rebuild its ruins.
4: És annak omladékait helyreállítom.
3: And I will set it up.
4: És ismét felállítom
3: Now,
4: azt.
3: See what the purpose of this is.
4: Nézzétek meg, hogy mi a célja ennek.
3: Why is this tabernacle of David being raised up?
4: Miért állítódik fel újra Dávid sátra?
3: It's a mighty blessing to the Christians to be able to worship God in this way.
4: Ez egy nagy áldás a keresztényeknek is, hogy így imádhatják Istent.
3: And they have wonderful experiences of God which transforms them.
4: És csodálatos átélés, amikor Isten átalakítja a keresztényeket.
3: But we're clearly told here in verse 17 what the purpose is.
4: De itt a 17. vers világosan megmondja, mi a célja ennek.
3: So that the rest of mankind might seek the Lord.
4: Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat.
3: And all the Gentiles who are called by my name.
4: És a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek.
3: Says the Lord of hosts who does all these things.
4: Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi.
3: So the purpose is a powerful evangelistic purpose.
4: Tehát egy erőteljes evangelizációs célja van ennek.
3: So as we raise up the tabernacle of David.
4: Tehát hogy felállítjuk Dávid sátorát.
3: We're going to cause our community.
4: A lakóközösségünk.
3: All the people outside any knowledge of Jesus Christ.
4: Mindenki, aki semmit nem tud Jézusról.
3: They're going to come running in to know him.
4: futva fog jönni, hogy megismerhesse.
3: God's going to teach us how to do this.
4: Isten meg fog minket tanítani, hogy hogy kell ezt elérni.
3: Teach you how to do this and what I've learned over these years.
4: És meg akarom nektek tanítani, hogy hogy kell ezt csinálni, amit tanultam az évek alatt.
3: I'm passionately committed to this happening in any place that I have responsibility for.
4: És szenvedéssel elköteleztem magam, hogy látsam ezt megtörténni mindenütt, ahol felelősséget vállalok. És ahol engedelmeskednek az igének,
3: where the word is being fulfilled,
4: ott megvalósul ez az ige. És meglátjátok az átalakulást.
3: Some success in San Antonio.
4: San Antonióban már láttunk némi sikert.
3: We're still handicapped by we've been robbed several times of the building which we need. The devil's fighting us tooth and nail.
4: De nagy hátrány nekünk az, hogy mindig elvették eddig tőlünk azt az épületet, amit használni akartunk, az ördög foggal körömmel harcol ellenünk. Tehát már így is, hogy ilyen korlátozásaink vannak, láttunk dolgokat történni.
3: When that permanent place is established,
4: de amikor ez az állandó imahely feláll,
3: and we have the full-blown manifestation of David's tabernacle,
4: és teljes mértékben megnyilvánulhat Dávid sátora közöttünk,
3: everybody will be running to San Antonio to see what God is doing.
4: Akkor mindenki San Antonióba fog rohanni, hogy lássa, mit tesz Isten.
3: You might just beat us to the punch.
4: Lehet, hogy ti legyőztök minket, vagy leköröztök minket, és gyorsabbak lesztek nálunk.
3: I tell you, the race is on.
4: De mondom nektek, hogy folyik a verseny.
3: By those who can hear the Spirit.
4: Azok között, akik hallják a Szent Lelket.
3: Better than us, it might be Dubrovnik, it might be Graz, but somewhere in Europe, the power of God's going to break forth.
4: És lehet, hogy Dubrovnikban, lehet, hogy Grazban, valahol Európában is Isten ereje egyszerűen át fog törni.
3: I don't think God's too particular. He's just looking for people that are willing.
4: Nem hiszem, hogy Istennek erre külön terve lenne, ő azokat használja, akik hajlandóak erre.
3: He will do it whenever and wherever people respond correctly.
4: Ő megteszi ezt bárhol és bármikor, amikor az emberek jól reagálnak rá.
3: Let's just move on.
4: Akkor menjünk tovább.
3: Now let's just say a few things.
4: Hadd mondjak néhány dolgot.
3: These Gentiles had received the Holy Spirit just as the first disciples had. We're on page 2.
4: Ez a negyedik oldalon van, ezek a pogányok úgy kapták meg a Szent Lelket, ahogy mi, pontosan úgy.
3: They're full of life and power and they overflow with joy and love for the Lord Jesus.
4: Tele vannak élettel és erővel, és túlárad bennük az öröm, és tele vannak Jézusnak az erejével.
3: They had no previous contact with the Jewish religion.
4: A zsidó vallással nem volt korábban kapcsolatuk.
3: And we're going to have to learn this.
4: És ezt meg kell majd tanulnunk.
3: You cannot put your traditional religious clothes on this new sea of converts which are coming to Jesus Christ.
4: A hagyományos vallási ruhákat nem adhatod rá az megtérőknek arra az áradatára, akik jönnek Jézushoz.
3: I first saw the power of God visit a community in Bombay, India in 65 through 72.
4: Én először 1965 és 72 között láttam, hogy Isten ereje egy egész várost meglátogat hatalmasan Bombay-t Indiában.
3: I was crying out for God. I was a Baptist pastor.
4: A baptista pastor voltam, és Istenhez kiáltottam.
3: I was British.
4: Brit voltam.
3: And I was evangelical. That's a formidable combination.
4: És evangéliumi háttérből jöttem, ez egy elég jó keverék volt.
3: To be British.
4: Ahhoz, hogy az ember brit legyen, evangéliumi,
3: theology, egy
4: református teológiával, mert kálvinista is voltam,
3: and I was a Baptist.
4: És közben baptista pásztorként működtem. De Istent akartam.
3: And my, I cried out to God to come.
4: És kiáltottam Istenhez, hogy jöjjön közénk.
3: It wasn't a large group, there weren't more than 12 of us who had a similar hunger for God.
4: Ez nem volt egy nagy csoport, közülbelül 12-en ugyanígy éheztünk Istenre.
3: But it was enough.
4: De ez elég volt.
3: God heard our prayers,
4: Isten meghallgatta az imáinkat,
3: and he came.
4: És jött.
3: And then my problems began.
4: És akkor kezdődtek a problémáim.
3: Because I discovered I did not know how to work closely with God.
4: Mert rájöttem, hogy nem tudom, hogyan kell Isten közvetlen közelében vele együtt dolgozni.
3: I knew how to be a good Baptist minister because I've been trained how to do the Baptist minister's things. I could do them perfectly. Good morning, I see you. God bless you.
4: Tehát tudtam, hogy hogy kell jó baptista pásztorként, prédikátorként munkálkodni, mert ezt tanultam, tudtam, hogyan kell üdvözölni az embereket,
3: és
4: minden jót kívánni nekik, de felfedeztem valami ijesztőt Istennel kapcsolatban. Isten nem baptista.
3: And he's not a Pentecostal.
4: Nem is pünkösdista.
3: Or anything else. He's not
4: nem is. Nem is semmi egyéb, nem is katolikus. És nem is brit, ez egy másik ijesztő dolog volt.
3: I thought God would behave like an English gentleman, would not do anything unseemly.
4: Azt gondoltam, hogy Isten úgy fog viselkedni, mint egy angol úriember, és semmi illetlent nem fog csinálni.
3: So he came into a church.
4: De amikor Isten jött az egyházba, hát egy robbanás lett.
3: I saw what God was really like.
4: Amikor megláttam, hogy Isten igazából milyen,
3: I wasn't even sure I liked God anymore.
4: Akkor már abban sem voltam biztos, hogy kedvelem Istent.
3: Well, I just get honest about these things.
4: Nagyon őszinte vagyok veletek.
3: And for 3 months I battled with whether I really wanted to be like God, and God said he's definitely not going to become like me.
4: 3 hónapig küzdöttem ezzel, mert olyan akartam lenni, amilyennek Isten akar, de Isten megmondta nekem, hogy ő biztos nem lesz olyan, amilyen én vagyok.
3: The change could only go one way.
4: Tehát valamelyikünknek meg kell változni, és annak nekem kell lennem.
3: In tears of brokenness and frustration and anger all mixed up together inside me.
4: És összetörtem és könnyek között és frusztráltam, de haragosan ilyen kevert érzések voltak bennem.
3: I surrender everything. I'll do whatever you want to do the way you want to do it.
4: Térdre estem, és azt mondtam, Uram, megadom magam, megteszek mindent, amit mondasz, úgy, ahogyan te mondod.
3: I lost a lot of friends.
4: Nagyon sok barátot elveszettem.
3: I was no longer on their acceptable list.
4: Mert már nem voltam az elfogadhatósági listájukon.
3: Invitations to preach were cancelled.
4: Visszavonták a predikálási meghívásaimat.
3: And things were being rumored about Alan Vincent's gone nuts, but his wife's even worse. That's what they said.
4: De kezdett terjedni a hír, hogy Alan Vincent begolyózott, de a felesége még rosszabb. Ezt mondták rólunk.
3: She was more abandoned to God than I was in the beginning.
4: És az igaz volt, mert kezdetben ő Istennek sokkal jobban átadta magát, mint én.
3: We had hundreds and hundreds and hundreds of people that came freshly into the things of God.
4: De hamarosan több száz ember jött újonnan, új emberként Isten dolgaiba.
3: Between 72 and 76, we saw, I'm not exaggerating at all, we saw over 100,000 people saved out of the most incredible demonic background.
4: 72 és 76 között nem túlzok, de valóban majdnem 100,000 ember megtérését láttuk, akik a legkülönbözőbb démoni hátterekből jöttek.
3: They mostly came from a nominal Catholic background.
4: Főként névleges katolikus háttérből jöttek.
3: They were demonized and tortured and sick and ill in the most desperate way.
4: Démonizáltak volna betegek, és nagyon kétségbeesett állapotban voltak, és gyomorúságban. Isten megszabadította őket, és üdvösséget adott nekik, és átalakította őket.
3: But we never ever started a Baptist church.
4: De soha nem indítottunk be baptista gyülekezetet.
3: There is the remaining Baptist church, it's still there.
4: Még a maradéka a baptista gyülekezetnek mindig megvan ott.
3: This is just a move of God, which we have not given a label to.
4: De ez Istennek egy mozdulása volt, amire semmilyen címkét nem akartunk tenni.
3: In 4 years, we planted out 264 new churches.
4: 4 év alatt 264 új gyülekezetet alapítottunk.
3: And now there are more than 3,000 of them.
4: És most több mint 3,000 ilyen gyülekezet van.
3: There were dozens of mighty apostolic men and mighty apostolic women. That was another thing we had to get through.
4: És egy másik dolog, amit valahogy át kellett harcolnunk, az, hogy most már több tucat hatalmas apostoli nő és férfi működik. Az egész Indiában hatalmas mozdulása volt ismertennek, és átalakul az ország. És az egész egy ima összejövetellel kezdődött.
3: We had not a clue, we didn't know anything.
4: Nem tudtunk semmit, fogalmunk nem volt semmiről.
3: God's willing to come and teach us.
4: De Isten hajlandó jönni és tanítani minket.
3: If we're hungry enough and willing enough to learn.
4: Ha elég éhesek és kíváncsiak vagyunk ahhoz, hogy tanuljunk és nyitottak vagyunk.
3: So now the church was facing a problem.
4: Tehát most itt az abcselben az egyház egy problémával nézett szembe.
3: If we turned that first group of converts into good old Baptists, it never would have gone anywhere.
4: Hogyha jó öreg baptistával alakítottunk volna, minden új megtöltek és gyomorúságban. Isten megszabadította őket és üdvösséget adott nekik, és átalakította őket.
3: But we never ever started a Baptist church.
4: De soha nem indítottunk be baptista gyülekezetet.
3: There is the remaining Baptist church, it's still there.
4: Még a maradéka a baptista gyülekezetnek mindig megvan ott.
3: This is just a move of God, which we have not given a label to.
4: De ez Istennek egy mozdulása volt, amire semmilyen címkét nem akartunk tenni.
3: In 4 years, we planted out 264 new churches.
4: 4 év alatt 264 új gyülekezetet alapítottunk.
3: And now there are more than 3,000 of them.
4: És most több mint 3,000 ilyen gyülekezet van.
3: There were dozens of mighty apostolic men and mighty apostolic women. That was another thing we had to get through.
4: És egy másik dolog, amit valahogy át kellett harcolnunk, az, hogy most már több tucat hatalmas apostoli nő és férfi működik. Az egész Indiában hatalmas mozdulása volt ismertennek, és átalakul az ország. És az egész egy ima összejövetellel kezdődött.
3: We had not a clue, we didn't know anything.
4: Nem tudtunk semmit, fogalmunk nem volt semmiről.
3: God's willing to come and teach us.
4: De Isten hajlandó jönni és tanítani minket.
3: If we're hungry enough and willing enough to learn.
4: Ha elég éhesek és kíváncsiak vagyunk ahhoz, hogy tanuljunk és nyitottak vagyunk.
3: So now the church was facing a problem.
4: Tehát most itt az abcselben az egyház egy problémával nézett szembe.
3: If we turned that first group of converts into good old Baptists, it never would have gone anywhere.
4: Hogyha jó öreg baptista

0: now there are more than 3,000 of them.
1: És most több mint 3000 ilyen gyülekezet van.
0: There were dozens of mighty apostolic men and mighty apostolic women. That was another thing we had to get through.
1: És egy másik dolog, amit valahogy át kellett harcolnunk, az, hogy most már több tucat hatalmas apostoli nő és férfi működik. Az egész Indiában hatalmas mozdulása volt ismertennek, és átalakul az ország. És az egész egy ima összejövetellel kezdődött. Nem tudtunk semmit, fogalmunk nem volt semmiről. De Isten hajlandó jönni és tanítani minket.
0: If we're hungry enough and willing enough to learn.
1: Ha elég éhesek és kíváncsiak vagyunk ahhoz, hogy tanuljunk és nyitottak vagyunk.
0: So now the church was facing a problem.
1: Tehát most itt az apcsában az egyház egy problémával nézett szembe.
0: If we turned that first group of converts into good old baptism, it never would have gone anywhere.
1: Hogyha jó öreg baptistává alakítottunk volna minden új megtérőt Indiában, akkor sehova nem jutottak volna.
0: Let the thing go.
1: El kellett engednünk ezt a dolgot.
0: So they were facing this dilemma in Jerusalem.
1: Tehát itt Jeruzsálemben is ezzel a dilemmával álltak szemben.
0: And the orthodox Pharisees said, oh, they've got to be circumcised, they've got to keep the law of Moses.
1: Az ortodox farizeusok azt mondták, körül kell őket metélni, meg kell, hogy tartsák Mózes törvényét az új megtérők.
0: And the others said, well, it doesn't seem to bother God, he's using them more powerfully than he's moving anybody that we know.
1: A többiek azt mondták mások, hogy nem kéne, Isten ez nem zavarja valószínűleg, mert nagyobb erővel használja őket, mint bárki más. Úgy tűnt, hogy Jézus ismerete pont elég.
0: So James said, Lord, how do I resolve this?
1: Tehát azt mondta Jakab, hogy is Uram, hogy oldjam fel ezt a problémát?
0: God said, this is the raising up again of David's tabernacle.
1: És Isten azt mondta, hogy ez Dávid sátorának újbóli felállítása.
0: Here's the interesting thing.
1: És itt az érdekes dolog.
0: Resurrected tabernacle of David.
1: Ebbe a Dávid sátorába, amit újra felállítottak.
0: Former idol worshipping Gentiles.
1: Jöttek korábban bálványimádó pogányok, akik megtértek.
0: Strict Pharisees.
1: Szigorú farizeusok.
0: Intellectual Sadducees.
1: Intellektuális szaduceusok.
0: John the Baptist's disciples, who were of another school of thought altogether.
1: Keresztelő János tanítványai, akik egy egész más filozófiai iskolához tartoztak.
0: How could possibly come together and stay together?
1: Hogy jöhet ez a társaság egyáltalán össze, és hogyan maradhat együtt? Az ember azt gondolta volna, hogy különböző felekezetekre kell, hogy szakadjanak. De Isten azt mondta, hogy ez Dávid
0: sátorába.
1: És amikor mindannyian bejöttek Dávid sátorába,
0: they were all reconciled,
1: mindannyian megbékéltek egymással,
0: and they became absolutely one.
1: És teljesen egyé kezdtek válni.
0: Now, we've got many problems in Europe,
1: Európában sok problémánk van.
0: Including the Jewish problem, which many of you are aware of.
1: Például a zsidó probléma, amiről sokan tudtok.
0: Different theologies about what we should pray to and what we should not pray to.
1: Különböző teológiák arról, hogy mihez imádkozzunk és mihez ne.
0: But when it all gets lost in the glory of David's tabernacle, it just doesn't seem to matter anymore.
1: De amikor ez az egész feloldódik Dávid sátorának a dicsőségében, akkor úgy tűnik, hogy az egész már többé nem számít.
0: The amazing thing was that none of those parties split off to form their own separate denomination.
1: Halljátok, mert az volt a megdöbbentő dolog, hogy ezek a különböző csoportok nem oszlottak szét különböző felekezetekre.
0: Now that's an incredible miracle.
1: Ez egy hihetetlen csoda.
0: And the reason they stayed together and became the powerful nation-changing force that they were is because they allowed the tabernacle of David to be raised up amongst them.
1: És azért maradtak együtt, és azért tudtak válni azzal a nemzetet átformáló hatalmas erővémet, együtt maradtak és engedték, hogy Dávid sátora kiformálódjon közöttük.
0: We're going to stop for just a few moments while we change the tape.
1: Most pár másodpercen megállunk, amíg megfordítják a videókazettát.
0: 40-minute tapes, and I have to stop when he waves at me, otherwise the world comes to an end.
1: Mert 40 perces kazettákra veszik a videót, és a világ megáll a keringésében, hogyha nem állok meg akkor, amikor őre kilejár a kazettája.
0: Why is it so important?
1: Tehát miért olyan fontos ez?
0: Why is it going to be the power to change Europe?
1: Miért ez az az erő, ami meg fogja változtatni Európát?
0: Well, I'm going to just briefly answer this over the next two days.
1: A következő két napban röviden fogok válaszolni erre.
0: In order to answer this question,
1: ahhoz, hogy válaszoljunk rá,
0: we've got to understand why the Holy Spirit said what he said to James.
1: Meg kell értenünk, hogy a Szentlélek miért mondta Jakabnak azt, amit mondott pont akkor.
0: The whole problem that centered around tension and confusion over the Jewish Gentile issue, this was gloriously solved.
1: Az egész probléma, ami a zsidó és a pogány keresztények összetűzésén kiformálódott, tisztességesen megoldódott.
0: David's tabernacle will cause us to walk in a right balance concerning Jews and Gentiles.
1: Dávid sátora segítségével megfelelő egyensúlyba tudunk járni a pogányok és a zsidók egyensúlyában.
0: Now I believe God is doing something is planning to do something fantastic amongst the Jewish people.
1: Hiszem, hogy Isten valami fantasztikusat tervez a zsidók között cselekedni.
0: And they're going to be gathered into the kingdom in millions in a most glorious way.
1: És a legdicsőségesebb módon millió számra fognak beáradni Isten királyságába.
0: And if we have the tabernacle of David fully working today.

0: Dávid sátora maga teljességében működne.
1: It'll solve the problem today the way it did then.
0: Vagy működni fog, akkor ugyanúgy megoldja ezt a problémát, ahogy akkor megoldotta.
1: If we get into our various camps and argue out our different doctrines, we're going to end up with division.
0: De hogyha összejövünk és a különböző hitelveinket vitatjuk meg, akkor a végén megoszlásba fogunk kiukadni.
1: When the glory of that tabernacle comes, it just sweeps all these things away.
0: Amikor jön Dávid sátorának a dicsősége, akkor egyszerűen elsöpri ezeket a különbségeket.
1: Let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Let's go to the bottom of page 5 on my notes. Hope it,
0: az én jegyzetemben az ötödik oldal aljára megyünk.
1: Raising up David's tabernacle.
0: Remélem nálatok is ott van a fő célja Dávid sátora felépítésének.
1: Primarily for resolving the Jewish-Gentile tension.
0: Elsősorban a zsidó pogány feszültség megoldása volt a célja.
1: That was the purpose that the church saw.
0: Ezt a célt látta az egyház legalábbis.
1: But as I've already mentioned, God saw a greater purpose.
0: De azt már említettük, hogy Isten látott egy nagyobb célt emögött.
1: It was so the rest of the mankind might seek the Lord.
0: Hogy az emberiség többsége keresse az Urat többi része.
1: So the ultimate purpose of David's tabernacle is to be powerful and effective in evangelism.
0: Tehát Dávid sátrának a végső célja az, hogy hatékony és erőteljes legyen az evangelizációban.
1: Whatever we've done before will be transformed into success once it's being fueled by the power of David's tabernacle.
0: És minden, amit eddig tettünk, sikeressé fog válni, mert Dávid sátorának az energiája fogja táplálni ezeket a mozdulásokat.
1: We're going to go into more of that later.
0: Később majd többet beszélünk erről.
1: So I'm giving three great reasons for raising up David's tabernacle.
0: Megadom három fő okát annak, hogy miért kell Dávid sátrát felállítani. Az első az, hogy visszatérjünk Isten jelenlétébe.
1: It's the ability to live continually in the presence of God.
0: Ez az a képesség, hogy folyamatosan Isten jelenlétében éljünk.
1: That's a great purpose of this tabernacle.
0: Ennek a sátornak ez egy nagyon fontos célja.
1: What you learn in the tabernacle, you carry with you when you leave the tabernacle.
0: Amit megtanulsz a sátorban, magaddal viszed, amikor elmész a sátorból.
1: What you learn in the tabernacle, you carry with you wherever you go.
0: Bárhova mész, magaddal viszed az, oda azt, amit a Dávid sátorában megtanulsz.
1: The power of what you experience in the tabernacle of David.
0: Annak az ereje, amit átélsz Dávid sátorában.
1: That's the power which you now have in your home.
0: Ez az erő lesz ott az otthonodban.
1: And when the man comes to clean the windows, he meets the power of God because you brought the power home with you.
0: És amikor jön az ablakpucoló, akkor találkozik Isten erejével, mert azt hazavitted magaddal.
1: Now I'm not telling you theories, I'm telling you the real truth.
0: Nem elméleteket mondok nektek, hanem valódi igazságokat.
1: I had a window cleaner, a painter, and a man who came to fix the air conditioning in my home.
0: Az a házamba jött egy festőmázoló, egy ablakpucoló és egy légkondicionálás szerelő ember.
1: As soon as they walked into our house, I said, boy, you can feel something here. It's such a tremendous peace.
0: És mind a hármanak, mikor bejöttek a házamba, azt mondták, hogy valami fantasztikus békességet éreznek a házamban.
1: And before those three men left, they were all converted.
0: És mind a hárman megtértek, mielőtt kiléptek a házamból.
1: We had people coming to our home dying of cancer, and they've gone out totally healed.
0: Jönnek emberek a házunkba, akik haldokolnak a rákban, és gyógyultan mennek haza.
1: Wasn't in a special meeting, it was in our home.
0: De ez nem valami különleges összejövetelen történt, hanem az otthonunkban.
1: Had a man come there with in the last stages of AIDS. He had ulcers in his throat. He was going to die within a few days or weeks at the most.
0: Jött hozzánk egy ember, aki az AIDS-nek egy nagyon előrehaladott stádiumában volt, és a torkában is ilyen fekélyek voltak, és pár napon héten belül meghalt volna, de dicsőségesen meggyógyult. És most az Egyesült Államok egyik legnagyobb gyülekezetében dicsőítés vezető. Ez azért van, mert visszaviszed a házadba Isten erejét.
1: You carry it with you to your office.
0: Az irodádba is elviszed.
1: My wife Eileen was sitting at a gate to catch a plane in an airport. I forget which airport.
0: A feleségem egyszer egy repülőtéren ült és várt arra, hogy hívják a járatához.
1: The flight was delayed. She was just sitting there and worshiping the Lord.
0: Késett a repülő, úgyhogy ott ücsörgött és imádta az Urat.
1: And a woman just walked past.
0: És elment mellette egy asszony.
1: Looked at her, walked past.
0: Ránézett, megint elment mellette.
1: And came back.
0: Aztán visszajött.
1: Looked at her.
0: Megint ránézett.
1: Walked past.
0: Megint elment.
1: And then came back.
0: Aztán megint visszajött.
1: And she said,
0: és azt mondta,
1: I have to know what you've got.
0: Tudnom kell, mi van önnek.
1: She said, what do you mean?
0: Megkérdezte a feleségem, hogy érti ezt? Azt mondja a nő.
1: Sort of like a glow on your face.
0: Olyan, mintha ragyogna az arca. Mi van önnek?
1: So all that must be Jesus. Come and sit down. I'll tell you.
0: Azt mondta a feleségem, biztos Jézus az, üljön le, majd mesélek róla.
1: She was saved just because of the glow on Eileen's face.
0: És ez a nő megtért csak azért, mert a feleségem arcán ragyogott Isten dicsősége.
1: So David's tabernacle We take out what we've received and it's beginning to touch our community in all sorts of fantastic ways.
0: Tehát David sátorából kivisszük azt, amit ott kaptunk, és a lakókörnyezetünket fantasztikus módon átalakíthatjuk vele.
1: Well, let's move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: And I'm going to stop in a few minutes for the break and I guess...
0: Pár perc múlva abba hagyom majd a szünet érdekében, aztán nem tudom.
1: Six.
0: De menjünk tovább a hatodik oldalra.
1: All right. Just going to mention this. Apostolic wisdom was necessary to resolve this problem.
0: Csak megemlítjük ezt, hogy apostoli bölcsességre volt szükség a probléma megoldásához.
1: Let me state this very categorically.
0: Hadd jelentsem ezt ki nagyon kategorikusan.
1: And we will develop it later.
0: És később majd kirészletezzük.
1: You cannot have a proper David's tabernacle without recognizing apostolic leadership.
0: Rendesen nem működhet egy Dávid sátor anélkül, hogy az apostoli vezetést elismernénk.
1: If there hadn't been a James to stand up and said, "This is what God's saying," that whole row would have developed into splits and division.
0: Hogyha nem lett volna Jakab, aki felállt és azt mondta, hogy Isten ezt és ezt mondta, akkor egy hatalmas szakadás lett volna, több részlet szakadás az eredmény.
1: The first restoration of David's tabernacle in the early church.
0: Tehát az első egyházban az apostoli bölcsesség volt az, amelyik a Dávid sátorának az újbóli felállítását előidézte.
1: You're going to see that happen where you live, you're going to have to recognize apostolic ministry.
0: És hogyha látni akarjátok ugyanezt a saját lakóhelyeteken, akkor el kell ismernetek az apostoli tekintélyt.
1: Let me put it another way. I'll deal with this later on this week.
0: Hadd mondjam ezt kicsit máshogy, ezen a héten később majd még beszélünk róla.
1: To raise up a David's tabernacle, you must have a David.
0: Ahhoz, hogy Dávid sátorát felállítsuk, kell egy Dávid.
1: Let me repeat that.
0: Hadd ismételjem meg.
1: To raise up a David's tabernacle, you must have a David.
0: Kell egy Dávid ahhoz, hogy felállíthassuk Dávid sátorát.
1: A pastor's committee will not do it.
0: Pásztorok bizottsága nem tudja ezt elintézni.
1: Hello? A group of worshippers will not do it.
0: Egy dicsőítő csoport nem tudja elvégezni.
1: A group of prophetic people will not do it. You've got to have a David.
0: Egy csoport profétikus ember se tudja megoldani, kell egy Dávid.
1: Which is another way of saying you've got to have an apostolic leadership for this thing to work.
0: Ez egy másik kifejezés ugyanannak az elmondására, hogy apostoli vezetés kell ahhoz, hogy ez a dolog működjön.
1: We will develop this much more fully later.
0: Majd sokkal teljesebben kifejtjük ezt később. Menjünk tovább.
1: I think what I'm going to do is to go halfway through page 6 to this heading.
0: Most a hatodik oldal közepe táján vagyunk. Vissza kell térnünk a kezdetekhez, ez az alcím.
1: You've got to understand why the Holy Spirit quoted Amos 9:11-12 at this time.
0: Meg kell értenünk, hogy az Ámos 9:11-12-t miért idézte a Szentlélek ekkor.
1: And to do this, we've got to go back to the raising up of the first tabernacle.
0: És ehhez vissza kell térnünk az első sátor felállításának körülményeihez.
1: We've got to learn those lessons.
0: Meg kell tanulnunk azokat a leckéket.
1: And we also need to learn the lessons that apply as the tabernacle was raised in the days of the early church.
0: És meg kell tanulnunk azokat a leckéket is, hogy amik fakadnak a Dávid sátorának újbóli felállításából a korai egyház napjaiban. A harmadik dolog pedig az, hogy meg kell látnunk és meg kell értenünk, hogyan kell alkalmaznunk ezeket a dolgokat ma. És milyen új dolgokkal kell kiegészítenünk ezt, amiket Isten korábban soha nem tett.
1: And the only way to be sure of that is you've got to have God speaking directly to apostles and prophets.
0: És az egyetlen módja annak, hogy ez megvalósuljon, az az, hogy Isten közvetlenül szól az apostolokhoz és a profétákhoz.
1: There's no one for God to speak to.
0: Hogyha nincsenek apostolok és proféták, akkor nincs Isten kinek vezetni ebben.
1: And they don't have the authority to build what God wants to build because nobody is listening to them.
0: És senki nem hallgat ezekre az emberekre, akkor mert nincs meg a tekintélyük arra, hogy felépítsék azt, amit Isten parancsol nekik. Azt mondja az írás, hogy ez van az igében. Isten ki jelentette a szent apostoloknak és profétáknak, ez van írva.
1: Built on the foundation of apostles and prophets.
0: Az egyház az apostolok és proféták alapkövén épül fel.
1: And God says, well, that's the way I'm going to show you my plan.
0: És Isten azt mondja, így mutatom meg nektek a terveimet.
1: I love Mary, she's a wonderful intercessor.
0: Szeretem Máriát, egy nagyon kedves közbenjáró testvérnő.
1: She cooks beautiful food.
0: Nagyon jól főz.
1: But I'm not building the church through Mary.
0: De nem Márián keresztül építem fel az egyházat.
1: Sorry, but that's not the way. Now, if Mary comes
0: bocsánat,
1: to
0: nem így működik.
1: Prophetic ministry, it'll be that anointing which equips her for this role.
0: Hogyha Mária egy apostoli vagy profétai szolgálóvá növi ki magát, akkor rajta lesz az a kenet, amihez kell, ez egy más dolog.
1: Amen. Let's just move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: I want to spend the last few minutes of this and into the next session in looking up how and what happened to the raising up of tabernacle of David in the first occasion with David.
0: A mostani tanítás utolsó percét és a következő tanítást arra akarom szánni, hogy megnézzük, hogy Dávid első igazi sátorának a felépítését milyen körülmények vették körül. Szeretném, hogyha egy igéhez lapoznátok, amit ezen a héten újra és újra fogunk idézni. Tehát milyen események vezettek Dávid sátorának a felépítéséhez? Az 1 Korintus 10-hez lapozzunk, 1 Korintus 10.
1: Okay, let me read.
0: Hadd olvassam.
1: Paul, I'm sorry, it's chapter 10 and it's verse 1.
0: Az első verstől tizedik fejezet.
1: I don't want you to be unaware that all our fathers were under the cloud.
0: Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink minnyáján a felhő alatt voltak, és minnyáján a tengeren mentek által.
1: All were baptized into Moses and into the cloud on the sea.
0: És minnyáján Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben.
1: They ate the same spiritual food.
0: És minnyáján egy szellemi eledet ettek.
1: They drank the same spiritual drink.
0: És minnyáján egy szellemi italt ittak.
1: They didn't realize this, but they're actually drinking from Christ.
0: Nem tudták ezt, de igazából ott a pusztában ők már Krisztusból ittak.
1: But God was not pleased with them.
0: De Istennek nem kedvelte őket.
1: In the wilderness.
0: És elhultak a pusztában a testeik.
1: Now here's the frightening thing.
0: Itt az ijesztő dolog.
1: They were instructed with everything necessary
0: minden
1: to be a nation-taking people.
0: Szükséges oktatást kaptak ahhoz, hogy egy nemzetet elfoglaló nép legyen belőlük.
1: But instead of going somewhere,
0: de ahelyett, hogy valahova mentek volna,
1: they went round and round in circles and finally died in the wilderness.
0: Körbe-körbe mentek körökben, és végül meghaltak a pusztában.
1: It wasn't that they lacked information, but they would not obey what they'd been shown.
0: Nem arról volt szó, hogy nem volt elég információjuk, csak egyszerűen nem engedelmeskedtek annak, amit láttak.
1: This is written for our warning. Let's read what it says.
0: Ebből megtudjuk azt, hogy ez a mi figyelmeztetésünkre iratott meg. Ez van itt
1: now,
0: az igében.
1: Verse 6,
0: hatodik vers.
1: Become our example.
0: Ezek pedig példáink lőnek.
1: And there are certain things we must not do.
0: Vannak bizonyos dolgok, amiket nem szabad tennünk.
1: We mustn't lust after things.
0: Hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat. Dolgok
1: we mustn't
0: után ne
1: kívánjunk. Be idolaters. Verse 7.
0: Hetedik vers, ne legyünk bálványimádók.
1: Verse 8. We mustn't commit sexual immorality as some of them did.
0: Nyolcadik vers, ne követjünk szexuális paráznasságot.
1: Verse 9.
0: Erkölcstelenséget, amit ők néhányan. És ne panaszkodjunk. És ne kísértsük
1: Krisztust. It seems like God puts grumbling in the same category as sexual immorality.
0: Úgy tűnik, hogy Isten a morgolódás, panaszkodás ugyanabba a kategóriába teszi, mint a szexuális elkölcstelenséget. Elég ijesztő, ha erre gondolunk, nem?
1: You put that list there, you say, well, let's make sure that I've got a tick before myself in every one of those situations.
0: Ezt a listát jelöljétek meg, és kipipáljatok ki minden pontot, hogy a ti életetekben rendben legyenek ezek a dolgok, ez fontos.
1: God felt about grumbling. I tell you, I was cured from grumbling.
0: Amikor megtudtam, hogy Isten hogy érez a panaszkodással kapcsolatban, mondom nektek, meggyógyultam a
1: panaszkodásból.
0: Abba hagytam a morgolódást, még ebben a teremben levő hőmérséklet miatt sem panaszkodom.
1: If I have to sweat to get the word of God, it's worth it. Amen.
0: Hogyha izzadnom kell ahhoz, hogy Isten igét elmondjam nektek, akkor megéri,
1: now,
0: nem?
1: Move on.
0: Menjünk tovább.
1: Verse 11. Now all these things happened to them as examples.
0: Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk.
1: And they are written for our warning.
0: Megírtak pedig a mi tanulságunkra.
1: Particularly upon those whom the end of the age has come.
0: Akikre az időknek vége elérkezett, különösen
1: so
0: azoknak.
1: This passage of scripture becomes particularly relevant as we become the people who are going to see the end of the age.
0: Tehát ez az igerész különösen vonatkozik ránk, akik azok az emberek vagyunk, akik megérik az idők végét.
1: And I'm convinced we're that people.
0: És én gondolom, hogy mi azok vagyunk ezek az emberek.
1: Accelerating to conclusion, I'm pretty sure even I'm going to be alive when Jesus comes.
0: Amilyen sebességgel a dolgok a befejezésükhöz közelednek mostanában, most már azt gondolom, hogy én is még élni fogok, amikor Jézus visszatér.
1: And that means 20 or 30 years more.
0: Ez körülbelül 20-30 évet jelenthet.
1: I mean, I just got a visa for India for another 10 years.
0: Mert most kaptam Indiában még 10 éves vízumot, hogy élnem kell egy darabig.
1: So God's got much more for me to do yet.
0: Tehát valószínűleg Istennek még sokkal több feladata van a számomra. De három dolog van itt.
1: The Old Testament is allegorical, teaching us about Christ.
0: Az Ószövetség jelképesen tanít Krisztusról.
1: It's an example to teach us to not behave the way they did.
0: Ez egy példa, hogy ne viselkedjünk úgy, ahogy akkor a zsidók.
1: And thirdly, it instructs us how to succeed where they failed.
0: A harmadszor arra tanít az Ószövetség minket, hogy hogyan legyünk sikeresek ott, ahol ők elbuktak.
1: See, not all the Bible is written for our obedience. Listen to me.
0: Tehát figyeljetek rám, az egész Biblia nem azért iratott meg, hogy engedelmeskedjünk neki.
1: Some of the Bible is written for our warning.
0: Hanem van egy része, ami a figyelmeztetésünkre iratott meg. Tehát, hogy ne tegyük ugyanazokat a dolgokat, mint azok az emberek.
1: But I remember one guy saying, "Lord, Lord, give me a word. What do I do today?"
0: Emlékszem egyszer valaki imádkozott, hogy Uram, Uram, adj egy igét, hogy mit csináljak ma.
1: And it says, Judas went out and hung himself.
0: Judas elment és felakasztotta magát.
1: And he said, "Lord, that can't."
0: Azt mondta az illető, Uram, ez nem lehet ez az ige nekem, adj egy másik igét.
1: The next word was, "Go thou and do likewise."
0: A következő az volt, hogy menj azért te is hasonlóképpen cselekedjél.
1: He said, "Oh, now give me another word."
0: Azt mondta az ember, adj nekem, Uram, még egy igét.
1: Do quickly.
0: Ez volt az, hogy akármit tervezel, tedd gyorsan.
1: Amen. So it's written for our warning as well as for our instruction.
0: Tehát az oktatásunkra és figyelmeztetésünkre írott.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz. That was outstanding.
3: Ez nagyon jó volt, köszönjük.
4: My assigned topic is very similar and I think that they've covered it very well.
3: Én is hasonló dolgokkal készültem, mint a fiatalok, akik nagyon jól előadták.
4: Did anybody here see the movie Jesus Revolution?
3: Valaki látta itt a Jesus Revolution, Jézus forradalom filmet?
4: I thought you could probably watch it online.
3: Valószínű meg tudod nézni online, ha még nem láttad.
4: That movie was sort of the story of our church as well.
3: De ez a film a mi gyülekezetünk történetéről is szólt.
4: So I cried my way through the movie.
3: Úgyhogy ahogy néztem ezt a filmet, végsírtam.
4: But it tells a story of God doing something new and using young leaders.
3: Ez a film bemutatja azt, hogy Isten valami újat cselekszik, és fiatal vezetőket használ fel ebben.
4: And the older leaders didn't really understand the younger generation.
3: De az idősebb vezetők nem értik meg a fiatalabb vezetőket.
4: So when I started our church, I was only 20 years old.
3: Amikor én elkezdtem a gyülekezetet, csak 20 éves voltam.
4: I couldn't find anybody that would be willing to teach me or mentor me.
3: És nem találtam senkit, aki szeretne engem mentorálni vagy tanítani.
4: They all thought I was crazy.
3: Mindenki azt gondolta, hogy megőrültem.
4: A few years later I did find a mentor.
3: Néhány évvel később azért találtam egy mentort.
4: And I'll tell you about that in a minute.
3: Hamarosan elmondom.
4: But I sort of purposed in my heart that I would build a church.
3: De a szívemben az volt, hogy fölépítek egy gyülekezetet,
4: where young leaders could thrive,
3: ahol a fiatal vezetők tudnak kibontakozni.
4: Not feeling that they needed to leave the church, but actually be involved.
3: Ne érezzék azt, hogy el kell hagyniuk a gyülekezetet, hogy kibontakozhassanak, hanem ott belül bontakozhassanak.
4: Or be sent out to do something new.
3: Vagy kiküldjük őket, hogy valami újat alapítsanak.
4: There was a break between the older generation and the younger generation during that time.
3: És abban az időszakban megszakadt a kapcsolat a fiatal nemzedék és az idősebb nemzedék között.
4: Would have been in the 1960s and 70s.
3: A 1960-as, 70-es években járunk.
4: But it's very different today.
3: De ma nagyon más a világ.
4: I find the younger generations very eager to learn, very willing to work together, and it's just totally, it's wonderful.
3: Azt látom, hogy a fiatalabb nemzedék nagyon szeretne tanulni és együttműködni az idősebbekkel, és csodálatos.
4: So I've entitled this a vision for 222.
3: Ennek a víziónak vagyok a része, voltam már régóta, ez a 222. 2-2-2.
4: I think I might have done something about this before here, didn't I? Yeah.
3: Lehet, hogy már itt is tanítottam erről előzőleg.
4: But it was a period of time where I was waking up every night, actually early every morning at 2:22 a.m.
3: Volt egy időszak az életemben, amikor minden reggel 2 óra 22 perckor felébredtem.
4: And this was not just one or two nights, this was every night for 2 weeks.
3: És ez nem csak egy-két éjszaka volt, hanem vagy két héten keresztül minden
4: éjjel.
3: Nem furcsa volt.
4: I try not to be weird, you know.
3: De megpróbálok nem furcsa lenni.
4: Anyway, I didn't know what it meant.
3: De nem tudtam, mit jelent ez.
4: Until I talked with a brother of mine, he said, I bet you I know what it means.
3: Egészen addig, amíg egy tesóval beszélgettem, és azt mondja nekem, én tudom, mit jelenthet ez.
4: He took me to 2 Timothy chapter 2, verse 2.
3: És megmutatta nekem a 2 Timóteus második levelének a második versét.
4: And I'll read this now. It says, this is Paul talking to Timothy.
3: Ugye ez a vers ebben a részben Pál Timóteusnak szól.
4: The things which you've heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men and women who will be able to teach others also.
3: Azokat, amiket megbízható emberek jelenlétében tőlem hallottál, add át hűséges embereknek, akik alkalmasak lesznek mások tanítására is.
4: So as they were saying, the passing on of experience information, all these things from one generation to the other, training, passing training on, it's crucial.
3: Amit a fiatalok is mondtak, hogy generációról, nemzedékről nemzedékre átadni a tapasztalatot, a tudást, a felkészítést, ez életbevágóan fontos.
4: And that's what Jesus did.
3: Ezt tette Jézus is.
4: So, a lot of preachers today are happy to have the crowds like Jesus did.
3: Sok prédikátor megelégszik azzal, hogy tömegek hallgassanak rá, mint Jézusra is.
4: But I think what we're missing is the desire to have a few younger leaders that we bring along.
3: De ami hiányzik az, hogy egy vágy bennünk arra, hogy fiatal vezetőket fölneveljünk.
4: That's what the Great Commission is.
3: De erről szól a nagy küldetés.
4: Make disciples.
3: Tegyetek tanítvánnyá.
4: And I thought Deborah challenged us very clearly.
3: Deborah kihívást intézett felénk, nagyon világos kihívást.
4: And Luca, but I was glad that they made it a very strong challenge.
3: Luca is, és én örülök, hogy ez egy erős kihívás lett.
4: But Jesus, it says, chose the 12.
3: De Jézus ugye kiválasztotta a 12-t,
4: so that they could be with him,
3: hogy vele legyenek,
4: that he could send them out to preach,
3: hogy kiküldje őket prédikálni,
4: and he gave them his authority over demons.
3: És hatalmat adott nekik a gonosz szellemek felett.
4: Our commission is similar.
3: A mi küldetésünk is hasonló.
4: Every time Jesus sent people out to evangelize,
3: minden alkalommal, amikor Jézus kiküldött valakit evangelizálni,
4: he told them the same three things.
3: Ugyanazt a három dolgot mondta nekik.
4: Announce the kingdom.
3: Hirdessétek Isten országát, Isten királyságát,
4: and cast out demons.
3: Gyógyítsátok a betegeket, és űzzétek ki a démonokat.
4: Every time.
3: Minden alkalommal ezt.
4: Yet this is something that most evangelism classes today miss.
3: És ez valami olyan, amit a legtöbb evangelizációra felkészítő tréning kihagy.
4: So, Paul was telling Timothy to do the same thing.
3: Pál Timóteusnak ugyanezt mondja.
4: And the Bible never tells us to make converts.
3: A Biblia nem arról szól, hogy megtérteket termeljünk.
4: Or church attenders.
3: Vagy gyülekezetbe járókat termeljünk.
4: It tells us to make disciples.
3: Hanem azt mondja, hogy tanítványokat neveljünk.
4: I think what happens is this.
3: De ami történik az.
4: Pastors go to school.
3: A pásztorok elmennek az iskolákba.
4: And they listen to lectures about the Bible.
3: És ugye a teológián meghallgatják a Bibliáról szóló előadásokat.
4: Then we try to get people together and we give them lectures about the Bible.
3: Aztán megpróbálunk embereket összeszedni és a Bibliáról nekik előadásokat tartani.
4: So I'm a teacher. I'm not devaluing it. I'm just saying we need the relational aspect.
3: Én magam is tanítok, nem akarom a tanítást lehúzni, de szükség van a kapcsolati oldalára a dolgoknak.
4: The word disciple simply means student or learner.
3: Mit jelent az, hogy tanítvány? Azt jelenti, hogy diák vagy tanuló.
4: During Jesus' time, the rabbis all had a set of young men that they were teaching.
3: Jézus idejében a rabbiknak voltak tanítványai, fiatalok, akiket ők tanítottak.
4: Even tradesmen would have apprentices that you would learn a trade from. The carpenter.
3: Ugyanígy a vállalkozók is annak idején maguk mellé fogadtak gyakornokokat, akiknek megtanították a szakma rejtelmeit.
4: But the method of learning was by observing.
3: De a tanulás folyamata az a megfigyelésen alapult.
4: And by experiencing.
3: És a tapasztalatokon, a megtapasztaláson.
4: Not just by, you know, listening.
3: Nem csak azáltal, hogy meghallgatták, hogy mit mond.
4: Do you ever go to the zoo and see monkeys?
3: Voltatok már az állatkertben, és láttatok majmokat?
4: If you do this to a monkey,
3: hogyha ezt csinálod egy majomnak,
4: you know what he'll do?
3: Tudod, mit fog csinálni?
4: He'll do the same thing.
3: Ugyanezt fogja csinálni.
4: So whatever you do, make a face. The monkey makes a face.
3: Bármit csinálsz, hogyha mutatsz neki egy pofát, akkor az is azt csinálja.
4: So in the US we have a saying, monkey see, monkey do.
3: És így az Egyesültámon van egy ilyen mondás, hogy a majom látja, a majom csinálja.
4: Not monkey hear, monkey do.
3: Nem azt mondja, hogy a monkey, a majom hallja, és a majom csinálja.
4: Not monkey read books, monkey do.
3: Nem azt mondja, hogy a majom könyveket olvas, és a majom csinálja.
4: Not monkey attend meetings and then monkey do.
3: Nem azt mondja, hogy a majom alkalmakra megy, és a majom csinálja.
4: Has to do with seeing and observing.
3: Hanem valami olyasmiről szól, hogy látni és csinálni.
4: This is the method Jesus used.
3: Ezt csinálta Jézus is.
4: And that was the method that the church leaders were trained under up until the time that they started the universities in Europe.
3: És ilyen módon képezték ki a gyülekezet vezetőit egészen addig, amíg az egyetemeket meg nem alapították Európában.
4: So once they began using university method for training people on things.
3: Egészen addig, amíg az egyetemi módszert használták arra, hogy embereket képezzenek ki.
4: The church copied that, and that became the method for training church leaders.
3: Ugye ezt lemásolta az egyház, és akkor így kezdte el képezni a vezetőit.
4: And there's nothing completely wrong with it. I've gone to school myself. I enjoy school.
3: És ebben nincs, ez nem teljesen rossz dolog. Én magam is jártam teológiára.
4: But I'm not sure it's an improvement on the method of Jesus.
3: De nem hiszem, hogy ez egy jobb változata lenne Jézus metódusának.
4: So, not everything that's new and improved really is improved.
3: És nem minden, ami új, az valóban jobb is, mint ami régen volt.
4: So back to Timothy, 2 Timothy 2:2.
3: A 2 Timóteus 2:2-höz menjünk vissza.
4: Paul talks here about four generations.
3: Itt Pál négy generációhoz szól.
4: Started with Paul.
3: Pállal kezdi magával.
4: And he was teaching Timothy.
3: Ő tanítványozta Timóteust.
4: And he told Timothy to teach faithful men and women.
3: És azt mondta Timóteusnak, hogy tanítványoz hűséges embereket,
4: who would then teach others.
3: Akik mások tanítására is alkalmasak.
4: I still count with my fingers at 68 years old.
3: Még 68 évesen is az ujjaimmal számolok.
4: But that's four generations. That's a vision.
3: Ez négy generáció, ez egy látás.
4: God's always been interested in generations.
3: Isten mindig a generációkban volt érdekelt.
4: Like they pointed out, he was even the God of four generations.
3: Amiről ők beszéltek, hogy az Istennek a neve is, hogy három generációk Istene, ugye?
4: So let me tell you what I mean by 2-2-2.
3: Hadd mondjam el, hogy mit értek ez alatt, hogy 2-2-2.
4: I think every Christian should have two people that mentor them or train them.
3: Én úgy gondolom, hogy minden kereszténynek kellene, hogy legyen két mentora.
4: And I say two because you should start with one, of course.
3: Azért mondom, hogy kettő, bár ugye egyel indulsz meg, nyilván.
4: You'll never learn everything you need to know from one person.
3: De nem tudsz megtanulni mindent, amit tudnod kell egy embertől.
4: So you can have more than one.
3: Tehát lehet neked több is.
4: But it's a relationship where you ask questions.
3: De ez egy olyan kapcsolat, ahol kérdéseket tehetsz fel.
4: I would go with my list of questions.
3: Én általában egy sorozat kérdéssel megyek.
4: So those are two people that guide you, help you solve problems and teach you.
3: Tehát ez két olyan ember, aki vezet téged, aki segít neked, hogy a problémáidat megold, aki tanít téged.
4: I think it's also good to have two people that are peers.
3: Jó az, hogyha van az életedben két olyan ember, aki a társad.
4: These can just be friends.
3: Aki a barátod, aki nagyjából olyan, mint te vagy.
4: Someone that you trust.
3: Valaki, akiben bízol.
4: That you can talk to.
3: Akivel beszélgetsz.
4: You know is not going to repeat everything you tell them.
3: Akiről tudod, hogy nem fogja kibeszélni azt, amit mondasz neki.
4: I'm a verbal processor.
3: Én például kibeszélem a dolgokat, így tudok megoldásra jutni.
4: So I make my decisions while I'm talking.
3: Tehát én úgy dönt, úgy hozom meg a döntésemet, közben beszélek.
4: I need somebody to talk to.
3: De kell valaki, aki, akihez beszélni tudok.
4: And while we're talking, I will discover the answer I was looking for just by talking it over with someone else.
3: És ahogy beszélek egy bizonyos helyzetről, aközben jövök rá a megoldásra, hogy hogyan kell ezt megoldani.
4: I also need people to call when I'm when I need prayer.
3: Nekem szükségem van olyan emberekre is, akiket felhívhatok, hogyha imára van szükségem.
4: It looks like my world is going to cave in and I need someone to grab a hold of and say save me from this, help me.
3: Amikor úgy tűnik, hogy beszakad alattam a világ, kell valaki, akinek megfoghatom a kezét.
4: It's clear in Genesis it's not good for men, it's not good for us to be alone.
3: Az egy Mózesben nyilvánvalóvá tette Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
4: The idea of a Christian being just you and Jesus is a lie.
3: Az a gondolat, hogy a kereszténység olyan, hogy csak te meg Jézus, egy hazugság.
4: Jesus is very important.
3: Jézus nagyon fontos nyilván.
4: But Jesus will use other people in your life.
3: De Jézus használni fog más embereket a te életedben.
4: So, two people that will help train you.
3: Tehát két emberre van szükséged, akik építenek.
4: Two close friends that you can connect with meaningfully.
3: Plusz két jó barát, akivel kapcsolódni tudsz egy értelmes módon.
4: And then two people that you disciple.
3: És két ember kell még az életedbe, akiket te tanítványozol.
4: You know, you wouldn't want to be responsible for breaking the chain from heaven, right?
3: Mert nem nálad kéne megtörnie a mennyei láncnak.
4: The command to go make disciples was given, I think, to every follower of Jesus.
3: Az a parancs, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet, ez neked is adatott, meg nekem is, mindenkinek.
4: Probably the most important thing would be to find someone who could mentor you.
3: Tehát a legfontosabb dolog az, hogy találj valakit, aki mentorálni tud.
4: Be a coach.
3: Vagy coacholni.
4: Or a pastor.
3: Vagy pásztorolni.
4: And I don't mean just the office of a pastor, but someone who would care for your soul.
3: Valaki, aki tényleg, akinek tényleg gondja van a lelkedre.
4: I generally encourage it to be done by your same gender.
3: Arra bátorítok, hogy azonos nemű legyen az ilyen ember.
4: Saying that so all the young men don't try to find a young lady to treat.
3: Tehát a fiatal embereknek mondom, hogy ne a lányok között keressétek ezt.
4: I only like that one. I had a number of people that were very significant in my life.
3: Sorry.
4: I had a number of men that were very significant to me in my life.
3: Hogy egy több ember volt, akik nagyon jelentőségteljesek voltak az életemben.
4: The one began to disciple me when I was 16 or 17.
3: Volt egy valaki, aki elkezdett engem tanítványozni, amikor ilyen 16-17 éves lettem.
4: There were three young men that he took under his wing together and trained us.
3: Három fiatalt vett a szárnyai alá, és kezdett minket tanítványozni.
4: He taught us how to read and study the Bible.
3: Arról beszélt, hogyan olvassuk, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát.
4: The need for regular prayer and the basics of the Christian life.
3: A keresztényed alapjairól, az imádságról, stb.
4: He taught us how to treat women.
3: Elmondta, hogy hogyan bánjunk a nőkkel.
4: What to look for in a good wife.
3: Hogyan kell megtalálni egy jó feleséget.
4: Obviously he trained me very well.
3: Engem jól kiképzett.
4: So that was only for a few years.
3: De ez csak egy néhány évig tartott.
4: After I started the church, I looked for another pastor that could mentor me in ministry.
3: Amikor elkezdtük a gyülekezetet, akkor egy pásztort kerestem, aki engem a szolgálatban tud mentorálni.
4: As I said, the preachers in my area weren't interested.
3: Ahogy mondtam, azok a pásztorok, akik az én közelemben voltak, azokat nem érdekelte
4: a
3: mi munkánk.
4: I found a leader in another state.
3: Úgyhogy találtam egy vezetőt egy másik államban.
4: And I would drive to his house once or twice a month.
3: És elmentem hozzá egyszer vagy kétszer egy hónapban.
4: He lived 2.5 hours away.
3: Két és fél óra vezetésre élt.
4: Eventually I would go every week.
3: Aztán később már minden héten elmentem hozzá.
4: And he helped me do my first funeral.
3: Ő az, aki segített abban, hogy hogyan kell megcsinálni az első temetésemet.
4: He's a pastor, he knows what that's like. What I did is when I had my first funeral, I called him up and I said, what do I do?
3: Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy nekem kell megcsinálni a temetést, akkor fölhívtam, most mi van? Hogy kell ezt?
4: So everything about pastoring is I hadn't gone to school. He taught me much of what I needed to know.
3: A pásztorlásnak a dolgaiért nem iskolába mentem, ő tanította meg nekem, hogy hogyan kell.
4: He also was the first leader that took me on an international ministry trip.
3: Ő volt az első olyan vezető, aki engem nemzetközi szolgálati útra vitt.
4: He introduced me to the kingdom.
3: Bemutatta nekem a királyság dolgait.
4: And also networking churches.
3: És hogy hogyan kell gyülekezetek kell hálózatban munkálkodni.
4: He was an Italian man.
3: Ő egy olasz emberke volt.
4: And I would go with him into New York City where his family lived.
3: És elmentem vele New Yorkba, ahol a családja lakott.
4: I was a quiet farmer boy.
3: Én egy ilyen nyugis farmer srác voltam.
4: And the Italians were loud and expressive.
3: Az olaszok meg hangosak és kifejezőek.
4: And I learned things about communication and about family and a whole bunch of things from him.
3: És kezdtem tanulni tőle a kommunikációnak a dolgait, a családnak a dolgait, csomó dolgot.
4: Then later I met a man that I know Polly knows, Alan Vincent.
3: Később találkoztam egy másik emberrel, akit Polly ismer, az Alan Vincenttel.
4: I would probably call him my most significant spiritual father.
3: Talán én őt hívnám az én legjelentőségteljesebb szellemi atyámnak.
4: He was a great teacher.
3: Nagyon jó tanító volt.
4: Actually an amazing teacher.
3: Elképesztő jó tanító volt. Talán néhányan emlékeztek rá.
4: Do you know for me what the best times with Alan were?
3: Tudjátok, hogy mik voltak az én legszebb pillanataim Alannel?
4: After the meetings.
3: Az alkalmak után.
4: We'd have a snack and a bottle of wine.
3: Kis rágcsálnivalóval, meg egy pohár borral.
4: And my kids would stay up late and we would all sit around the table and talk with Alan.
3: És a gyermekeim is egy asztal körül ültünk és beszélgettünk Alannel.
4: About everything.
3: Mindenről.
4: Chemistry, history.
3: A kémiáról, a történelemről.
4: And something happens when you have a relationship like that that goes beyond the facts that you're learning.
3: És valami történik, amikor belépsz egy olyan kapcsolatba, ami többről szól, mint a tények, amiket megtanulsz.
4: I found somebody who believed in me.
3: Találtam valakit, aki hitt bennem.
4: And he fought for me.
3: Aki harcolt értem.
4: When I was in trouble.
3: Amikor bajba kerültem.
4: And he stood up for me when others were critical.
3: És megvédett engem, amikor mások kritizáltak.
4: Another guy named Mark DuPont, who's a prophet.
3: Volt egy másik ember, Marty
4: DuPont.
3: DuPont.
4: Yeah.
3: Igen, aki proféta volt.
4: I met him in Toronto.
3: Torontóban találkoztam vele.
4: And he became like a prophetic advisor.
3: Ő meg ilyen profétai tanácsadómá lett.
4: And I got to travel with him a little bit too.
3: Utazhattam vele is elég sokat.
4: You know the best thing for me was the privilege of just having time.
3: De a legtöbb, amit jelentett nekem mindez, hogy az a kiváltságot kaptam, hogy időt tölthetek ezekkel.
4: Right after Matthew Glenn moved to the US.
3: Miután Matthew Glenn az Egyesült Államokba költözött.
4: I felt God told me the best thing I could give Matthew was time.
3: Azt mondta nekem Isten, hogy a legtöbb, vagy a legjobb dolog, amit a Matthew-nak adhatok, az az időm.
4: I was busy.
3: De elfoglalt voltam.
4: When I'd travel, I'd come home and I'd go the next day right into staff meetings.
3: Ugye az utazásból hazatérve a következő nap már megbeszélés a helyi vezetőkkel.
4: Matt had his job as well.
3: A Mattnek is volt munkája.
4: But I did carve some time out for him.
3: De mégis valahogy kicsavartam némi időt vele.
4: Took him to Colorado to a cabin.
3: Elvittem Colorado-ba egy ilyen weekend házba.
4: I think our hearts were joined together just in the couple days together.
3: És úgy éreztem, hogy a mi szívünk összeért ezen a néhány napon, amit ott együtt töltöttünk.
4: When I disciple other people, I don't sit down and teach them.
3: Amikor én tanítványozok embereket, én nem úgy sem, hogy leülök és tanítom.
4: Unless they have questions.
3: Hanem válaszol kérdésekre.
4: I'm a teacher, so here I teach, but other times I just live life with them.
3: Itt most ugye tanítok, és amúgy tanító vagyok, de a tanítványaimmal együtt élek. Élem az életemet.
4: Paul said, imitate me.
3: Pál azt mondja, hogy kövess engem, vagy imitálj engem.
4: Years ago, during the outpouring of the Holy Spirit in our church,
3: évekkel ezelőtt, amikor kiáradt a Szent Szellem a gyülekezetünkben,
4: I would pray for people till maybe 1 o'clock in the morning.
3: Akkor általában egy olyan éjszaka egy óráig imádkoztam az emberekért.
4: And I'd get the ministry team to pray for me.
3: És utána kértem az imádkozó csapatot, hogy imádkozzanak értem.
4: One of the times I fell out in the spirit and I was just laying on the floor.
3: Egyszer így elestem a szellemben, és ott feküdtem a földön.
4: And I remember God speaking to me so clearly.
3: És emlékszem, hogy Isten szólt hozzám.
4: He said, Barry, learn to lead without controlling.
3: És azt mondta, hogy Barry, tanulj meg úgy vezetni, hogy ne kontrollálj.
4: I never considered myself a mean person.
3: De hát én sose gondoltam magamról, hogy hát én egy ilyen kemény ember vagyok.
4: Or a control freak.
3: Vagy egy ilyen kontrolláló.
4: But I thought about this often. Why would he say that to me?
3: De elgondolkoztam azon, hogy hát miért mondta ezt nekem az Isten?
4: And I realized I need to learn to lead just by being a good example.
3: És megértettem, hogy ő azt akarja, hogy úgy vezessek, csak a jó példámmal legyek vezető.
4: So I wanted a life that I could say, like Paul did, imitate me.
3: És ezért egy olyan életet akartam élni, és akarok élni, amit követni lehet, vagy imitálni lehet.
4: Paul also said, follow me while I follow Jesus Christ.
3: De ugye Pál apostol tovább megy, azt mondja, kövess engem, ahogy én követem az a Krisztust. Ugye?
4: So, Joshua had Moses.
3: Józsuének Mózese volt.
4: He followed Moses into the tent of meeting.
3: Követte Mózest a kijelentés sátorába.
4: Moses was busy, so when he heard God, he would leave and go do some work.
3: Mózes elfoglalt volt, amikor ő hallotta Istent, akkor ment, hogy megcsinálja azt, amit ő mondott neki.
4: But Joshua stayed there in the presence of God.
3: Érdekes, hogy Józsi ott maradt a kijelentés sátorában.
4: So when God needed someone to take Moses' place, he said, I'll take that young man.
3: És amikor Istennek szüksége volt valakire, hogy átvegye Mózes helyét, akkor azt mondja, azt a fiatalt akarom.
4: Elisha had Elijah.
3: Elizeusnak Illése volt.
4: He was a personal helper.
3: Ugye Illésnek a szolgája volt, úgymond Elizeus.
4: I don't think the position paid very well.
3: Nem hiszem, hogy jól fizető állás volt Illés mellett dolgozni.
4: He poured water over Elisha's hands when he was getting ready to eat dinner.
3: Ugye vizet öntött Illés kezére a vacsora előtt.
4: At the end, Elijah even tried to talk Elisha out of, tried to talk Elisha into leaving him.
3: Végül pedig Illés megpróbálta elhajtani Elizeust.
4: But he wouldn't.
3: De ő nem ment el.
4: He ended up with twice the anointing that Elijah had.
3: És végül is az Illésen lévő kétszeres kenet lett ráhelyezve.
4: That's an incredible statement.
3: Ez egy elképesztő dolog.
4: An incredible reward for serving over a long period of time.
3: És elképesztő jutalom azért, hogy valakit szolgálsz sok évig.
4: Ruth had Naomi.
3: Ruthnak Naomia volt.
4: And again, Ruth chose to stay with Naomi even when she was told to go.
3: És Ruth is úgy döntött, hogy Naomival marad, miközben Naomi megpróbált erről lebeszélni.
4: We think that Timothy just started out being a travel companion to help Paul get through airports.
3: Arra gondolhatunk, hogy Pálnak Timóteus csak egy ilyen utitársa volt, aki segített neki eligazodni a repülőtereken.
4: That was a joke to see if you were awake.
3: Még fenn vagytok?
4: They didn't have airports, by the way.
3: Nyilván, nem voltak akkor még repülőterek.
4: He ended up being sent to Ephesus as a pastor and ended up being a bishop of Ephesus.
3: Végül pedig Efézusba került pásztornak, aztán püspök lett Efézusban.
4: So fulfilling the great commission and making disciples is actually a matter of obedience, not ability or inability.
3: Tehát a tanítvány képzés az nem képesség kérdése, hanem engedelmesség kérdése.
4: Lucas and Deborah made this point very well.
3: Lucas és Deborah ezt leszögezte.
4: None of us really feel like we have much to give.
3: Hogy senki se gondolja, hogy már kész.
4: And yet we still have the command.
3: Mégis a parancs nekünk szól.
4: We are still asked to obey.
3: És azt kér Isten, hogy engedelmeskedjünk neki.
4: I'm proud of our young HarvestNet leaders.
3: Én is büszke vagyok a HarvestNet-nek a vezetőire, fiatal vezetőire.
4: This year at the summit, a number of them presented along with the older guys in the teaching sessions.
3: Most volt egy ilyen összejövetelünk, ahol megjelentek a fiatalok, egy kicsit idősebbekkel együtt.
4: Don't tell the old guys I said this, but I thought the younger speakers were better than the older guys.
3: Ne mondjátok el az idősebbeknek, de én azt gondolom, hogy a fiatalabbak sokkal jobbak voltak, mint az idősek a beszédben.
4: One young lady from Ukraine told a story.
3: Az egyik fiatal lány Ukrajnából elmondta azt a történetet.
4: A mother asked a daughter to go get some milk.
3: Hogy egy anya megkérte a lányát, hogy menjen el tejért.
4: So she gets to the store.
3: A lány odaér a
4: And of course, they
3: have,
4: on the way to get the milk, they have chocolate.
3: De a tej felé vezető úton ott volt a csoki.
4: Her mother loves chocolate. She said, "I'll get her some."
3: Hát anya szereti a csokit, veszek neki.
4: And then there were other things, some things that she liked that she bought too.
3: Aztán voltak olyan dolgok, amiket meg ő szerette, és azokat is megvette.
4: She had a cart full of things.
3: Úgyhogy egy csomó kosárnyi cuccot vett.
4: Checked out and rushed home to her mother.
3: És hazament.
4: And her mother says, "Oh, you got chocolate."
3: És azt mondja anyuka, "Oh, csoki is van."
4: She liked all the things she got.
3: És tetszett neki minden, amit megvett.
4: But she said, "Where is the milk?"
3: De kérdezte, hol van a tej?
4: The daughter forgot about milk.
3: Elfelejtette a tejet.
4: She got all the things she wanted to focus on.
3: Az összes dolgot, amire ő összpontosított, azt mind megvette.
4: But what her mother wanted from her and needed from her was to get the milk.
3: De amit anyukája kért tőle, az a tej volt.
4: I'll never forget that story.
3: De én soha nem felejtem ezt a történetet.
4: Where's the milk?
3: Hol van a tej?
4: Sort of like, where are the disciples?
3: Hol vannak a tanítványok?
4: Where are your followers?
3: Hol vannak a követőid?
4: Where are the people that you're helping?
3: Hol vannak az emberek, akiket te segítesz?
4: See, this thing about God is that he keeps thinking he's God.
3: Az Istennel az a helyzet, hogy ő Istennek gondolja magát.
4: He expects obedience.
3: És elvárja az engedelmességet.
4: I won't drive this real hard.
3: Ezt nem akarom még jobban beverni ezt a szöget.
4: But just suppose I'm leaving on a trip and I tell my daughter, you know, I'd like you to clean your room before I get home.
3: Csak képzeljük el, hogy elindulok egy útra, de mondom a lányomnak, hogy figyelj, takaríts ki a szobádat.
4: This could have happened.
3: Ez lehet, hogy megtörténhet.
4: Actually, when I get home, the room is not clean.
3: És lehet, hogy mire hazaérek, a szoba nem lesz tiszta.
4: It's a mess.
3: Hanem egy káosz.
4: It's like a big storm went through the room.
3: Olyan, mint hogyha egy nagy vihar dúlt volna a szobában.
4: I'm disappointed.
3: Csalódott vagyok.
4: Maybe not surprised, but disappointed.
3: Lehet, hogy nem meglepett, hanem csalódott.
4: Suppose I said, why you didn't clean your room?
3: És azt mondom a lányomnak, a történetet.
4: Where's the milk?
3: Hol van a tej?
4: Sort of like, where are the disciples?
3: Hol vannak a tanítványok?
4: Where are your followers?
3: Hol vannak a követőid?
4: Where are the people that you're helping?
3: Hol vannak az emberek, akiket te segítesz?
4: See, this thing about God is that he keeps thinking he's God.
3: Az Istennel az a helyzet, hogy ő Istennek gondolja magát.
4: He expects obedience.
3: És elvárja az engedelmességet.
4: I won't drive this real hard.
3: Ezt nem akarom még jobban beverni ezt a szöget.
4: But just suppose I'm leaving on a trip and I tell my daughter, you know, I'd like you to clean your room before I get home.
3: Csak képzeljük el, hogy elindulok egy útra, de mondom a lányomnak, hogy figyelj, takaríts ki a szobádat.
4: This could have happened.
3: Ez lehet, hogy megtörténhet.
4: Actually, when I get home, the room is not clean.
3: És lehet, hogy mire hazaérek, a szoba nem lesz tisztítva.
4: It's a mess.
3: Hanem egy káosz.
4: It's like a big storm went through the room.
3: Olyan, mint hogyha egy nagy vihar dúlt volna a szobában.
4: I'm disappointed.
3: Csalódott vagyok.
4: Maybe not surprised, but disappointed.
3: Lehet, hogy nem meglepett, hanem csalódott.
4: Suppose I said, why you didn't clean your room?

0: Ezt nem akarom még jobban beverni ezt a szöget.
1: But just suppose I'm leaving on a trip and I tell my daughter, you know, I'd like you to clean your room before I get home.
0: Csak képzeljük el, hogy elindulok egy útra, de mondom a lányomnak, hogy figyelj, takaríts ki a szobádat.
1: This could have happened.
0: Ez lehet, hogy megtörténhet.
1: Actually, when I get home, the room is not clean.
0: És lehet, hogy mire hazaérek, a szoba nem lesz tiszta.
1: It's a mess.
0: Hanem egy káosz.
1: It's like a big storm went through the room.
0: Olyan, mint hogyha egy nagy vihar dúlt volna a szobában.
1: I'm disappointed.
0: Csalódott vagyok.
1: Maybe not surprised, but disappointed.
0: Lehet, hogy nem meglepett, hanem csalódott.
1: Suppose I said, why you didn't clean your room?
0: És azt mondom a lányomnak, miért nem?
1: She said, well, I'm still praying about it.
0: Miért nem tisztítottad ki a szobát?
1: I'm still
0: asking
1: the Lord.
0: Nekem, hát még én imádkozom ez miatt.
1: I'm still asking the Lord if the time is right.
0: Azt kérdeztem az Úrtól, vajon ez az alkalmas idő, hogy kitisztítsam a szobát?
1: And we had a prayer meeting here the other night with my friends, and we were all praying that the room cleaning would happen.
0: Ide jöttek a barátaim, és együtt imádkoztunk, hogy a szoba kitakarítása megtörténjen.
1: Then we had a group discussion about room cleaning.
0: Utána megbeszéltük a szoba kitakarításának a mozzanatait.
1: One guy is doing a study on the real meaning of the word clean.
0: Az egyik srác hozott egy ilyen szótanulmányt, hogy mit jelent a tisztítani szó.
1: We wrote a song about cleaning rooms.
0: Írtunk egy dalt is a szobatisztításról.
1: And we're gonna do a conference and publish some books about cleaning rooms.
0: És elhatároztuk, hogy egy konferenciát csinálunk a szobatisztításról, és könyvet írunk.
1: We've already cast the unclean spirit out of the room.
0: És már kiűztük a tisztátalan szellemeket is a szobából.
1: The shofar and we made faith declarations.
0: Már a sofárt is megfújtuk, és hitbeli megvallásokat tettünk.
1: We're confessing that certainly the room will be clean.
0: És megvallottuk, hogy a szoba tiszta lesz.
1: Actually, it is clean, even though it looks dirty, it is clean.
0: És egyébként a szoba tiszta, bár koszosnak látszik.
1: And there is coming a major transference of dirt out of the room.
0: És hatalmas por átalakítás lesz majd a szobában.
1: Anyway, I could go on, but it becomes sort of absurd.
0: És ezt még sorolhatnám ezeket.
1: You get the idea.
0: De értitek.
1: Is that we do anything but make disciples many times.
0: Hogy mi mindent csinálunk, csak tanítványokat nem.
1: It's not that all the things we do are bad. It's not that all the things that we keep our busy selves busy with are bad.
0: De ez nem azt jelenti, hogy a dolgok, amivel elfoglaljuk magunkat, azok rossz dolgok lennének.
1: It's just that we didn't get the milk.
0: Csak az, hogy hol van a tej.
1: We need to do what he said.
0: A tejet nem hoztuk be.
1: I'll tell you one more story. You may have heard this one, but there's a man who was a kingdom teacher had a dream.
0: Lehet, hogy ezt a történetet már hallottátok. Volt egy ember, aki a királyságról tanított, és neki volt egy álma.
1: And he saw himself laying in a coffin, holding a baton or a baton that you pass on.
0: És azt látta, hogy egy koporsóban fekszik, és egy ilyen staféta van a kezében.
1: And then he woke up.
0: És fölébredt.
1: And he realized that God was telling him that he needed to pass some things on to others.
0: És rájött, hogy Isten azt akarja mondani, hogy adjon át bizonyos dolgokat.
1: He called his staff together.
0: A következő generációnak.
1: And told them that we need to start making some changes.
0: Összehívta a csapatát, azt mondja, hogy itt változásokat kell csinálni.
1: However, a couple weeks later, he and some of his staff were killed in a plane crash.
0: De az történt, hogy néhány héttel később ő és a team egy része meghalt egy repülőgép balesetben.
1: His name is Miles Monroe. He's a good teacher on the kingdom.
0: Miles Monroe-nak hívják, és tényleg a királyságnak egy jó tanítója volt.
1: His death became a parable to all of us.
0: De az ő halála egyfajta példabeszéd lett mindnyájunk számára.
1: God gives each of us things that we can pass on to others.
0: Isten mindannyiunknak ad valamit, amit átadhatunk másoknak.
1: And that does, and again, I'll repeat what they said, it really doesn't matter what age you are.
0: És ez független attól, hogy hány éves vagy éppen most.
1: You can start making disciples when you're 15.
0: Elkezdhetsz tanítványokat nevelni 15 évesen.
1: Maybe even 14.

0: 14 évesen.
1: In high school, I used to fast every lunchtime.
0: A középiskolában én például böjtöltem minden ebédkor.
1: And I would meet with the new converts in the library.
0: És az új megtérőkkel találkoztam a könyvtárban.
1: Eventually the librarian said I could use her office.
0: Végül a könyvtáros azt mondta, hogy használhatod az irodámat is.
1: That was my food.
0: Ez volt az én ebédem.
1: I was 17 years old.
0: 17 éves voltam.
1: And I would meet with other 17-year-olds.
0: És találkoztam más 17 évesekkel.
1: Talk to them about the kingdom.
0: És beszéltem nekik a királyságról.
1: Honestly, it was not that deep back then. I was pretty naive.
0: Őszintén szóval nem mély dolgokat, mert elég naív voltam.
1: But I did what I could.
0: De megtettem, amit tudtam.
1: So whether you are a greeter in the church or you help with technology or whatever you do,
0: lehetsz üdvöző a gyüliben, vagy a technikai dolgokat kezelő, bármi, amit csinálsz.
1: Train other people to help.
0: Kezdj el felnevelni más embereket, akik a nyomodba lépnek.
1: You can find somebody interested in the same thing, pass it on to them.
0: Találj valakit, akit ugyanez a dolog érdekel, és tanítsd.
1: We have businessmen that meet with young men and women that want to start businesses.
0: Vannak vállalkozók nálunk, akik találkoznak fiatalokkal, akik szintén vállalkozók akarnak lenni.
1: My son's in business now, but I remember when he was young before he was married, how happy he was when one of the businessmen in church met with him.
0: Az én fiam is vállalkozó, és emlékszem, hogy amikor fiatal volt, milyen boldog volt, amikor egy vállalkozó találkozott vele a gyüliben.
1: He had a breakfast with a guy that owned a corporation.
0: Volt egy reggelizett egy emberkével, aki egy nagy cégnek a tulajdonosa volt.
1: It was a big deal.
0: Ez nagy dolog volt neki.
1: He remembers it to this day.
0: És a mai napig emlékszik rá.
1: So success as a successor.
0: Tehát a siker az azt jelenti, hogy van utódod.
1: So I would encourage you to just keep, I want you to notice the significant people that God puts in your life.
0: És szeretném, hogyha észrevennél jelentőségteljes embereket, akiket Isten rakott bele az életedbe.
1: Probably some of them are there now.
0: Lehet, hogy már vannak ilyenek ott körülötted.
1: But there'll be more.
0: Valószínűleg.
1: There'll be more.
0: De lesznek többen is.
1: Look for a couple people to coach you, train you, mentor you.
0: Keres két embert, akik téged építenek, mentorálnak, nevelnek.
1: Notice who you can connect with easily to talk.
0: Vedd észre, hogy kivel tudsz könnyen kapcsolódni.
1: And look for other people that you can offer to help.
0: És keres más embereket, akiknek te ajánlod fel a segítségedet.
1: So Jesus said, you did not choose me, but I chose you.
0: Jézus azt mondta, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket.
1: That's a theological question right there.
0: Itt egy teológiai kérdés, pont itt.
1: Because we all do make a choice for following Jesus.
0: Mert mi mindnyájan döntést hoztunk arról, hogy követjük Jézust.
1: He flips it around.
0: De ő megfordítja.
1: And he says, I chose you and appointed you that you would go and bear fruit.
0: Hogy én választottalak egyébként téged, és arra adtalak, hogy gyümölcsöt terem.
1: And that's true for all of us.
0: És ez mindannyiunkra igaz.
1: Just bow your head for a minute.
0: Kérlek, hogy hajtsuk le a fejünket.
1: God, I just ask you, Holy Spirit, to speak to each person that's here.
0: Atyám, én kérlek téged, hogy a te szellemed által szólj mindannyiunkhoz.
1: Maybe you have relationships already that you want them to notice.
0: Lehet, hogy vannak olyan kapcsolataink, akikről, amiket szeretnél, hogy odafigyeljünk rá.
1: And I pray that you would guide them.
0: És kérlek téged, Szent Szellem, hogy vezesd őket.
1: Pray this in the name of Jesus.
0: Jézus Krisztusnak a nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Fantasztikus kijelentések. Most ezek után, hogyha azt kérdezem, hogy matopoka, akkor ki tudja, hogy mit jelent. Matopoka. Mondjuk kármáj. A medveölő. A matopoka az a medveölő. Van egy olyan könyve, Karl Maynak, a medveölő fia. Ezt a régiek tudják, hát 6 darab medveölő puska volt a Vadnyugaton. Az egyik volt ugye az Old Shatterhandé, a másik ugye a medveölői, a matopokáj. Mi? Amiről én ma szeretnék beszélni, hogy légy matopoka, légy medveölő, öld meg a medvét, ne legyél irgalmas ezzel szemben. Először is az 1 Sámuel 17-ből olvasok föl 3 verset Dávid életéből. Vajon mi lehet az? Nagyon egyszerű. Egyébként a Kolosze levélnek a 3. fejezetét olvastuk föl végig a Ferinek a vezetésével, nem véletlenül, mert oda szeretnék többek között eljutni, nem az a vége, de az a közepe. És felelte Dávid Saulnak, pásztor volt a szolgád apjának juhai mellett, és ha eljut az oroszlán és a medve, és elragadt egy bárányt a nyáj közül, én elmentem utána és levágtam. Kiszabadítottam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, levágtam és megöltem őt. A te szolgád, mint az oroszlán, mind a medvét megölte, úgy lesz azért ezzel a körülmetéletlen filiszteussal is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az élő Isten seregét. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének a kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteus kezéből is. Akkor azt mondta Saul Dávidnak, hát jó, eredj el, és az Úr legyen veled. Az egy komoly döntés volt azért Saul részéről is, a király részéről. Egy erős, kigyúrt ember volt, magasabb, erősebb, daliásabb, mint az összes többi zsidó ember. De ő se állt ki Góliáttal szembe. És akkor erre jött az átlagnál egy fejjel alacsonyabb, és el se érte a 6 köteles, sorköteles kort, a súlyával se, a termetével se, jön egy piros posgás, még nem érettségizett fiú, és azt mondja, hogy én megölöm ezt a filiszteust. De nem ez volt a tét, ti is nagyon jól tudjátok, itt az volt a tét, hogy most aki győz, akkor ő fog uralkodni a másik nemzet fölött. Az egész népnek sorsa függött ettől a küzdelemtől, ettől a párviadaltól, a Góliát és az a között levő viadaltól, aki kiáll ellene. Dávid odament, ismerős, fölvette a Saul fegyverét, nemben meg se tudott moccanni, levetette, és akkor fogta a paritjáját, ismerős a dolog, végül legyőzte, levágta a fejét. Győzött. De így ment oda Saulhoz. Uram király, te szolgád pásztor volt. A juhok mellett voltam, és ha jött az oroszlán vagy a medve, elragadott egy bárányt a nyáj közül, én elmentem azután is, levágtam. Kiszabadítottam a szájából. Érdemes azért végignézni, hogy mit csinál egy medve. Most az oroszlánnal nem foglalkozunk, mert az oroszlán, tudjuk, hogy mit csinál Péter levele. Szerte jár és ordít, keresi, hogy kit nyeljen el. Nem megy neki. Ha benn maradsz a nyájba, nem tud elkapni. De a medve az nem ilyen. A medve az más. Ezen a nyáron is több medve támadás volt Erdélybe. Ezen a nyáron is több medve áldozatról olvashattunk. nem ez ihletett meg, hanem egyszerűen kerestem az urat, hogy most miről beszéljek, és hát ez jött belém, ez a nagy medve, medveölő. Van még egy ilyen medvés történet a Bibliába. Elizeus. Fölment aztán Elizeus, egyébként ez pont átvette a szolgálatot Illéstől, frissen indult a pályáján, és az első csodája, emlékeztek, hogy mi volt? Az első csodája az volt, hogy bement Jerikóba, és meggyógyította a vizeket. Tehát fantasztikus, hát egy egész város megmenekült. Jött a városból, és hát az Úr győztes erejével, teljes sikerélménnyel, ima meghallgatás, jelek, csodák, és úgy volt, hogy megy Bételbe. 2 Királyok 2, 23, 24. Fölment azután Bételbe, és mikor az úton haladt, apró gyerekek jöttek ki a városból, akik elkezdték csúfolni, azt mondták, na gyere kopasz, jöjj fel kopasz, itt a kopasz. Megbosszankodott az Isten embere, hátra tekintett, meglátta őket, megátkozta őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jött ki, és szétszaggatott közülük 42 gyereket. Ejjjaj. Most hova teszed ezt? Isten embere megátkozza, 42 gyerek meghal. Nem is akarok ebbe belemenni, megmondom őszintén. Én most a medveülésről szeretnék beszélni. Mert ezek a medvék, tudod, mit céloztak meg? A gyerekeket. Az előző medve, amiről Dávid beszélt, mit célzott meg? A juhokat, a bárányokat. A gyermek bárányokat megcélozza a medve, de utána ment Dávid, levágta, és mit mond? A szájából szedte ki. A medve olyan szellemben, hogy a szájával akar szétcincálni. A beszédével akar tönkretenni. A szájával, a beszédével akar megfélemlíteni és ellehetetleníteni. De megyünk tovább. Izaiás prófétánál is olvasunk az 59-es fejezetbe, 11-es vers. Emlékeztek, hogy ez a fejezet úgy kezdődik, hogy nem olyan rövid az Úrnak keze, hogy meg ne szabadíthatna, stb. A ti vétkeitek választanak el Istentől, és azért vannak gondok, mert ott a bűn. És akkor azt felsorolja, elkezdi sorolgatni, és akkor a vétkekről, és a 16-os versben mondja az Úr, hogy kerestem közbenjárót, és nem találtam. Ebben az egész könyvben az egyik legszomorúbb mondat, hogy Isten keresett közbenjárót, és nem talált. És akkor megy tovább, és azt bírom azért benne, hogy ezzel nem hagyta annyiba, ugyanebbe a fejezetbe ígért megváltót. Nem találtam közbenjárót, és azt mondja, hogy akkor ítélet lesz, de hogy az ne tartson örökké, elküldöm a megváltót. Ha már nem lett olyan, aki közbenjárjon ezért a népért, akkor én keltek, fölállítok, elküldök egy megváltót a 20-as, 21-es versbe. De a 11-es versbe, amikor ott a bűnökről, vétkekről beszél, még ott a közbenjáró előtt azt mondja, hogy morgunk, mint a medvék, mindnyájan nyögvény, nyögünk, mint a galambok. Várjuk az ítéletet, és nem jön a szabadulást, várjuk, távol van tőlünk. A morog azt jelenti, hogy ordít, nyughatatlan, fölbojdul, fölkavarodik, forrong, morog, valami más után, más szeretne. Tehát a medve az ilyen, hogy jobb, hogyha nem keltett föl a haragját. Jobb, hogyha kikerülött, hogyha bocsa van, mármint kis medvéje van, mert akkor sokszor ok nélkül is ugye úgymond féltve a kis bocsát támad. Akkor még egyet, a Jeremiás síralmaiból olvasok egy részt, a 3. fejezet 10-11-es verse. Azt mondja, hogy olyan hozzám, mint az ólálkodó medve. Lekergetett, eltántorított az utamról. Darabokra tépett, szétszincált és elpusztított engem. Egy másik fordítás azt mondja, hogy pusztává tette a lelkem. A medve ezt csinálja. A medve az morog. A medve az ordítozik, nyugtalanságot, fölkavarodást csinál. A medve a gyerekeidet akarja megtámadni. A medve a juhokat akarja ellopni a nyájból. És a medve el akar tántorítani az elhívásodtól, szét akar téged cincálni, darabokra tépni, hogy szétessél és az identitásodat elveszítsd a Krisztusba, azért, hogy egy ilyen puszta, nem csak pusztába találd magad, hanem úgy érezd magad, mint egy darab puszta. Úgy kerülj, puszta, halleluja. Hózeás próféta pedig még rátesz egy lapáttal, a 13. fejezet 8-as verse, azt mondja, hogy megtámadom őket, mint a kölykefosztott nőstény medve, szétszaggatom szívük kötelékét. Fölfalom őket ott, mint az oroszlán mezővadállata szaggatja szét őket. Valamit mond itt, azt mondja, hogy a szívük elkötelezettségét, a szívükbe levő szövetségeket is megtámadja a medve. A szívükbe levő hűséget, a szívükbe levő kötelékeket, amire letetted az életedet, amire igent mondtál, amire hűséget mondtál, a barátság, a szolgálat, a házasságnak a szövetsége ellen, a medve kijön, és arra szólítalak téged, hogy légy medve ölő. Legyél olyan, mint Matopoka. Egyébként ő úgy lett medve ölő, hogyha tudjátok, a feleségét ölte meg egy medve, és ő saját kezével szabadította ki a fiát, úgy maradt meg a fia, egész életére utána lesántult, hosszú ideig, évekig tartott, még fölépült, és utána az életét a medve ölése szánta oda. Ez a Matopoka. Ez a tesz szerint való. Meg lehet, hogy ez mese, mert ő kitalálta, nem baj, de a igazi szellemben való medve az nem mese. Az az ördög medve, aki eljött, hogy a gyerekeinket tönkretegye. Aki eljött azért, hogy egyszerűen elragadja a nyájból a juhokat, az a medve, az a gonosz sátáni erő, aki szét akar cincálni. És nem akarja, hogy az identitásod a Krisztusba egy stabil Isten gyermeke legyen, aki bízik az atyába, bízik az ő jövőjébe, bízik a megtartásába, bízik az örökségébe. Az ördög az a gonosz medve, aki állandóan morog és békétlenséget akar szítani. Az ördög az, aki el akar tántorítani attól az úttól, amire Isten elhívott az elhívásod útjáról. Az ördög az, aki egy pusztasággá akarja tenni az életedet, és körbenéznek a barátaid, meg te is, a hozzátartozók, és azt mondják, nincs itt értelme, hogy itt maradjak, mert semmi jó nincs már. Az ördög medve az, aki szét akarja cincálni és szaggatni a szívedbe levő elkötelezettséget, a hűségeket, a szövetségi kapcsolatokat. Az az ördög, ez a medve, én most ez ellen beszélek, én most szellemben beszélek, hogy ne hagyd, hogy a gyerekeidet ellopja. Ne hagyd, hogy a juhokat elvigye mellőled. Ne nézz tétlenül, hanem ragad meg a kést, ragad meg a paritját, ragad meg Isten szellemének a kardját. Állj ellene az ördögnek. Állj ellene, mondom elletted levőnek. Állj ellene az ördögnek. És én most kimondom, és mondd ki te is velem együtt, hogy ellene állok, és ellene mondok. Sokszor az ellenállásod hol kezdődik? Nyilván, amit mondod, hogy a szívedbe és a szabad akarattal ezt kimondod, de hogy kimondod, eldöntöd, ami a szívedbe Isten szeretete elvégzett, és a szabad akaratoddal döntesz, hogy igen, Én gyűlölöm a gonoszságot. Igen, szeretem az igazságot. Nem elég az egyik. Az egyik csak gyűlölködő lesz. A másik csak egy olyan, úgymond, Isten kereső, hogy erőtlen. Mert a kenet attól jön rád. Isten szellemének az ereje attól jön rád. Az ajándékok attól működnek, Isten kenete attól szabadul föl, hogy szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent föl téged az, a te Istened az öröm olajával, a te társaid fölé. Kenetre van szükséged ahhoz, hogy a medvét legyőzd. Isten kenetére van szükséged, hogy belemásd a szívébe azt a kést, amit Isten ad egy kijelentést, és megcélzod az ellenséget, de ehhez tudod, hogy mi a kulcs? Ellene kell mondanod. Ki kell mondanod? Ki kell mondanod azt, hogy ellened megyek, te hűtlenség. Nem leszek hűtlen. Mondd ki. Ellened megyek, te hűtlenség. Nem leszek hűtlen. Ellened megyek, te lopó. És nem engedem, hogy lopj. Se tőlem, se a reménységem, se a hitem, se az egészségem, se a gyerekeimet, se a kapcsolataimat, se a házastársamat. Nem engedem, hanem kiragadom a te szádból, te medve, az én testvéremet, a gyerekeimet. Vagyis minden olyan gonosz beszéd, amivel elbizonytalanított akár téged, akár a szeretteidet. Azt mondod, hogy bedugatik a hazugok szája. Bedugatik a gonosznak a szája. És nem engedem. Ha más nem, akkor bedugom az öklöme, és azzal nyomom el azt a forrást. Az a gonosz medve mit csinál? Azt mondja, hogy elégedetlenkedik és békétlenséget okoz. És mondd ki velem együtt az Úr Jézus nevében. Ellene megyek minden olyan medve erőnek, gonosz sátáni erőnek, ami békétlenséget és elégedetlenkedést akar okozni bennem, a környezetembe, a testvéreim életébe. Az én szellemi otthonom, családom életébe. Ellene megyünk, és azt mondom, hogy távozz. Minden elégedetlenség, békétlenség. Mert megvan írva. Megbocsáttattak a bűneim. Eltöröltettek a vétkeim. És meg is igazítottál, Uram. Jézus Krisztusba vetett hitem által. Az ő vére által. És ennek a gyümölcse egyébként a békesség. A megigazulás gyümölcse a békesség. Azért állsz ellene az elégedetlenkedésnek, mert van megelégedettség. Krisztusban, Isten félelemben. Azért állsz ellene a békétlenségnek, mert van békesség. A megigazulásból fakad a békesség. És a békesség az önmaga egy személy. A békesség ura, a békesség Istene. Tudjátok, a medve az nem tud uralkodni az indulatain. Nem tud uralkodni, lehet, hogy kiborul, kiabál, és mindent ott össze-vissza borít, de ha ellenállok a gonosznak, és mondd ki velem, velem ellenállok a medve gonoszságának. A szellemi medve gonoszságának, az a dühös, haragos kiborulásoknak, és az én Istenem a békesség Istene. Békességet adott nekem. Amen. Izajás 11-ből olvasok föl 7 verset, az első 7 verset. Azt mondja, hogy származik egy veszőszál, Izsai törzsökéből, gyökereiből egy virágszál növekszik, akin az Úrnak szelleme megnyugszik, a bölcsességnek és az értelemnek szelleme, a tanácsnak és a hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának veszőjével. Ajkai leheletével megöli a hitetlent. és lakik a farkas a bárányjal, a párduc a kecske fiúval fekszik, a borjú az oroszlán kölyök, és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyerek őrzi azokat mindegyiket. A tehén és a medve legelnek, együtt fekszenek fiaik, az oroszlán, mint az ököl, szalmát eszik. Hogy lehet ez? Mi? Ez Isten királysága. Ez még nem jött el, tehát még nem látjuk, hogy ez beteljesedett volna, a farkas meg a bárány úgy együtt, a párduc meg a kecskefiú együtt, a borjú meg az oroszlán együtt, a tehén meg a medve együtt. Na, ez még nem jött el. Az oroszlán meg az ökör szalmát eszik. Hát nem láttam még szalmát legelő oroszlánt. De meg fogjuk látni. Ez Isten királysága. Isten királyságáról egy olyan kép, ami fölvillant Izajás prófétán keresztül Isten, és azt mondja, hogy az én uralmamat meg fogom valósítani. Az én uralmam, az én királyságom elkezdődött. 2000 éve Jézus Krisztus bejelentette, hogy Isten királysága eljött. Ez a királyság azóta növekszik. Isten királysága egyszerűen kitört abból a emeleti házból, és kijött 120 tanítvány, és utána már az első generáción azt látották, hogy kizendült sok-sok nép közé. Azóta, hogyha megnézzük a történelmet, fölborogatta a népek és nemzeteknek a történelmét, sorát, sorsát. Megváltoztatott határokat, megváltoztatott kultúrákat. Volt úgy, hogy eltűntek a történelem porondjáról népek és nemzetek, és újak jöttek. De azt lehet látni, hogy Isten királysága ezt is el fogja végezni, mert Isten királysága nő, növekszik, és eljut egy olyan szintre, amikor meg fogjuk látni farkas meg a bárányt együtt, a párduszt és a kecskefiút együtt, már úgy nem eszik egymást, hanem együtt legelnek, meg játszadoznak, a kisgyerek őrzi az oroszlánt meg a borjút, a tehén meg a, medve legelnek, meg az oroszlán is és az ökör is szalmát eszik. Ez azért egy nagy dolog, de az eleje így kezdődik, hogy az Úrnak szelleme megnyugszik valakin. A királyon. A királyon Isten szelleme a bölcsességnek és az értelemnek szelleme. A tanácsnak és a hatalomnak szelleme. Isten ismeretének és Isten félelmeinek szelleme. Ha valamire szükséged van ahhoz, hogy matopoka legyél, ahhoz, hogy medveölő legyél, ahhoz szükséged van Isten szellemére. Szükséged van, hogy megnyugodjon rajtad a bölcsességnek és az értelemnek szelleme. Szükséged van, hogy megnyugodjon a hatalomnak és a tanácsnak szelleme. Isten ismeretének és Isten félelmének szelleme. Ahhoz, hogy ez megnyugodjon, szükséged van, hogy szeressed az igazságot és gyűlöljed a gonoszságot. Akkor nyugszik meg az Úrnak szelleme rajtad. Emlékeztek, hogy Lukács 4-ben ott Názáretben Jézus a zsinagógába pont Izaiás tekercsét kapta, és ezt olvasta föl, hogy az Úrnak szelleme van rajtam. Isten szelleme azért nyugszik meg rajtad, és azért jön a kenet rád, mert szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Medveölő akkor tudsz lenni, hogyha gyűlöd azt a gonosz sátáni erőt, ami ki akarja lopni az Isten nyájából a juhokat. Ha gyűlölöd azt a gonosz sátáni erőt, ami meg akarja ölni a gyerekeket. Gyűlölöd azt a sátáni erőt, aki állandóan morog és elégedetlenkedik, és háborúságot gerjeszt. Elkötelezed magad egy gyűlöletre, egy negatív, teljes, aktív szembeszegülésre, és nem engedett, hogy eltántorítson Isten elhívás útjáról. Nem engedett, hogy szétszincáljon, szétszaggasson, és a szívedbe levő elkötelezettségeket és szövetség kötelékeket szétrombolja. Amikor ezekre nemet mondasz, Isten szelleme rád jön. Amikor Isten szellemed rád jön és megnyugszik, azt tudod, mit jelent? Azt jelenti a bölcsesség és az értelemnek szelleme. A hatalomnak és a tanácsnak szelleme. Isten ismeretének és Isten félelmének szelleme, ahogy megnyugszik. Ez vezet téged ahhoz, hogy egy békességet tudj teremteni olyan erők között, ami abszolút összeférhetetlen. Olyan erők között, olyan emberek között, olyan személyek között, akik akár teológiailag, akár neveltetésileg, akár egyszerűen a szociális örökségükből, vagy a nemzeti kultúrájukból fakadóan, vagy politikai meggyőződésükből fakadóan összeférhetetlenek. Lehet látni a népeket, a nemzeteket a megosztottságukban. Lehet látni ezt Magyarországon is. Isten azt mondja, hogy arra van szüksége a magyar eklézsiának, hogy megnyugodjon az én szellemem rajta. Azért, hogy az Isten bölcsességének és az értelemnek, a tanácsnak és a hatalomnak szelleme, az Isten ismeretének és Isten félelmének szelleme megnyugodjon a magyar eklézsián. Megnyugodjon rajtad. Miért? Mert ennek az országnak szüksége van arra, hogy egyszerűen a medve erők kimenjenek. Ennek az országnak szüksége van arra, hogy a következő generáció ne legyen elpusztítva, ne legyen pusztává taposva, ne legyen kizsigerelve, hanem legyen reménysége. Szüksége van ennek az országnak, ennek a népnek, ennek a nemzetnek, hogy még az is, aki esetleg nem tér meg, nem születik újjá, lásson reménységet, lásson perspektívát, legyen egy jó jövőképe, hogy itt maradjon, itt gyökerezzen meg. Itt élje az életét, itt tegye a hétköznapjait, itt töltse az idejét, itt fektessen be azokat a talentumokat, ajándékokat, amiket Isten belehelyezett, hogy a környezetébe azok gyümölcsözzenek és kivirágozzanak. Két hosszú rész, az egyik a Kolosze 3, a másik a Galata 5. A Galata 5-öt olvasom föl, ha nem is végig, de a 13-tól 26-ig. Jó hosszú ez is, de engedjétek meg. Ti szabadságra lettetek elhívva, testvérek. De figyeljünk oda, hogy a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljuk egymást. 15-ös. Ha egymást marjuk és faljuk, vigyázzunk, nehogy fölemészszük egymást. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez, mert a test a szellem ellen törekszik. A szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amit a szívedek szerint akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok törvény alatt. A testnek a cselekedetei nyilvánvalóak ezek. Házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, dühösködés, önző ambíciók, széthúzások, viszálykodás, szakadások, rossz indulat, gyilkosság, részegség, féktelenség, és ezekhez hasonlók. Amikről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem tudnak Isten királyságából örökölni semmit. De a szellem gyümölcse a szeretet. A szellem gyümölcse az öröm és a békesség. A szellem gyümölcse a béketűrés és szívesség. A jóság, a hűség. És a szellem gyümölcse a szelídség és az önuralom is. Akik Krisztuséi, megfeszítik a testet az indulataival és a kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, akkor járjunk is szellem szerint. Ne legyünk büszkék, és ne ingereljük egymást. Ne irigykedjünk egymásra. Amen. Ott az egészet a törvénnyel kezdi, meg a törvény után a szabadság, a kegyelem, visszatérés a betűnek a törvényére, és a törvénykezés, abból fakadó gyűlölködés. És elmondja, ahogy felolvastam a 13-as vers, hogy téged szabadságra hívott Isten. Hogy légy szabad a szívedbe, a szellemedbe, a lelkedbe, a kapcsolataidba. Mire van szabadságunk? Mindenre van szabadságod, egészen addig még meg nem teszed. Mert minden szabad, de nem adatom valakinek a hatalma alá, mondja Pál apostol. Vagyis azt jelenti, hogy egészen addig maradsz Isten hatalma alatt, még a jót, az igazat teszed. Mihelyst a test szerint cselekszem, szabadságom van megtenni? Igen, szabad akarattal dönthetek, ezt teszem, vagy azt teszem. Szellem szerint, vagy test szerint. Jót, vagy rosszat teszek. A jónak engedelmeskedek, vagy a gonosznak engedelmeskedek. Szabad döntés lehetőségem van, egészen addig még nem döntök. Amikor döntöttem amellett, hogy az igazságnak engedelmeskedek, akkor a szabadságod továbbra olyan módon fönnáll, hogy továbbra is dönthetsz, hogy az igazságnak engedelmeskedsz. De akkor is függőségbe döntöttél. Mert a döntésed függőségbe visz. Nem vagy független egyetlen egy döntéseddel sem. Ha döntöttél az igazság mellett, akkor függesz az igazságtól. És ha döntesz és függesz az igazságtól, az bevisz téged az élet teljességébe. Az bevisz téged mindabba, amit ott mondjuk a jelenések 2-3-7 gyülekezetnek adott üzenet végén van, hogy aki győz, aki győz, aki győz, az ezt is ezt adom, ezt is ezt cselekszem azzal. Ebbe visz bele. Ha döntök szabad akaratommal, hogy nem engedelmeskedek az igazságnak, általában nem így dönt az ember, de mondjuk úgy, hogy a másnak engedelmeskedek, mert nem úgy dönt, hogy hát én gonosznak fogok engedelmeskedni, de annak, hogyha nem az igazságnak engedelmeskedek, akkor a gonosznak engedelmeskedek. Ha a gonosz mellett döntök, a törvénytelen, az igaztalan, a test cselekedete mellett döntök, elveszítettem abban a pillanatban a szabadságomat, hogy továbbra is szabadon döntsek. Egy fogságba kerültem, csak ez a fogság már fogva tart utána a következő döntésedet, már nem tudod olyan szabadsággal például az igazság mellett meghozni. Minél többet dönt valaki a test cselekedete mellett, annál nehezebben fog tudni visszatérni és újból szellem szerint dönteni. Minél többet döntesz az igazság mellett, a szellem szerint való élet mellett, a szellem gondolata, azon való gondolkozás, a szellem szavai, beszéde mellett, a szellem cselekedete mellett, hogy azt csináld, annál könnyebb lesz nemet mondani a kísértőnek. Annál könnyebb lesz nemet mondani a testnek, kívánságainak, indulatainak, kísértéseinek, vágyainak. És nagyon érdekes, ugye a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, mert figyeld meg a test, és mert a mondat így folytatódik, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Miért? A testi természet soha nem fog téged arra vinni, hogy szolgálj a testvérednek. Ez egy nagyon jó lakmuszpapír. A test cselekedetét csinálom, vagy a szellem cselekedetét. Hogy most kinek az ambíciója akarom, hogy érvényesüljön? De hát nehogy már az övé, ez a testből van. De hogy ha szellem szerint élünk, akkor járjunk is úgy. És kezdjük el szolgálni egymást. És a szolgálatnak ez a közege, hogy szeretettel szolgáljuk egymást. Mert hogyha kinyitom a számot ellened, ha egymást marjuk, faljuk, vigyázzuk, hogy nehogy megemészszük egymást. Emésztő ereje van az egymásról való negatív beszédeknek. És azt mondja, hogy szellem szerint úgy tudok járni, hogyha nem viszem véghez a test kívánságát. És akkor felsorolja. A 24-es verset olvasom csak föl, akik Krisztuséi megfeszítették a testet az indulataival és kívánságaival együtt. Nem lesz olyan, hogy én már olyan szent életet élek, és úgy megszentelődtem, hogy a testi természetem elsorvad mellettem, és nem kell állandóan gyömöszölni. Az a helyzet, hogy meg kell feszíteni újból, meg újból. Ez erre mondja Jézus, hogy föl kell venni minden nap a keresztet. Az a helyzet, hogy én nem láttam még, lehetséges, hogy van, hogy valaki már úgy olyan módon megszentelődött, hogy neki már a testi természete nem tud kijönni, megnyilvánulni. Én nem láttam ilyet. Lehetséges, hogy van, de azt mondja, hogy aki Krisztuséi, muszáj, hogy megfeszítsük. A megfeszíteni, láttátok a Sió című filmet, olyan véres, drasztikus. Egy katona, vagy a katonák, akik a keresztre feszítést gyakorolták, egyszerűen oda kirángatták, kifeszítették, utána fogták, és akkor belekalapálták baltával a szöget ide, szöget oda, lábába. Végig tudod azt gondolni, tehát most ne csak festményeket, meg szobrokat képzeljünk, hanem ennek az eseménynek a naturális valóságát, a vér fröcsögését, a húsnak a szétnyílását, a szögek, ahogy belemennek a fába, és ott baltával verik, a keresztre feszítetteknek a kiáltását, nyögését, bár Jézus nem nyögött és nem kiáltott, némán tűrte, azt olvassuk. De valahogy így képzeld el a testnek a megfeszítését. A Kolosze 3-a pedig azt mondja, ha feltámadtunk a Krisztussal, akkor keressük az odafölvalókat, ahol a Krisztus van. Hogyan tudtunk föltámadni Krisztussal? Itt a bemerítkezésnek, az újjászületésnek annyira fontos és annyira nagy jelentősége van. Újjá kell születni víztől és Szent Szellemtől, hogy legyőzd a régit. Újjá kell születni víztől és Szent Szellemtől, hogy legyőzd a testi természetet. Azt mondja, hogy öldököljétek meg, 5-ös vers, pusztítsátok el a földi tagjaitokat, és ott felsorolja paráznoság, tisztátalanság, mocskos aljasság, a buja szenvedélyek, kívánságok, fősvénység, a birtoklásvágy, stb. Azt mondja, hogy vessétek el magatoktól, vessétek börtönbe, börtönözzétek be ezeket. A haragot, a büntetni akarást, a dühösködést, az indulatoskodást. Egyszerűen ne jöjjön ki a szánkból becsmérlő, szitkozódó, káromló szó, gyalázatos, trágás, sértegető, a másikat gyalázó beszéd. Most miért erről beszélek? Ez nem olyan vasárnapi ünnep is összejövetel. De az a helyzet, hogy igen, pedig az. Ez a Szent Lecke a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből, és a Szent Lecke a Kolosszebeliekhez írt levél 3. fejezetéből. Nem tudjuk fölöltözni az új embert, csak ha levetkőzzük az ót. Melyikőtök jött úgy, hogy a ruhája alatt ott van most a pizsama? És beismeri. Egyik őtök se jött. Télen melyik őtök volt itt már Isten tiszteleten, hogy fölöltözött, de a pizsamára. Most nem mer jelentkezni, persze tudom, de nem, szerintem egyik önk sem mer. Ahhoz, hogy hogy eljöjjünk és fölvettük ezeket a ruhákat, amiben itt látod a testvéredet, a másikat, először levetettük a pizsamát, nem? Ugyanígy csináltuk télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Ahhoz, hogy fölvedd az ünneplős, istentiszteletes ruhádat, ahhoz le kellett vetni a másikat. Ha dolgoztál, akkor a munkás ruhádat. Ha dolgoztál, akkor valószínű, hogy lezuhanyoztál. A zuhanyzást valószínű, hogy nem a munkás ruhádba csináltad, hanem levetetted. És úgy kell, hogy a krisztusi természet, az új ember természete, ott nem tudjuk fölöltözni az új embert, csak ha levetkőzzük az ót. Melyikőtök jött úgy, hogy a ruhája alatt ott van most a pizsama? Beismeri. És beismeri. Egyikőtök se jött. Télen melyikőtök volt itt már istentiszteleten, hogy fölöltözött, de a pizsamára. Most nem mer jelentkezni, persze tudom, de nem, szerintem egyikünk sem mer. Ahhoz, hogy hogy eljöjjünk és fölvettük ezeket a ruhákat, amiben itt látod a testvéredet, a másikat, először levetettük a pizsamát, nem? Ugyanígy csináltuk télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Ahhoz, hogy fölvedd az ünneplős, istentiszteletes ruhádat, ahhoz le kellett vetni a másikat. Ha dolgoztál, akkor a munkás ruhádat. Ha dolgoztál, akkor valószínű, hogy lezuhanyoztál. A zuhanyzást valószínű, hogy nem a munkás ruhádba csináltad, hanem levetetted. És úgy kell, hogy a krisztusi természet, az új ember természete,

persze tudom, de nem, szerintem egyik önk sem, mert ahhoz, hogy, hogy eljöjjünk és fölvettük ezeket a ruhákat, amiben itt látod a testvéredet, a másikat, először levetettük a pizsamát, nem? Ugyanígy csináltuk télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Ahhoz, hogy fölvedd az ünneplős, istentiszteletes ruhádat, ahhoz le kellett vetni a másikat. Ha dolgoztál, akkor a munkás ruhádat. Ha dolgoztál, akkor valószínű, hogy lezuhanyoztál, a zuhanyzást valószínű, hogy nem a munkás ruhádba csináltad, hanem levetetted. És úgy kell, hogy a krisztusi természet, az új ember természete, ott működjön a szellemnek a dolgai, ott működjenek az életünkbe, a szellem gyümölcsei meg tudjanak teremni az életünkbe, le kell vetnünk magunkról. Börtönbe kell vetni a testnek a cselekedeteit. Meg kell öldökölni ezeket, el kell pusztítani, meg kell taposni. Legyél olyan, mint Fineás, emlékeztek, Cosby, meg Zimri. Egy dárda döfés is, mind a kettő megholta magát. Legyél olyan lelkületű, mint Sámuel, amikor meglátta Agágot, és fogta a kardot, a Saulnak a kardját, pedig az egy nagy kard volt, nagyobb volt, mint a többiek, mert ő magasabb volt, nagy ember volt, és Sámuel pedig több, mint 70 éves ember, és akkor fogta is, azt mondja, hogy föl darabolta. Hentes munkát végzett. Teljesen azt akarja Isten, hogy legyél matopoka, egy medve ölő. Egyszerűen ragad meg Istennek a beszédét, állj ellene a gonosznak, és a testi természetet. Testi természetet nyírd ki, pusztítsd el, öldököld meg. És utána mit csinálunk? Ott vagyunk mesztelenül, nem úgy jött el egyik őtök se, hanem fölöltözött. Fölöltözzük az újat. Fölöltözzük, azt mondja a 12-es, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet. Mondd el velem, Uram, mint a te választottad, szented és szeretetted, fölöltözöm a könyörületes szívet. Testvérem, nézd meg, könyörületes szívvel vagyok feléd. Ezt fogod meghallani. Ilyet fogok mondani. Könyörületes szív. Fölöltözöm a jóságot, az alázatot. Még büszke is lehetsz rá. Nem. A szelídséget, a hosszú tűrést, és akkor van itt egy másik, elszenvedem a testvéremet. Téged is elszenvedlek. Mondd csak ki, elszenvedem minden egyes testvéremet. Elszenvedem minden egyes testvéremet. Mondd ki, elszenvedem minden egyes testvéremet. Hogy tudod elszenvedni? Úgy, hogy megbocsátasz. Megbocsátva kölcsönösen egymásnak. Elszenvedem minden egyes testvéremet. Mondd csak ki. Méghozzá úgy, hogy megbocsátok mindegyiknek. Megbocsátok. Neked is, neked is, neked is, mindenkinek. Amen. És mindezek tetejébe pedig fölöltözöm, mondd velem együtt, mindezek tetejébe fölöltözöm a szeretetet, ami a tökéletesség kötele. Ez kötelezel engem a kapcsolatokba, a nyájba, a családomba, az otthonomba, a mennybe. És ezután mondja tudott Pál apostol, hogy az Isten békessége uralkodik a szívedbe. És ezért, Uram, mondd ki velem együtt, ezért, Uram, a békesség uralkodik. A te békességed uralkodik a szívembe. És akkor nyilván utána mondja, hogy a Krisztus beszéde lakozom bennetek gazdagon, zengedezzetek hálával, és akkor utána elmondja a házi rendet. Akkor van otthon egyébként rend,

0: hogyha ezt a házi rendet betartjuk. Hogyha ezt a házi rendet betartjuk, akkor ugye asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Gyermekek, szót fogadjatok a szüleiteknek mindenben, ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok gyerekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti szolgák, tehát ezt hogy lehet mondani, beosztottak. Szót fogadjatok mindenben a ti tesz szerint való uraitoknak, vagy elöljáraitoknak. Nem embernek akartok tetszeni, hanem a szívetek egyenességében, és félve Istent úgy cselekedjetek. És figyeld meg, amikor így éled az életedet, akkor tudod, hogy nem embereknek szolgálsz, hanem Istennek szolgálsz. És amikor te szolgálsz az Úrnak, Isten meg fog téged becsülni. Azt mondja Jézus, aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Aki nekem szolgál, az én szolgám ott lesz, ahol én vagyok. Ahogy szolgálod az Urat, oda jutsz, oda kerülsz, ahol ő most van. Hol van most ő? Az Atya jobbján. Te is oda kerülsz, az Atya jobbjára. A testi természet, a test cselekedete is, azokat energizáló minden gonosz szellem medvéit egyszerűen pusztítsd el. Gyűlöld ezeket, és mondj ellene, állj ellene. Tudod, az ellenállásnak óriási szerepe van, amíg nem áll ki valaki az ellenséggel szemben. Dávidnak nem csak azt kellett csinálni, hogy oda ment, és akkor fogta a paritját, és akkor elsúintotta, eleresztette azt a követ, és belemélyedt Góliátnak az agyába. Ő előtte ki kellett, hogy álljon ott mindenki előtt, két sereg előtt, mindenki fújozott, meg fütyültek. Mit akar ez a kis gyerek? Öcskös, menj már haza. A Góliát is elkezdte, hogy mit akarsz te itt, kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenáll, mit akarsz te? Szétszincállak. És akkor ő kiállt, megállt, és ellene mondott. Te gyaláztad az élő Isten seregét, és az élő Istenemet. És én most oda megyek, és levágom a fejedet. És az egész testedet, de a filiszteusok, az egész serege, odaadom a mezei vadaknak eledelő. Ez lesz a te sorsod, és ez lesz az egész seregnek a sorsa. De ehhez ki kellett állni. És ki kellett ezt mondania. És neked is nem elég csak a medvelő puskát a szemed közé venni, és célozni, és lőni. Akkor tudsz győzni, akkor leszel, hogy van ez matopoka, igen, ne felejtsen. Matopoka, akkor leszel medveölő, hogyha odaállsz az ellenséggel szembe, és ellene mondasz neki. És azt mondod, hogy nem fogsz fészket rakni az agyamba. Nem fogsz fészket rakni az elmémbe, a gondolataimba. Nem fogsz otthon találni az érzéseimbe, a családomba, a gyerekeim életébe, a házasságomba. Nem fogod pusztasággá tenni az életemet. Nem fogod tönkre tenni az elhívást. Nem fogsz akadályként ott lenni az utamba. Nem fogod elferdíteni az én Istenbe vetett hitemet. És nem fogod elragadni se a gyerekemet az Úrtól. Nem fogod elragadni egyetlen egy juhot se a nyájból. Mert nem engedek, mert odaállok, eléd állok, és levágom a fejedet, és odaadom a testedet a égi madaraknak eledelül. Szeretném, hogyha...
1: Isten harcol a cél... Isten harcol, csak azt. Csak azt a refrént, szép halkan, kezd el. Mi pedig meg fogunk vallani a 18-as Zsoltárból néhány verset. Szeretném fölgerjeszteni benneteket egy kicsit a harcos lelkületet. Nyár van, elpillettél, meleg van. Legszívesebben kidőlne az ember, és szürcsölné a micsodát, mokitót. Thank you.
0: Én meg azt mondom, hogy nem, feszíts meg. És ne az Úrra gondolj, hanem a testi természetedre. Feszíts meg. Öldököld meg. Vágd le. Szúrd ki. Dugd be. Taposd össze. Legyél kíméletlen és kegyetlen vele szembe. A testi természettel ellene állunk.

nem helyetted, hanem érted, és veled. Neked is ki kell állni. Izrael fiainak, Izrael népének is harcolnia kellett. Isten harcolt értük? Harcolt az ellenségeik ellen? Igen. De nekik is menni kellett a harcba? Igen. Mózes ment a harcba? Igen. Volt úgy, hogy fönn volt a hegy tetején, és emelte a kezét. Mikor már elfáradt, jött Áron és Húr, és emelték a kezét. De meddig? A teljes győzelemig. Józsué, emlékeztek, harcolt? Emlékeztek, hogy 7 napig kerülgették, 7. nap megkerülték 7-szer Jerikót, és amikor elkezdtek kiáltani, és fújták a sófárokat, a kürtöket, a falak leomlottak. És vége volt? Nem. Mindenkinek ott, ahol volt, föl kellett menni, át a leomlott falakon, be a városba. És mit csinálni? Nem csak kirabolni, mindenkit meg kellett ölni. Ezt most szellemben értsd. Nem emberekről van szó, hanem gonosz, sátáni erőkről. A test cselekedeteiről, a testi természetről. Kérlek, hogy álljatok föl. A 18. Zsoltárból, a 33-tól 43-ig fölolvassuk. Ha akarod, kikeresheted, én károlisan fogom, vagy pedig mondod utánam, az is jó. Mennyi atyám, te vagy a seregek ura, seregek istene, aki felövezel engem erővel, és tökéletessé teszed utamat. Olyanná teszed lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állítasz engem. Te tanítod kezemet a harcra, karjai meghajlítják az ércéjat is. Adtad nekem az üdvösséget pajzsát, a jobbod megszilárdított engem, a jóvoltod fölmagasztalt engem, kiszélesítetted lépésemet alattam. Nem tántorognak a lábaim. Üldözöm az ellenségeimet. Elérem őket. Nem térek vissza, amíg meg nem semmisültek. Összetöröm őket, hogy föl se kelhetnek. Lábaim alá hullana, mert te övesztél föl engem erővel a harcra. Alám görbezted az ellenem fölkelőket, és megadtad, hogy az ellenségeim meghátráltak, az én gyűlölőimet elpusztíthattam, és apróra törtem őket, mint a szél elé való por, és megtapostam őket, mint az utca sarát. Ámen. Megvan írva, Uram, hatalmat adtál, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és nem árthat semmi nekem. És most ezt megteszem hitben, megtaposom mindazokat a sátáni erőket, amik medve módjára el akarták ragadni a gyerekeinket, el akarják ragadni a juhokat a nyájból, szét akarják cincálni a lelkemet, elbizonytalanítani, kétségbe esni, az identitásomat ellopni, pusztává akarja tenni az életemet. Háborúságot és békétlenséget akar. Megtaposom az Úr Jézus nevében. Nem engedem, hogy a szívemben levő szövetségi elköteleződéseket ez a gonosz medve sátáni erő szétszaggassa. Megtaposom, ellene állok. Jézus nevében. Te vagy az, aki harcolsz. Te vagy az, aki küzdesz.

helyetted, de nem helyetted. Lehet, hogy a harcod az, hogy hálát adsz. Lehet, hogy a harcod az, hogy dicséred őt. Lehet, hogy a harcod az, hogy csak ellenállsz a gonosznak.

0: leszek annak nevéről az atyám előtt, az ő angyalai előtt. Aki győz, annak megadom, hogy a királyi székeben üljön velem. Aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem mindörökké. Isten erre a győzelemre hívott el. De legyél medveölő! Medveölő, mint Dávid!
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.